0: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: Beton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: talál.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: legjobbakkal. Balaton Rádió.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső...
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: A Minden Tudás Egyeteme. Nép és nyelv, a magyarság kialakulása. Rónatas András előadása.
1: Tisztelt televízió nézők és rádióhallgatók, hölgyeim és uraim! Szeretettel köszöntöm Önöket innen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kozma László terméből. A ma este témája a magyarság kialakulása. Előadunk nyelvész, a Szegedi Tudományegyetem professzor Ermitusza, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Kérem, fogadják nagy-nagy szeretettel Rónatas Andrást!

Jó estét kívánok mindenkinek! Hölgyeim és uraim, most szeretném meghívni Önöket. Menjünk egy kicsit vissza az időbe. Menjünk vissza a középkorba. 1235-ben Julianus elindult, hogy megkeresse a keleten maradt magyarokat. És eljutott a volgai bolgárok fővárosába, Biljárba, és ott találkozott egy asszonnyal, aki azt mondta neki, hogy 2 napi járásra megtalálhatja azokat, akiket keresett. És itten Ricardus Frater elbeszélése igen tömörré válik, mert csak annyi van a szövegben, hogy és megtalálta őket az Etil folyó partján. Kik voltak ezek? Hol volt ez az Etil? Valóban magyarokat találta meg? Nézzük csak egy kicsit jobban meg. 1960-ban egy Isten háta mögötti faluban, nem messze ettől a helytől, Bolsie Tigániban, a helyi régészek egy nagyon érdekes temetőt ástak ki, és nagyon hamar publikálták, és megtudtuk belőle, hogy az itt eltemettettek majdnem olyan módon temetkeznek, mint a honfoglaló magyarok. Honfoglaló magyarok a Volga vidékén még mindig nem tudjuk a jó választ. És 1987-ben sikerült eljutnom Csisztopolba, mert a csisztopoli temetőben egy szenzációs leletet találtak kollégáim néhány évvel ezelőtt. A csisztopoli temetőben gaztól befedve letisztítottuk, és megtaláltuk azt, amit valójában olyan régen kerestünk, egy 1311-ben elhalt Mohamedának, Izmailnak volt a sírköve, ami azonban minket igazán izgatott, az az volt, hogy hogy hívták az apját. És az apját úgy hívták, hogy magyar. Ez volt az a szenzációs felfedezés, amelyik végül is megadta az összefüggést Julianus, a régészeti leletek és a magyarok neve a volgai magyarok között. Hölgyeim és uraim, előadásom 3 részből fog állni. Az elején megkísérlek néhány fogalmat tisztázni, utána áttérek arra, hogy milyen források alapján mondjuk azt, amit mondunk, és végül megkísérlem összefoglalni, hogy hogyan látjuk ma a magyarság kialakulását a honfoglalásig az új adatok alapján. Számos vita van ezzel kapcsolatban, és ezek a viták elsősorban azért vannak, mert 4 dolgot nem különböztetnek meg világosan. A népet, a nyelvet, a lakosságot és a nevet. Mert van magyar nép, van magyar nyelv, van magyar lakosság és magyar népnév, ezek szorosan összefüggenek, és mégis mások, és ettől kell nekünk másképpen látnunk, és egymással való vonatkoztatását kell világosan elvégeznünk. Nézzük meg azt, hogy hogyan használja a magyar a népszót. Én 4 mondatot írok itt ki most egymás után, és rögtön, ha elolvassák, látják azt, hogy a népszó mind a 4 mondatban mást jelent. De ha valaki nem látná ezt egészen világosan, akkor cseréljük ki a népszót a magyar szóra. És azonnal látni fogjuk azt, hogy itt valami nem stimmel, hiszen másképpen használjuk a népszót ebben az összefüggésben. Ha beszélünk valamiről, akkor csak és kizárólag úgy tehetjük, hogyha előtte világosan megmondjuk, hogy hogyan értjük a szavainkat. Én most egy definíciót fogok itt a táblán is megjeleníteni, hogy én ebben az előadásban hogyan használom a szót. Népnek tehát azt a történetileg kialakult embercsoportot nevezem, amelynek közös a kulturális jelrendszere, amely tudatosan megkülönbözteti magát más népektől, és amelynek saját tartós önelnevezése van. Én el tudom képzelni azt, hogy más állapodunk meg, de vitatkozni csak úgy lehet, hogyha ugyanúgy és ugyanazokat a fogalmakat használjuk. Ezek között a meghatározás részek között a legsajátosabb és legfurcsább a kulturális jelrendszer. Nem nyelv áll itt,
és ennek okát szeretném adni. Ugyanis rögtön az elején világossá szeretném tenni, hogy nem értődik magától az, hogy azonos nép, azonos nyelv. Csak példákat szeretnék mondani. A dél-amerikai spanyolul beszélő indián és Spanyolország népe, vagy Ausztrália angolul beszélői és Anglia népe. Ez ugyanaz a nyelv, és nem ugyanaz a nép. De sokkal bonyolultabb kérdés az, hogyha különböző nyelvek azonos néphez tartoznak. És rögtön megint mondok egy világos példát, és ez a francia. Az történt ugyanis, hogy két nép, a kelta nyelvet beszélő gallok, és a germán nyelvet beszélő frankok nyelvet váltottak, átvették a rómaiak nyelvét, és franciául beszélnek, a nevük azonban megmaradt franknak, ami egy germán népnév, tehát a franciák nyelvet váltottak. Vagy nézzünk egy kicsit közelebbről. Itt vannak a bulgárok például, a 7. és a 9. század között ezen a területen a bulgárok török nyelven beszéltek. Ezekkel a bulgár törökökkel még fogunk foglalkozni, de most csak annyi elég, hogy a 9. században annyira elszlávosodtak, hogy a bulgár török fejedelmi udvarban is szlávul beszéltek. De megtartották a török nevüket, a bulgárt mai napig. Tehát látjuk azt, hogy Európa népeinek van egy olyan csoportja, amelyik nyelvváltó típus. Ugyanakkor van egy másik típus Európában, és ez a nyelv őrző típus. Ilyen például az angol. Az angol szászok elfoglalták Angliát, magukba olvasztották a keltákat, és amikor hódító Vilmos franciái megszállták őket, akkor azok hamarosan elangolosodtak, és ők is angolul kezdtek el beszélni. Ez tehát egy nyelvőrző típus. Az európai népek nagy többsége nyelvőrző, és az én állításom az, hogy a magyarság is egy ilyen nyelvőrző típushoz tartozó. A nyelv megőrzése azonban nem azt jelenti, hogy a nyelv változatlan. Talán kevesen gondolnák azt, hogy asszony szavunk iráni eredetű, úr szavunk török eredetű, szolga szavunk szláv eredetű, és sógor szavunk német eredetű. Na most azért, mert a magyaroknak valamikor voltak alán asszonyaik, török uraik, szláv szolgáik és német sógoraik, attól még magyarul beszélnek. És hogyha ma a fiatalság közül most itt valaki azt mondaná, hogy hát ez király, akkor én azt mondanám, hogy igen, a király szavunk szláv közvetítéssel került a magyarba németből, méghozzá Nagy Károly neve állt emögött eredetileg. Király szavunk tehát Nagy Károlyra megy vissza egyébként, ugyanúgy, mint császár szavunk Julius Cézár nevére, de az viszont olasz közvetítése. Ez tehát azt jelenti, hogy a nyelvünk nem csak a keleti történetünket őrzi, hanem ugyanakkor Európa két legfontosabb személyének, Nagy Károlynak és Julius Cézárnak a nevét is. Most lépjünk egyet tovább, és beszéljünk arról, hogy a nyelv nem csak változik, hanem a nyelv rokonságban lehet más nyelvekkel is. És ugye a rokonság az egy nagyon meghatározható dolog, mert kétféle rokonság van. Ugye látjuk azt, hogy itten a szülőknek vannak fiaik, ezek másképpen rokonok, mint akik beházasodtak. Ez kétfajta rokonság. Tehát amikor nyelvrokonságról beszélünk, akkor meg kell mondani azt, hogy melyik típusról beszélünk, milyen fajta rokonságról. Nyelvrokonságról akkor beszélünk, hogyha két vagy több nyelv egy ősi nyelvre vezethető vissza. És hogy lehet ezt bizonyítani? A következő táblán láthatjuk, hogy az ötös szám nevet azt hogyan is nevezik a németben, fünf, az olaszban cinque, és az olaszban piács. Ezek, annak ellenére, hogy nem is hasonlítanak egymáshoz, bizony ezek rokonok, ezek szabályosan visszavezethetők egy régi ősi penkve alakhoz. Na most mi közünk van nekünk ehhez? Hát nézzük meg, hogy ez a szó megvan-e a magyar nyelvben is. Hát itt van a péntek és a
pünköst szavunkban, a péntek ugye az ötödik nap, és a pünköst pedig ugye az ötvenedik nap. A péntek szláv jelevén szó, a pünköst pedig görög eredetű, és valószínűleg olasz közvetítésre került a magyar nyelvbe, és hogyha most valaki azt mondja, hogy ez egy petákot sem ér ez az egész, akkor én erre meg azt mondom, hogy a peták az régi, nagyon régi szó, és egy ötkajcárost jelent a régi nyelvünkben. Na már mostan, a magyar nyelvben vannak ugyanilyen szavak, amelyek ugyanilyen szabályosan függenek össze egymással, és nagyon ősiek, és összefüggenek más finugor szavakkal. Ilyen a fej, az agy, a velő, a haj, a homlok, a szem, az orr és a többiek, de nem csak szavak pusztán, és legkevésbé sem csak szavak, hanem ősi ragok is. Én most itt csak egyetlen egyet írtam fel, ez a hely határozó ragunk, hogy Pesten és Vizen, ez egy ősi rag, amelyet a finnugorságtól örököltünk, és ugyanez van az időhatározó ragunkban és a télenben is. Tehát ezek ugyanolyan szabályosan függenek össze, mint az indoeurópai nyelvek. Most erre persze azt lehet mondani, hogy ezek szándékosan kiválasztott szavak, hiszen sokan igyekeznek arra, hogy most kétségbe vonják, hogy finnugor a magyar, vagy nem finnugor a magyar nyelv. Én most azt javaslom, hogy nézzük meg a himnuszunkat. A himnusz első szakasza 30 szóból áll, és én aláhúztam azokat, amelyek nem finnugorok. 6 ilyen van összesen nem finnugor szó, és ha ezeket közelebbről megnézzük, ezek között 3 török van, a bő, a kar és a bűn. Van köztük egy latin, ez a sors, és van köztük egy iráni, ez az Isten, és van egy a víg, amelyikről nem tudjuk, és a tudománynak ez is tartozik, hogy megmondjuk őszintén, nem tudjuk. A víg biztosan összefügg a vidám szóval, de ennek ellenére ennek a hátterét még mindig érdemes kutatni. És tovább megyek, ha most nem egy kiragadott egyetlen szakaszt nézünk meg, hanem megnézzük mondjuk Petőfinek, Vörös Martinak és Aranynak teljes költészetében előforduló összes szót, akkor azt találjuk, hogy mindössze az összes előforduló szó 10%-a nem finnugor. Minek alapján beszélünk? Milyen forrásaink vannak? A forrásokat én 6 csoportra osztottam. Az első csoportba tartozik a legfontosabb, nevezetesen az írásos források. Az írásos források is sokfélék. Vannak olyanok, amelyekben a magyarok közvetlenül fordulnak elő, mint például a Bíborban született Konstantin szövegében, ugye ez bizánci, középgörög, vagy például Ibn Hayyán arab írásos szövegében, és vannak olyan források, amelyek írásos források, a magyarok ugyan közvetlenül nem szerepelnek benne, de szerepelnek benne mindazon népek, akik a magyarokkal kapcsolatban álltak. A források második csoportja a nyelvi források. Én most egy érdekes példát fogok megmutatni, a tölgyszavunkat, amelyiknek az elterjedését pontosan meg tudják mondani, hogy hol nőtt tölgy ebben az időben, és ez a szó alán eredetű, most ugye látjuk azt, hogy az alánok hol laknak, tehát a magyarságnak ott kellett lennie, ahol egyszerre voltak a tölgy és az alánok. Hiszen másképpen nem tudtuk volna ott átvenni ezeket a szavakat. Számos ilyen van. Megyek tovább, a régészeti forrásokról most nem is akarnék beszélni, hiszen a Bolsje-Tigáni temetőről már beszéltem. A néprajzi források és segítenek bizonyos mértékig. Amit most itt látni és hallani fogunk, az egy szamojéd sámán.

0: Most ha meg akarjuk tudni, hogy milyen lehetett a magyarság hitvilága a honfoglalás előtt, akkor párhuzamokat kell keresnünk, és természetesen kutatjuk ezeket a mai sámánokat. Egyébként őszintén szólva, ezek a sámánok elég messzi vannak már, így 70 évig nem engedték őket sámánkodni, azután a Szovjetunió szétesése után kezdtek el újra visszatérni a régi sámán szokásaikhoz. De mégis valamelyest megismerhetjük a régi hitvilágot a mai néprajzi kutatások segítségével. A hatodik az a biológiai források, tehát a testalkat és a genetika. Erről én ma nem beszélek, hiszen a következő előadás erről fog szólni. És végül megemlítem a úgynevezett közvetett forrásokat. Julianus is egy ilyen, hiszen Julianus 1235-ben ment a keleti magyarok megkeresésére, de közvetve mégis a honfoglaláskor előtti magyarságra vonatkozó adatokkal gazdagította a tudásunkat. Tehát ezek a források, ezeknek a forrásoknak a kritikai használat alapján mondjuk azt, amit mondunk, és rögtön bemutatok egy konkrét példát. Tudnilik, az a kérdés, ugye emlékeznek rá, hogy a nép az a ember csoport, amelyik tudatosan megkülönbözteti magát másoktól. 558-ban a bizánci császár felkért egy török törzsfőt arra, hogy a szomszéd török törzset semmisítse meg. Most szerencsére ennek a török törzsfőnek a válasza fennmaradt igaz bizánci görög fordításban. Én most magyar fordításban fogok ebből olvasni. A török fejedelem ugyan igen kívánatosnak tartotta a bizánciakkal való kapcsolatot, de mégis azt felelte, hogy rokonait, az azonos néphez tartozó kutrigurókat istentelenség és nagyon illetlen dolog volna kiirtani, mert, és most már szó szerint olvasom persze a magyar fordítást, azok velünk azonos néphez tartoznak, velünk közös nyelvet beszélnek, lakásaik, ruházatuk és életmódjuk hasonló a miénkhez, és azonos a leszármazásuk is, noha más fejedelmeknek engedelmeskednek. Majd sietve hozzátették. A kutrigurok lovait azonban kétségtelenül elkötjük a magunk számára, hogy ne legyen alkalmuk azokon nyargalva tovább ártani a rómaiaknak. Látjuk tehát, 250 évvel vagyunk a honfoglalás előtt, hogy az etnikai tudat, a saját csoport tudat ekkor már nagyon világos, és talán nem árulok el titkot, hogy a magyarság már ebben az időben éppen ezekkel a törökökkel élt szoros kapcsolatban, tehát a saját tudata, etnikai tudata, azonosság tudata nagyjából ugyanilyen lehetett, mint amilyet most itt felolvastam. Na most természetesen itt szerepel valami, és ez a közös ős. Na most a középkorban vagyunk, és ebben a középkorban a közös ős persze fiktív volt, és mindenki a Bibliára vezette magát vissza. A mi anonimusunk 300 évvel a honfoglalás után azt írja, hogy a magyarok fejedelme az Jáfet fiától, Magóktól származik, és a magyarok nevüket Magóktól vették. Most ez természetesen roppant furcsa, de nem egyedülálló, mert tudjuk azt, hogy Hódító Vilmos 1066-ban, ugye partra szállt Angliában, annak volt egy krónikása, és ez a krónikás is kimutatta azt, hogy Hódító Vilmos őse nem volt más, mint Jáfet fia, Magók. Tehát Anonymous nem a levegőből kapta ezt, hogy a magyarok Jáfet fiától, Magóktól származnak, azonban a Szigetországban volt egy krónikás, akinek ez nagyon nem tetszett, és rögtön írt egy másik krónikát, és ebben megírta, hogy igazából Éneásznak volt egy unokája, akit Brutusnak hívtak, és aki partra szállt Angliában, és ott volt egy Gómagóg nevű óriás, azt legyőzte, és innen van az, hogy Britanniának nevezik az országot, és innen természetesen a britek eredete. Ezek fiktív ősök, azonban mégis az a fontos, hogy a közösség valamilyen formában azonos őst keresett magának.
1: Rónatas András előadását hallják a magyarság kialakulásáról.
0: Keressük tehát a magyarokat, és ahhoz, hogy a magyarokat megtaláljuk, azt is kell tudnunk, hogy hogyan hívták őket. Ezen a táblán lehet látni, hogy a szlávok, a volgai bolgárok, a kazárok és a bizánciak hogyan hívták a magyarokat. A kazárok macsgárnak, a bizánciak türknek, a volgai bolgárok baskírnak hívták a magyarokat, és a szlávok ungrinak. Na most ez azért nagyon fontos, mert hiszen ez a tény önmagában véve, hogy egy népet a szomszédai másképpen neveznek, ez máshol is megvan, hiszen mondjuk a németeket, a franciák alemannak, az olaszok tedeszkónak, a magyarok németnek, az angolok germannek hívnak, és a németek saját magukat pajcsnak. Tehát ez a fajta dolog, hogy másképpen hívnak minket, ez teljesen magától értetődő, a magyarok azonban már ekkor is magyarnak hívták magukat, és ezért is nagyon fontos az a felirat, amely ezt a szót a volgavidéki oda került magyaroktól megőrizte. Mutatja azt, hogy milyen régi ez az önelnevezés. Na már mostan, ha egy kicsit tovább lépünk, és azt nézzük meg, hogy ma hogy hívnak minket Európában, akkor azt látjuk, hogy a szláv ungrit átvették a németek, és ungár alakban mondták, majd jöttek a franciák, akik ungrának mondták, de kiírtak elé egy hát is, méghozzá azért, mert ebben az időben már régen nem ejtették a szó elején a franciák a hát, a saját nyelvükben pontosan tudták, hogy mikor kell írni, mikor nem kell írni, de ha jött egy idegen nép, amelyiknek magánzóval kezdődött a neve, ungri, nem voltak biztosak benne, hogy ott ungaruszt vagy hungaruszt kell írni. És miután a magyarok is úgy működtek valahogy, mint az Isten ostora, a hunokra emlékeztetve, tehát biztonság kedvéért néha hával írták. A legrégebbi forrásaink egyébként ugyanabban a szövegben néha ungaruszt és néha hungaruszt írnak. Na most ez a hát, amit a francia papok találtak ki, ez van az autóinkon. Ezzel megyünk Európába. Mit is mondunk tehát a magyarok történetéről? Körülbelül úgy az első évezred közepétől kezdem el a történetet, amikor a magyarok kezdtek levonulni az Urál középső részéről az Urál déli részére. Ez azért nagyon fontos, mert régebben úgy gondolták egyesek, hogy a magyarok valahol Ázsiában voltak, vagy átmentek az Urálon, meg visszajöttek. Ezt a mai kutatás ma már nem tartja. A magyarok nem voltak Ázsiában. Lementek az Urál déli részére, de előtte hosszabb ideig éltek együtt indoeurópai népekkel. Ilyen szavaink, mint a ház, a méh, a méz, a száz, a szarvas, az ostor, a tehén, a tej és a fejni, ebből az időből származnak, amikor együtt éltünk ezekkel az indoeurópai népekkel. Ez azért nagyon fontos, mert azt mutatja, hogy az Krisztus előtti évezetben a magyarok már egy földművelő, állattartó nép volt. Azután következett egy következő korszak, ebben az időben a steppén a szkíták jelennek meg, a 8. századtól a 3. századig a szkíták élnek ezen a steppén, és a magyarok is kapcsolatba kerültek ezekkel. Mutatja ezt többek között két szavunk, az arany és a kincs, és talán itt sokan vannak olyanok, akik látták ezt a nagyon szép szkíta aranykincs kiállítást. Nem véletlen, hogy ezek a szavak ebből az iráni nyelvből kerültek a magyarokhoz. A szkítákat hamarosan a szarmaták vártják fel, majd a szarmaták helyére, ez is egy iráni társaság volt, a gótok kerülnek, ezek már germánok. A gótok úgy a második Krisztus utáni második században már ezen a területen vannak, és a harmadik és negyedik század elején ők uralják ezt a területet. 375-ben azonban megváltozik ennek az egész területnek a története. Egy új nép érkezik, és ezek a hunok. A hunok nagyon messziről jönnek, én most ezzel nem foglalkozom, de 375-ben átlépik a Volgát, és nagyon hamar a Kárpát-medencében vannak. Itt néhány évtizedig nem sokat hallunk róluk, bár különböző csetepatékban részt vettnek. Egy azonban biztos, hogy azokat a gótokat, akiket az előbb még láttunk, azokat legyőzik, és a gótok csatlakoznak, vagy legalábbis nagy részük csatlakozik a hunokhoz. Majd 451-ben a hunok már a mai Franciaország területén vannak, és itt van az a híres csata, amelyet Katalanaumi csatának szoktak nevezni, ez Trója mellett van, ez nem a másik Trója, ez egy francia város Troja, amelyik mellett zajlott le ez a híres csata. Tudjuk azt, hogy Écius vezette a római sereget, és Attila pedig a hunsereget. Vesztésre állt a csata végén, és visszavonult, tehát nem semmisült meg, de olyan mértékben nem, hogy a következő évben, és ez 452-ben megindul, hogy elfoglalja Rómát. És ekkor a római császár Leó pápát küldi, hogy állítsa meg Attilát. És ez sikerül. Ez a híres jelenet, amikor Leó pápa megállítja Attilát, még 1000 évvel később Raffaellót is megihlette. Való igaz, hogy Attila megfordul, és visszatér a Kárpát-medencébe. 453-ban Attila meghal, és a hunok hónapok alatt eltűnnek. Visszamennek a Kaukázus előterébe, és 454-ben már nem is hallunk róluk. És következik a steppének egy újabb korszaka, megjelenik egy újabb nép, a hunok eltűnnek ugyan, egy dolog azonban marad. És ez Attila legendája, amelyikben nem csak a magyarok részesülhetnek, hanem minden egyes nomád nép, amelyik itt van, annál megtalálható Attila legendája, Attilára vezetik vissza őseiket, ez egészen Dzsingisz Kán megjelenésig tart. És akkor megérkeznek a törökök, innentől kezdve már sokkal jobbak a forrásaink, ezeknek már a nyelvét is jobban ismerjük. A törökök történetéről én most két dolgot szeretnék kiemelni a legújabb kutatások alapján. Az első Kuvrátnak a keresztény török birodalma. Ugye milyen furcsának néz ez ki és hallatszik. Ez a Kuvrát, ez egy török nemes fiú volt, egész fiatal korában Konstantinápolyba került, ott megkeresztelkedett, és ott nevelkedett, elért egészen a Patrikiosz rangig a bizánci udvarban, majd visszament a bolgárok közé, a bolgárok élére állt, a bolgár törökök fellázadtak az avarok ellen, és az avarok elmenekültek, és megalapították a Kuvrát és a bolgártörökök az első keresztény török birodalmat. Ez egy halatlanul izgalmas dolog, és a legújabb kutatások többek között arról is beszámolnak, hogy nem csak erről a birodalomról, hanem Kuvrát sírjáról is sokat tudunk. Megtalálták Kuvrát sírját, sikerült azonosítani, sőt, a sírban talált pecsétgyűrű feliratát is sikerült megfejtenem. Ez tehát egy óriási új lelet, és magyarázatot ad olyan kérdésekre, amelyet eddig sokféleképpen magyaráztak. A magyar nyelvben ugyanis vannak szavak, amelyek összefüggenek a kereszténységgel. Nézzük meg, gyón, bűn, érdem, erkölcs, bocsánat, és így tovább. Na most ezek nem szlávok, ezek nem németek, ezek nem olaszok, ezek törökök. Hogy kerül a kereszténység alapvető szókincsébe ez a török réteg? Na most ugye Kuvrátról tehát mondottam, hogy ez volt az első török birodalom, amelyet itt ismerünk, és ez egy keresztény birodalom volt, püspöke volt, ennek a püspöknek az anyagát is megtaláltuk, tehát sok mindent tudunk ma már, és ez azt jelenti, hogy a magyarok a kereszténységgel jóval a honfoglalás előtt már találkoztak. A bulgár törökök azonban nem sokáig lehettek itt a steppén, ugyanis Kuvrát birodalma nem tartott nagyon soká, Kuvrát meghalt, halála előtt összegyűjtötte öt fiát, és öt összekötözött nyilat adott a kezükbe. Azt mondta, próbáljátok meg eltörni. Persze, ez nem sikerült, ugye ismerős ez a történet. Hát így intette őket, hogy az összetartásban az erő. Ezek a fiúk azonban nem hallgattak apjukra, és amikor Kuvrát meghalt, egymás ellen kezdtek el küzdeni, és a kazárok kihasználták az egyenetlenséget a Kuvrát fiak között, és legyőzték ezt a török birodalmat. Jöttek tehát az új kazár hadak, elfoglalták ezt a területet, és a bolgár törökök egy része elvándorolt. A bolgár török vándorlásnak számos részletéből én most csak kettőt emeltem itt ki, mert ez a kettő az, amelyik fontos a magyarok szempontjából. Az egyik az, hogy levonultak a Duna deltájához, és ott megalapították azt a bolgár birodalmat, amelyről már beszéltem, és a másik pedig, és ez nagyon fontos, bevonultak a Kárpát-medencébe. Na most a Kárpát-medencébe ekkor avarok laktak, de ezek a bolgárok egy új, más kultúrát hoztak magukkal. A Kárpát-medence régészeti kultúrája megváltozik alapvetően 670 és 700 között, és ezt a változást gondolták néhányan, többek között a kiváló professzor László Gyula is, hogy ez lett volna az első magyar honfoglalás. Nem tudjuk kizárni, hogy ezekkel a bolgár törökökkel érkeztek magyarok is a Kárpát-medencébe, de többségük biztosan török volt. A magyarok pedig a Urál déli részéről átvándoroltak már a Don és a Kubán vidékére, láttuk ezt ugye a tölgy szó kapcsán, majd innen, amikor a bulgárok elvonultak, vagy a bulgárok nagy része elvonult, akkor a bulgárok helyére a bulgárok közé települtek, és itt megindult egy nagyon hosszú, közös élet a bolgártörökök maradványaival, kazár főség alatt. Most ez a több száz éves, mert hiszen ugye 700-ban tartunk most, együttélése a magyaroknak és a bolgároknak okozta azt, hogy a magyar nyelv telve van ezzel a sajátos török réteggel, amelyet a csuvasos típusú vagy bolgártörök típusú szavaknak szoktak mondani. Egyébként a nagyon szoros kapcsolat a bolgárok és a bolgártörökök és a magyarok között onnan is látszik, hogy ezek a bolgártörököknek egy része azután a kazár birodalom hatalma elől el akartak menni, felvonultak a Volga vidékére, ezek a volgai bolgárok, és ezekkel egy magyar csoport is ment, és ezek a volgai magyarok. Tehát a volgai magyarok nem valami ősi, az őshazában maradt magyarok, hanem ezek a volgai magyarok, ezek a 7.-8. században a volgai bolgárokkal együtt északra vonuló magyar csoport. A magyar nyelv tehát, amelyik nagyon gazdag idegen szavakban, gazdagodott ezektől a bolgártörököktől, és a kazár birodalomban élt. A történetnek az utolsó része már a kazár birodalomban zajlik úgy, hogy a magyar fejedelem az legalább olyan hatalmas, mint a kazár. És ez nagyon fontos szempont, mert noha formálisan még csak egyetlen kagán van itt a steppén, és ez a kazár, azonban a magyar fejedelemnek a hatalma egyre erősebb lesz, és ez elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar fejedelem csapatai egyre inkább jártak nyugatra, és a nyugatról hozott ismeretek és zsákmány egyre gazdagabbá és hatalmasabbá tették a magyar csoportokat, a magyar fejedelmeket. Az, hogy a honfoglalás előtti utolsó időben a magyar fejedelem hatalma legalább olyan nagy volt, mint a kazár fejedelemé, arra jó bizonyítékunk van, nevezetesen az, hogy fellázadt három kazártörzs, és ezek voltak a kabarok. Na mostan ez a három kabar törzs, ez fellázadt a kazár Kagán ellen, és a magyarokhoz menekült. Na most, ha a magyar uralkodó, ekkor már valószínűleg álmos egyébként, nem lett volna olyan hatalmas, hogy meg tudja őket védeni a kazár uralkodóval szemben, akkor nyilván nem menekülhettek volna hozzá. Tehát a honfoglalás előtti utolsó korszakban már a magyar fejedelem hatalma az elérte a kazár uralkodóját. Ez volt azután az az idő, amikor már a következő lépés van, és ez a honfoglalás. Én a honfoglalásról már nem szeretnék beszélni, mert az egy teljesen új és más történet már, hanem előadásom végéhez érkezve egy olyan kérdést szeretnék saját magamnak feltenni, amit nagyon sokan feltettek nekem, de én magamnak is sokszor, és ez pedig a következő. Miért maradt fent a magyarság itt 2000 éven keresztül? 2000 éven keresztül úgy, hogy megőrizte azonosságtudatát és nyelvét. Ebben a hihetetlen népvándorlási korszakban, ahol annyi nép, nagy népek, szkíták, hunok és a többiek mind eltűntek, és a magyarok megmaradtak. Én a sokok közül most csak négyet emelnék ki. Az első, ez a magyar társadalom szerkezete a honfoglaláskori előtti 1000 évben. Ugyanis a magyar társadalom már ekkor világosan két jól kivehető részből állt, nevezetesen földművelőből, akik az erdős steppén, a ligetes steppén földet műveltek, és nomádokból, akik részt vettek a steppe harcaiban. Szokott vita lenni azon, hogy a magyarok nomádok voltak-e, vagy földművesek. Ez egy rossz kérdés, mind a kettővel. És éppen ez a kettős társadalmi és gazdasági szerkezet volt az, amelyik hozzásegítette a magyarságot ahhoz, hogy itt fennmaradjanak, mert amikor megverték, és hát sokszor, a steppén kalandozó magyarokat, akkor bevonultak az erdőbe, ott 2-3 év alatt kipihenték magukat, visszamentek, de hogyha ők győztek, akkor megosztoztak a zsákmányon a földművesekkel. A második tényező a magyarság fennmaradásában az, hogy a magyarság nem tűnt el a honfoglaláskor után, ezek az avarok voltak. Az avarok a török nyelvet beszéltek, azonban ekkor már a honfoglalás idején az elszlávosodás végén tartottak, de az azonosság tudatuk még avar volt. És ebből a szempontból a magyarokhoz teljesen másképpen viszonyultak, mint a Kárpát-medencében élő szlávok és az itt lévő frankok. Tehát, hogy úgy mondjam, a magyarok mellé álltak a honfoglalás idején. A harmadik tényező a magyar nyelv maga. A magyar nyelv a maga nagyon sajátos voltával. Tudnélik, éppen ez a különleges nyelv az, amelyik mindig megmutatta bármilyen környezetben, hogy mi vagyunk, akik magyarul beszélünk, a többieket értjük, de azok más nyelven beszélnek. És végül, de nem utolsó sorban, az, hogy a magyarság a honfoglalás előtt befogadó nép volt. Tehát szkíták csatlakoztak hozzá, és gotok, hunok és törökök, és szlávok. És nem véletlen, hogy Szent István intelmei hogyan is szólnak. Hallgassuk csak!
2: A vendégek és jövevények akkora hasznot hajtanak, hogy méltán állanak a királyi méltóság hatodik helyén. Mert amiként különb-különb tájakról és tartományokból jöttek a vendégek, úgy különb-különb nyelvet és szokást, különb-különb példát és fegyvert hoznak magukkal. És mindez az országot díszíti, az udvar fényét emeli, és a külföldieket a pöffeszkedéstől elrettenti. Mert az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. Ennél fogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket jó akaratúan gyámolítsad és becsben tartsad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, mint sem másut lakjanak.
0: Természetesen a magyarság kialakulása nem zárult le a honfoglalással, de ez már egy másik történet. Köszönöm szépen!
1: felteltik a témával kapcsolatos kérdéseiket. Parancsoljon!
3: Pazársággal kapcsolatban szeretnék kérdezni, mégpedig azt, hogy milyen vallásúak voltak és milyen hatással voltak a magyarságra.
0: Itt is vannak új felfedezések. A Szovjetunió összeomlása után intenzívebbé vált a kazár kutatás, számos új emlék került elő, kazár feliratok és kazárjára vonatkozó források is. Most a kazárokról azt tudni kell, hogy ez egy birodalom volt, amelyik ugye 670 és 950 között egy nagyon erős és hatalmas nagy birodalom volt, amelyiknek egy óriási nagy történeti funkciója volt. Az arabok ugyanis ekkor támadják meg Európát. Három helyen támadnak egyszerre az arabok. Méghozzá átkelnek a Gibraltáron, azután megkísérelnek Konstantinápolyon keresztül bejutni a Balkánra, és a Kaukázuson is átkelnének, és egy nagy átkaroló hadművelettel el akarták foglalni Európát. Na most megállították őket Poitiénnál, megállították őket Konstantinápolyban, és a kazárok állították meg őket a Kaukázusnál. Tehát az, hogy máma keresztény templomaink vannak, és nem mohamedán moséink, az részben a kazároknak köszönhető. A kazárokról még tudnunk kell azt is, hogy egy nagyon nehéz helyzetbe kerültek, mert az egyik oldalon tehát az arabok támadtak, a másik oldalon azonban Bizánc is próbálta kiterjeszteni a hatalmát, és ezért a 9. század közepén áttértek a zsidó hitre. Ezek török nyelven beszélő emberek voltak, és a vezető rétegük áttért a zsidó hitre, de ez ellen többen föllázadhattak, mert a kabarok nagyjából akkor lázadhattak fel, amikor ez a zsidó hitre történő áttérés volt. A kérdés pedig az volt, hogy a magyarok mit is köszönhetnek a kazároknak, és én azt kell, hogy mondjam, hogy addig, amíg a bolgártörököknél a mindennapi élet, addig a kazárok, ahova politikailag hosszú ideig tartozott a magyarság, még jóval a kazároknak a zsidó hitre való áttérése előtt, ott számos olyan intézményt vehettünk át, amely kazár eredeti volt. Ilyen volt például a Kettős Királyság intézménye, bár meg kell mondani azt, hogy a kazároknál volt egy úgynevezett szakrális királyság, tehát ha a király nem jól működött, akkor és veszteséget szenvedett a kazár hadsereg, akkor egyszerűen a királyt megfojtották. Na, ezt a fajta szakrális királyságot nem vette át a magyarság, de ezt a kettősséget, hogy tudnélik, van egy tisztelt király, és van egy olyan, amelyik tényleg működik, és vezeti a hadat, ezt a kettősséget a magyarok is átvették. És számos ilyen szavunk valószínűleg kazár eredetű, tehát a kazár politikai szervezet mindenképpen hatott a magyarságra, és az, hogy a magyarság politikai törzsszövetségi szervezete hogy nézett ki, az részben kazár hatás.
4: Bennem felmerült az a logikusnak tűnő kérdés, hogy más népek kutatásaiban vannak olyan eredmények, amik a magyar nyelv ő nyelvükre gyakorolt hatásáról tanúskodik. Ha vannak, ismerjük ezeket, és ezek vajon összhangban vannak-e a mi elképzeléseinkkel, összevágnak-e? Mert ha igen, akkor ez is alátámasztja azt, hogy amit mi gondolunk, az a másik oldalon is stimmel.
0: Éppen a Volga-vidék nyelveiben van néhány olyan szó, amelyik úgy néz ki, hogy magyar eredetű. Tehát ugyanazt mutatja. Na most persze lehet, hogy ezek a volgai magyarok nyelvéből származtak. Tehát valamelyest igen, természetesen ezek a kutatások ma is folynak, és néhány ilyen szót már regisztráltunk.
5: A modern genetikai kutatások vajon segítenek-e a magyarság történetének a feltárásában?
0: Itt most nagyon kedvező helyzetben vagyok, mert hiszen a következő előadást Raskó István fogja tartani, aki ennek a kérdésnek a szakértője, de a történész nem térhet ki egy ilyen kérdés elől. És itt azért néhány dolgot végig kell gondolnunk. Tudnék, a genetika hallatlanul fejlődik, rengeteg új eredménye van. Vannak azonban módszertani kérdések, amelyek egy történész számára nagyon fontosak. Én most két példát fogok mondani. Az egyik az, hogy ki lehet mutatni azt, hogy a magyarságban van egy bizonyos génváltozat, ezt most nevezzük haplotípusnak, bármi másnak, amelyik mondjuk hasonlít egy másik népéhez, mondjuk a mongolokéhoz. Mondjuk, hogy ez 5% a magyarságban. Ma. De nem tudjuk, hogy az 5% ez mit jelent. Nem tudjuk azt, hogy a 100 évvel ezelőtt 1% volt és 5%-ra nőtt, vagy pedig 100 évvel ezelőtt ez 20% volt és 5%-ra csökkent. Tehát addig, amíg idősorokat nem tudunk emögé a mai adat mögé állítani, addig a mai adatokkal nagyon nehezen tudunk történeti rekonstrukciót folytatni. A másik kérdés pedig az, hogy, és itt látom én azt, hogy hallatlanul nagy eredményeket fog a következő évtized hozni a kutatásban, ezek persze a csontok. Hiszen más nem maradt meg a magyarokból, mint a csontok, és ott természetesen a genetikai elemek azonosítása most folyik, Raskó professzor erre fog nyilván beszélni. Itt mindig az a kérdés, hogy mennyire reprezentatív az a minta. Hány olyan honfogáskori csont van, amelyikről meg lehet állapítani azt, hogy ez honfogalom magyarsághoz tartozik, és akkor meg kell nézni azt, hogy ezzel a genetikai anyaggal 1000 év alatt mi történt, tehát hogyan változott ez.
6: Tudjuk-e azt, hogy milyen szavakat használtak az avarok? Van-e arról valami tanúság, hogy ők milyen szókincsel rendelkeztek légyen? És a másik pedig az, hogy a népzenének mi a tanúsága ebben a vizsgálatban?
0: Mind a két kérdést nagyon köszönöm, nagyon fontosak. Az avarok nyelvéről nagyon-nagyon keveset tudunk. Az egészen biztos, és az avar történelemből is, meg az avarokról fennmaradt feljegyzésekből, meg néhány avar névből, egy-két olyan avar eredetű szóról is tudjuk, hogy ez török volt. Volt olyan nézet, hogy mongol, azonban ez nem igazolódott be. Az avaroknak ebből a szempontból a szerepe teljesen világos. Na most a népzene, kérem szépen, az egy anyanyelv. Tehát ugye van egy magyar nyelvünk, és van egy zenei anyanyelvünk. A zenei anyanyelv, meg a beszélt anyanyelv, az nem mindig szükségszerűen azonos. Az elképzelhető, hogy a magyar zenei anyanyelv, az nem teljesen azonos eredetű, mint a magyar nyelv. És ilyen szempontból én sokszor érdeklődéssel hallgatom azokat a kollégáimat, zenészeket, népzenészeket, zenekutatókat, akik a törökségnek az ázsiai ágában mutatnak ki olyan zenei dallamvilágot, például Quintváltó pentatont, mert önmagában a pentaton az nem elegendő, Quintváltónak is kell lennie, amelyik messze elmegy Ázsiába. Tehát igen, elképzelhető az, és Vikár Lászlónak a kutatásai nagyon érdekesen azt mutatják, egyébként ebben nagyon fontos az a kutatás, amit a Volga vidékén végzett éppen Vikár, hogy azon a területen, ahol finugorok és törökök laknak együtt, a zenei anyanyelv ott hasonlít legjobban a magyar zenei anyanyelvhez, tehát a régi igazi magyar népzenéhez.
7: Hogy állunk napra készen a honfoglaló magyarság feltételezett kétnyelvűségével? A másik talán nem is annyira kérdés, inkább a zenei részéhez szeretnék egy mondatot mondani csak, hogy minden népzene keresztül ment azokon a fázisokon, amiket mi speciálisan magyar sajátosságoknak gondolunk. A középkori német népdalok például pentatonok voltak.
0: Kétnyelvűség kérdése az egy nagyon izgalmas probléma. Konstantinos Porfirogenitus leírja a kabarokról azt, hogy tudták a magyarok nyelvét, de azok is beszélték az ő nyelvüket. Tehát ebben a korban egyébként a középkorban vagyunk, a többnyelvűség természetes volt. Hiszen állandóan együtt kellett harcolni különböző nyelvű népeknek, és ezért a többnyelvűség már magától értetődő volt ebben a korban is. Ami az igazi kérdés természetesen, hogy a többnyelvűség mögött melyik volt az igazi? Tehát, hogy fölmerülhet-e például az,

0: megye a, kiknek a nyelvét? A magyarok nyelvét. Ahhoz a magyaroknak már létezni kellett. Tehát ugye a magyarok nyelvváltásáról, amelyről egyébként Zichy István gróf egy külön kis könyvet írt, és ebben úgy gondolta, hogy a magyarok nyelvváltással kerültek ugye a mai nyelvükhöz. Ezt a tudomány nem tudja vállalni, egyszerűen azért, mert akkor ki kéne mutatnunk, hogy a magyarok másutt voltak, ez pedig ugye azok a magyarok, akikről beszélünk. Ami a zenét illeti, pedig teljesen egyetértek, az indiánok, Dél-Amerika indiánok zenében is a pentatónia nagyon fontos és domináns szerepet játszik, amiről én beszéltem, ez a kvintváltó változata, amelyik szintén sok helyen megvan, de azért nem annyira, az már egy fejlettebb formája ugye a pentatóniának, tehát érdekes összefüggések természetesen lehetnek.
1: Említette az előadásnak végén a magyarság fennmaradásának okait. Én azt szeretném kérdezni, hogy a Kárpát-medencében a magyarság előtt is volt nép, elsősorban a honfoglalás korban, amikről gyakorlatilag szinte nyomtalanul eltűntek, legalábbis ezt tudjuk. Mi lett velük, illetve mit lehet róluk tudni?
0: A nép maga azért nem tűnik el. A nép, és ezért mondtam, hogy nagyon vigyáznunk kell, ugye a népek nyelvet válthatnak, és megmaradnak. Tehát a Kárpát-medencében élő népek, és ugye itten, ha most eltekintünk ugye a frankoktól és azoktól, akik ebben az időben már mint papok és mint katonák itt voltak a Kárpát-medencében, ezek viszonylag kis létszámúak voltak, bár azért nem volt teljesen jelentéktelen. Tehát két nagy népcsoport volt, ezek a szlávok voltak és az avarok, miközben a szlávok sokfajták voltak, déliek és keletiek, északiak is. De a lényeg az, hogy ezek nem tűntek el, hanem lassan átalakultak, és ez egy eléggé hosszú folyamat volt, azonban csatlakoztak a magyarokhoz, ha tetszik, magyarrá váltak.
2: Mit lehet tudni az úgynevezett szavárd magyarokról? Léteztek ők egyáltalán, és ha igen, akkor hogy kerültek el a Kaukázusba?
0: Kérem szépen, a szavárd magyarokra vonatkozólag egyetlen egy forrásunk van, görög-bizánci forrás, és valóban beszélnek egy ilyen nevű népről, azonban az egy erősen kérdéses dolog, hogy ennek a magyarokkal milyen összefüggése van. Itt most az új az, hogy az örmény forrásokban is fölmerült egy ilyen nevű nép, sőt, most már van egy héber forrásunk is, amelyik szintén mutat egy ilyen nevű népet. A probléma ezzel az, hogy a népnevek azok nagyon sokszor cserélődnek. Én azért mutattam be azt, hogy ugye egy népnek sokféle neve lehet, és ugyanakkor ugyanaz a név is többféle népet takarhat. Tehát létezett egy ilyen nép, amelyik szerepel a bizánci forrásokban, és bizony az örmény forrásokban is. Bár, ha az örmény forrásokat közelebbről megnézzük, akkor ennek ott jelentése is van, aki örményül tudja, hogy ez fekete, vagy fekete embereket, vagy fekete fiúkat jelent. Tehát lehetséges, hogy itt egy félreértésről is szó van, de minden esetre annak a bizonyítéka, hogy a magyarok valóban a Szavártói aszfaloly alatt szerepeltek, erre egyelőre biztos bizonyítékunk azon egy adaton kívül más nincsen.
3: Köszönjük szépen professzor úrnak a válaszokat. Kedves hallgatóink, eddig önök kérdeztek, most pedig a professzor úr tesz fel önöknek egy kérdést. Az eszé kérdés témájára kérjük írásban válaszoljanak, illetve írásban dolgozzák fel a témát. Március 8-án 21 óráig küldhetik el a műveket az info@mindentudás.hu címre, illetve leadhatják itt a helyszínen is hostesseinknek. A professzor úr a négy legjobbnak ítél.
4: Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbak.

0: Hírpercek a Balaton Rádióban.
1: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élményjavítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
2: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A Gondos Óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a Gondos Órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják elhadnak a gondosura.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19%, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálat bővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 000 felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
1: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthonstart lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2,8%-kal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt három évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hadházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hadházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
3: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézmény képzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg. A tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés. A diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hév- és buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedd magad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlethalálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
1: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság a rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamera felvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az ország ország különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak, ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátást. Kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfűféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatopfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafafélék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
0: És most! Ez a Tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló. Hogy képben legyél?

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban. Siófokon is terjeszkedik a népszerű roller szolgáltató, a TIR. A cégnek a közösségi e-rollerei állandó jelleggel lesznek elérhetőek a Balatonparton, ugyanis Budapest mellett ez lesz már a második város, ahol a felhasználók igénybe vehetik a berlini székhelyű mikromobilitási vállalat eszközeit. A Forbes.hu cikke alapján a cég elektromos rollerei éjjel-nappal elérhetők lesznek a Balatonparti településen, elsősorban a központi közlekedési csomópontok közelében, valamint Siófok forgalmasabb területein. A szolgáltatást mobil alkalmazáson keresztül tudják igénybe venni a felhasználók. Nem a TIR az első roller megosztó vállalat, amelyik a balatoni régió felé kacsingat. 2020 óta a Lime rollerei is jelen vannak a Balaton több településén is, ugyanakkor egyelőre csak a nyári szezon erejéig költöztek le a Magyar-tenger partjára. Állandó jelleggel így tehát a TIR jelenik meg először a Balatonparton. A magyarországi közösségi roller szolgáltatókban közös, hogy mind Budapesten kezdték meg működésüket, az országos terjeszkedéssel kapcsolatban ugyanakkor eltérő stratégiát követnek. Ugyanis a Lime az említett balatoni kiruccanásokat nem számítva a nagyobb vidéki városokban terjeszkedik, mint például Szegeden, Székesfehérváron és Veszprém mellett, már Nyíregyházán is, illetve Szolnokon is elérhető a szolgáltatásuk. A térnek viszont Siófok az első vidéki városa. Míg az amerikai Bird az MVM-mel együttműködésben egyelőre csak a fővárosban érhető el. Az utóbbi években robbanásszerűen megnőtt az elektromos mikromobilitási eszközök népszerűsége, a terület újszerűsége és szabályozatlan terjedése, ugyanakkor sok konfliktust okoz a mindennapokban. A budapesti önkormányzat tavasszal igyekezett keretek közé terelni az egyre nagyobb méreteket öltő roller káoszt. A szolgáltatók a közterületeken létrehozott mikromobilitási pontokon kötelesek tárolni a használaton kívüli e-rollereket. A mostani TIR közlemény szerint a siófoki terjeszkedés során a berlini vállalat a rollerek használati feltételeit a helyi városvezetéssel szoros együttműködésben határozta meg, amelynek része egy kijelölt működési terület és a parkolásmentes zónák és a parkolóhelyek kialakítása is. Az e-rollerek szabályozási káoszának másik ága az évek óta a fiókban pihentetett KRESZ módosítás hiánya, ugyanis káosz uralkodik az e-mobilitás közlekedési rendjében, mert nincsen rá megfelelő szabályozás.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Az üzletem.hu tájékoztatása szerint több éve működtetett illegális haltároló telep helyet lepleztek le a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT és a Nébih Állami Halőri Szolgálatának halőrei. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT halőrei Balatonkenesétől egészen Dék településig követtek egy halszállítmányt, majd a rendőrség és a Nébih Állami Halőri Szolgálata segítségével az élő halakat szállító autót ellenőrzés alá vonták. A hatósági szakemberek a Ford Transit típusú autó rakterében három darab 200 literes hordóban összesen 23 darab pontyot találtak, melyek együttes tömege 128 kg. Az ellenőrzés alá vont személy a halakat egy balatonkenesei vízparti ingatlanon haltárolásra kialakított, megközelítőleg 40 köbméter térfogatú gödörben tartotta egészen az elszállításukig. Elmondása szerint a horgász a Balatonból fogta ki a pontyokat, majd az illegálisan kialakított haltároló gödörben gyűjtötte. Később egy Dék településen található magánhorgásztóba szállította volna őket ajándékként. A jogsértő horgásszal szemben a Nébih eljárást indított. Többek között azért, mert bár jogszerűen fogta ki a halakat, de jogszerűtlenül, azaz nem leölve szállította el azokat a vízpartról. Ezen kívül a hatóság vizsgálja a halak kereskedelmi forgalomba kerülésének körülményeit, valamint a hatósági engedély nélküli haltelepítés lehetőségét is. A jogsértő horgász több 100 000 forintos halvédelmi bírságra számíthat. A balatoni hallgazdálkodási vízterületről jogszerűtlenül elvitt halak végül visszanyerték a szabadságukat. Az egyedeket állatorvosi vizsgálat után a balatoni halőrök visszahelyezték eredeti élőhelyükre a Balatonba. A továbbiakban visszatérünk a lendületes fiatalos balatoni slágerek közé, és ezek közül fogunk játszani nektek jó párat.

0: sok. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Kellemes rádiózást kívánunk a kedves hallgatóknak itt a Balaton Rádióban. A helyi hírek közt most egy program, illetve egy érdekes kirándulási helyszín ajánló következik, hiszen a Névegyvölgyről lesz szó, amely a Balaton felvidéken található. Meseszép táj, nyugalom és ízletes borok. Azt gondolom, egy klassz nyaralást ezek mindenképpen jelentősen tudnak támogatni. A Névegyvölgy varázslatos vidéke a Tagyon és a Mencshely közötti településeket tömöríti. A völgy pedig mindössze negyed órás buszozással elérhető, legkönnyebben a Szánka-Köveskál vasúti megállóhelytől. A hegyekkel övezett medence elképesztő látvány, de a falvak hangulata is könnyen magával ragad. A települések között csortogál a Cserkúti patak, emellett látványos templomokat, romos emlékeket is megcsodálhatunk. A kirándulás tökéletes befejezése lehet egy pohár finom bor, amit az ottani neves pincészetekben kóstolhatunk, vagy megízlelhetjük az óbudavári sajtokat. A Névegyvölgy központja Szent Antalfa, amely része az országos kéktúra útvonalának. Szent Antalfa szomszédságában, de már Balatoncsicsó közigazgatási területén vár ránk a Szent Balázs-hegyi templomrom, ami kihagyhatatlan látnivaló, ha erre járunk. A környéknek nem csak a szépsége, hanem a borai is emlékezetesek, ezért érdemes betérnünk egy-egy pohár italra a helyi pincészetekbe. Szent Jakabfa a völgy északi részén fekszik, ahol szintén csend és nyugalom vár. Balatoncsicsó hangulata egy perc alatt kiszakít a városi forgatagból. Ha erre járunk, érdemes megnézni a fazekasház kerámiáit is. De bármelyik faluba is megyünk, amerre a szem ellát, mindenhol idilli mezőket láthatunk. A Névegyvölgytől délre található Tagyon település, ami ideális úti cél egy kiadós túrázáshoz, plusz innen csak egy karnyújtásnyi sétára van a gyógyító energiáiról ismerté vált hegyes tű. Óbudavár legfőbb látnivalója egy balatonfelvidéki népi építészet remekmű, a Szent Márton templom. Illetve ha már itt vagyunk, érdemes egy pillantást vetni a falu egykori mosóházára is. Ez szépségében ugyan elmarad a templomtól, viszont fontos lenyomata őseink történelmének. Ha a romantikus hazai tájakra vágyunk, akkor a Névegyvölgynél keresve sem találhatnánk ideálisabb helyet, de ugyancsak lélegzetelállító látvány tárul a szemünk elé a Mencshely szomszédságában magasodó Halom hegyről is, ahonnét belátni a Balaton felvidéket egészen Badacsonyig. A Bakony alján Pápától mindössze néhány kilométerre található Nagytevel, egy 512 főt számláló település, ahol egy csodaszép hűsvízű tó várja a fürödni vágyókat. Bakonybél és Hubert lakító környéke évről évre sok kirándulót vonz, nyáron azonban érdemes kissé nyugatabbra, a Nagyteveli víztározó felé is ellátogatni, írja a color.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin, hogy képben legyél.
0: Magyar Lajstrom jelű repülő landolt a Balaton vízén. A propeller.hu információi szerint 80 év elteltével 1938 óta először történt meg, hogy magyar Lajstrom jelű hidroplán landolt a Balaton vízfelületén a Keszthelyi öbölben. Az Aero Express Cessna 206-os típusú gépével Széchenyi Márton Airbus oktatókapitány az aktuális szélirálynak megfelelően szállt le a hatóságok által kijelölt mintegy másfél négyzetkilométernyi kör alakú vízfelületre. A repülést a vízimentők magyarországi szakszolgálata és önkéntes tűzoltó egyesület kisgéphajókkal biztosította. A teszt azt a célt szolgálta, hogy a vízirepülés ismét meghonosodjon a magyarországi vizeken. A törvényi szabályozáshoz ugyanis sokat segítenek a tesztrepülések. A hazai vízirepülés első 30 éve meglehetősen mozgalmas volt, a II. Világháborút követően azonban a múlt homályába veszett. Először 1916-ban jelentek meg vízirepülőgépek a Balatonon, amikor az olasz frontra induló repülőcsónakok Keszthelynél végeztek közbenső leszállást, mielőtt nekivágtak a Triestig tartó, légvonalban 400 km hosszú.

vonultnak. A világháború után a keszthelyi vízirepülő bázis 1920-ig létezett, de repülőgépek nélkül. Aztán 1923 nyarán a nagy közönség számára is elérhetővé váltak a hidroplánok. A menetrendszerű külföldi járatok mellett megindultak a Budapest-Balaton közötti taxirepülések is. Az első Budapestről Siófokra. A Dunáról felszálló hidroplánok a biztonságot jelentő 1000 méteres magasságba emelkedtek, hogy esetleges motorleállás vagy másokból történő kényszerleszállás esetén legyen elég idejük elérni a Velencei tavat vagy a Balaton keleti végét. Olyannyira népszerű lett a vízirepülés, hogy a hatóságok 1924-ben meghatározták a légi közlekedés rendészeti szabályait. Az AeroExpress startup cégként Somogyi Tóth Dániel karmester orgonaművész, az Aeropark repülőmúzeumot működtető légiközlekedési kulturális központ alapítója és unokatestvére Széchenyi Márton hozták létre régi barátjukkal Marozsi Lászlóval. Később Simon Martin kapitány is csatlakozott hozzájuk, aki a Bőnyi repülőtér vezetőjeként és kisgépes üzemeltetési szakemberként új lendületet adott a tervezésnek. Hozzátették, hogy a gyönyörű folyók és tavak országaként hazánk alkalmas lehet arra, hogy a vízirepülés regionális központja legyen a jövőben.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felül egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Nekinek ez a Balaton Rádió, és benne pedig helyi információk is teret kapnak. Most például valami olyasmiről fogok beszélni, ami nagyon fontos, hiszen a Balaton rengeteg pihenő, nyaraló számára akár halálos veszedelmet is rejthet. A pénzcentrum információi szerint a legalapvetőbb kérdés, hogy ismerjük fizikai és aktuális korlátainkat. Tipikus veszélyforrás, hogy szinte mindenki túlbecsüli a saját állapotát. Általános eset, hogy az egész évi munkából érkezve a parton ellazulunk, és azonnal úgy érezzük, miénk a világ. Pedig a Baywatchból ismert izmos, sportos hölgyek és urak, akik ultra Balatont futnak és hegyi bicikliznek, a magyar felnőtt lakosság maximum 9%-át teszik ki. A legtöbben abban az illúzióban ringatják magukat, hogy jó úszók, mert otthon keresztben átszelik a tanúszodát. Bármilyen meglepő, a természetes vízben ugyanolyan veszélyben van az, aki naponta 3 kilométert leúszik a feszített víztükrű medencében, mint aki csak kutyaúszásra képes. Az élővíz ugyanis tele van rejtélyekkel, nem várt dolgokkal. Ebből a szempontból a Balaton még rosszabb, mint egy tenger, mert átláthatatlan. Jöhetnek hideg és meleg áramlatok, állatok, növények, iszap, ami mind-mind váratlan és veszélyes lehet az otthoni strandhoz képest. Egy átlagos, épp csak szellős nyáron, ha valaki a matracáról vagy a vízibicikliről beugrik a vízbe és elúszik 50 méterre, ez alatt a szellő 100 méterre is elviheti a biztos pontot. És már is 150 méteres távolságról beszélünk. A szeles idő egy újabb komoly veszélyforrás. A hullámzás nagyon sokféle lehet, benne küzdve eltéveszthetjük a megfelelő irányt. Nem akkor veszünk levegőt, amikor akarunk, hanem amikor a hullám megengedi. Így simán meg lehet fulladni, akár egy 120 centis vízben is. A magyar tenger egyik veszélyfaktora a vízpermet. Ez a víz fölött akkor alakul ki, amikor a hullám tarajt lecsapja a szél. Az is megfulladhat, akinek a feje kint van a vízből. A fejes ugrás a sekély vízbe szinte mindennapos esetnek számít a nyaranta, annak ellenére, hogy a média tele van az ebből adódó tragédiákkal. Csak úgy, mint a felhevült testtel belecsobbanás. Egy napsütéses nyári délelőtt a testfelszínünk 12 perc alatt 50 fokra hevül fel. Szinte jég. Ilyenkor a vízfelszín 28 fokos. Lejjebb viszont csak olyan körülbelül 20-22 fok van. Vagyis egy másodperc alatt 30 fokos hőmérséklet különbséget kellene kibírnia egy átlag ember szívének. Ilyenkor szinte mindenkinél természetesen fellépő pánikreakció miatt pedig tized másodpercek alatt elhasználja azt az energiát, amire a következő 10 percben szüksége lenne. Ebben a helyzetben nagyon veszélyes lehet a mentés is. Egy 10 éves kislány magával tud rántani egy életerős felnőtt férfit, amikor rácsimpaszkodik. Ezért a vízimentők is elsősorban az önmentést tanulják, hogy elkerüljék a dupla tragédiát. Még a félprofi szörfösöknél is alapszabály, hogy lehetőleg ne menjenek be egyedül a vízbe. Náluk is előfordulhat egy szerencsétlen esés, amelyben beüti a fejét és elájul. Sajnos a mentőmellény használatát sem veszik igazán komolyan, pedig minden körülmények között erősen ajánlott. Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke szerint a baleseti arány nem rossz ahhoz képest, hogy egyszerre nyáron olyan 300 ezer balatoni nyaralóról is beszélhetünk. Komoly előrelépés, hogy míg a 80-as években évente 50-60 áldozata volt a hazai vizeknek, az elmúlt években átlag 10-20 közötti ez a szám. A szakember szerint az egyéni felelősséggel van elsősorban a baj. A magyaros, bevállalós, betyáros virtus életveszélyes lehet egy természetes vízben. A viharjelzést a nyaralók gyakran nem veszik figyelembe. Talán furcsán hangzik, de a Balatonon a déli part a veszélyesebb. Az északin a víz azonnal mélyül, ezt mindenki tudja, bekalkulálja. A délin akár a mólószár végénél is csak mellmagasságig ér, viszont előfordulnak suvadások, ahol hirtelen, szakadékszerűen több méter mély kútba léphetünk, és mivel nem látni, nem lehet felkészülni rá. Ez pedig kisebb sokkot okozhat. A szakemberek szerint nagyon fontos lenne az ön- és társmentés megtanítása, hogy már a gyerekek az óvodától tanulják az úszást és a vízbiztonságot. Kellő óvatossággal, mindemellett remélhetőleg a legtöbb nyaraló biztonsággal is tudja élvezni a Balatont.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni bringa körről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közmű szolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km per órás sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal. Ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: Ukrajna. Ilyen napról a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Hello Vidék információi szerint uniós támogatásból elkezdték felújítani a Keszthelyi óvodát, de végül elbontják. A meghiúsult projekt miatt a városnak közel 200 millió forint uniós támogatást kell visszafizetnie. Ruzsics Ferenc, Keszthely akkori polgármestere, még 2018-ban arról számolt be, hogy a keszthelyi önkormányzat 199 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatással fogja bővíteni és felújítani az Életfa óvoda kísérleti utcai tagóvodáját. A tervekből viszont nem lesz semmi, egy friss előterjesztés szerint, ugyanis már az óvoda bontását tervezik. A Ruzsics által vezetett önkormányzat egy akkor még budapesti, ma már keszthelyi székhelyű céget, az Invest Mondi System építőipari, kereskedelmi és szolgáltató Kft.-t bízta meg, hogy több mint 1 milliárd forint uniós pénzből újítsa fel az óvodát, a városi strandot és a Reisl sörházat. Az Invest Mondi System Kft. Minden esetben a legolcsóbb ajánlatot adta, de a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület már 2019-ben felhívta a városvezetők figyelmét arra, hogy a Kft. Ügyvezetője és tulajdonosa egy felszámolás alatt álló, hasonló nevű és tevékenységű cégben is érdekelt. Emellett az egyesület szerint irreálisan alacsonyan tartotta a vállalási árat. A becslések szerint az óvoda felújítás jelenleg 75%-os állapotban van, de a beruházások állapotára és a kivitelezési körülményekre tekintettel az önkormányzat nem valósítja meg a projektet. A szakértői vélemény szerint ugyanis az épület készültsége csupán a mennyiségi teljesítés alapján 75% körüli. A hibás teljesítések, az ázások okozta károk miatt a készültség igazából olyan 40-45%-os. A testület ezért felkérte a polgármestert a szükséges bontási munkálatok előkészítésére, valamint a jogi intézkedések megtételére. Az óvoda bontási műszaki leírásban arról írnak, hogy a kivitelezett állapot számos szakmai hibát tartalmaz, és alaposan meg is csúsztak az építkezéssel, ami elmondható a strand és a sörház beruházásról is. A sörház és az óvoda felújítása ügyében az OLAF és rendőrségi vizsgálat is indult. Az utóbbi a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóságánál kötött ki. Végül az önkormányzat felbontotta a szerződéseket a kivitelezővel.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Repkednek a milliós négyzetméter árak a Balatonnál. Helyenként már az akár 1 millió forintot is meghaladó négyzetméter árak ellenére továbbra is a balatonparti nyaralók számítanak a legkeresettebbeknek, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ez alapján a legnépszerűbb tóparti település Siófok, holott itt már az átlagos négyzetméter ár az 1,3 millió forintot is elérheti. A második legkeresettebb település Balatonalmádi, ahol 829 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A Balatonnál Balatonfüred áll a harmadik helyen, 1,06 millió forintos négyzetméter árral, ám országosan a Velencei tó mellett lévő Gárdony a harmadik legnépszerűbb tóparti település 779 ezer forintos négyzetméter árral. A balatoni piacon a 10 legnépszerűbb település között található még Keszthely, Fonyód, Balatonkenese és Balatonföldvár is, ahol 740 ezer és 1,3 millió forint között alakultak a négyzetméter árak. A Velencei tó környékén pedig népszerű még Velence is, ahol 800 ezer forintos négyzetméter ár jellemző. A Tiszató közelében lévő települések közül Tiszafüred, Abátszalók és Sarút volt a legkeresettebb. Itt négyzetméterenként 255, illetve 385 ezer forint közötti összegért kínálták eladásra az ingatlanokat. Az ingatlan.com megvizsgálta azt is, melyek voltak a legnépszerűbb települések 1000 eladó nyaralóra vetített kereslet alapján. Ezt a listát Balaton Szabadi vezeti, ahol 607 ezer forintos négyzetméter ár jellemző, a második Balaton Ederics 725 ezer forinttal, a harmadik pedig Dörgicse 821 ezer forintos árral.
2: nappalóznak, és Alsóőrs a 4. és 5. a listán, pedig itt már 1,3 millió forint körüli négyzetméter árral kell számolni. Szintén népszerű, ugyanakkor a jóval olcsóbb Balaton, Magyaród és Sarud is, ahol 222 000, illetve 255 000 forint körüli négyzetméter áron lehet ingatlant vásárolni, írta a népszava.hu. A következőekben mi ismételten visszatérünk, majd további hírekkel, információkkal, azonban addig szóljanak a legjobbak.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: Minden, ami a héten történt.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Tavaly még minden hatodik, idén már csak minden hetedik balatoni vállalkozásnál találtak valamilyen szabálytalanságot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. A balatoni forgalom újra felélénkült a nyáron, ezért a NAV revizorai ellátogattak a térség népszerű helyszíneire. A revizorok többek között a nyugta és számladást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek szabályos használatát és a készpénzkészlet kezelését vizsgálták több mint 4000 alkalommal. A NAV már évek óta előrejelzi az ellenőrzéseit a honlapján az Adó Trafipax rovatban. A balatoni akcióban évek óta csökken a mulasztók aránya. Legutóbb az összes ellenőrzés csupán 14%-a zárult megállapítással, míg előző évben ugyanez az arány 25% volt. A mintegy 600 mulasztás felénél online pénztárgéppel kapcsolatos problémát vagy a nyugtaadás elmulasztását jegyzőkönyvezték a revizorok. 163 vállalkozó pedig nem jelentette be az alkalmazottait. 33 esetben jövedéki szabályokat sértettek a kereskedők. A visszaeső vállalkozások magasabb, akár milliós bírságra is számíthatnak, mint például az a cég, amely az elmúlt 3 évben 5. alkalommal mulasztotta el a nyugtaadást. Eddig mintegy 57 millió forint bírságot szabott ki a hivatal a szabálytalanságok kapcsán. A bírság mellett egyéb szankciót is kockáztat, aki vét a szabályok ellen. 2 egyébként megbízható minősítésű vendéglátóhely a nyugtaadás elmulasztása és a be nem jelentett alkalmazottak miatt kikerült a kedvező kiva szerinti adózásból. A súlyosan mulasztók utólagos adóellenőrzésekre is számíthatnak, írja a hellovidék.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A balatoni kör elnöke Szilágyi Lajos nyilatkozott az Inforádiónak, amelyben elmondta, hogy kevesebben pihennek mostanában a Balatonon. Emlékeztetett, hogy tisztában voltak már előzőleg azzal, hogy kevesebb lesz a vendég a korábbi évekhez képest, hiszen a koronavírus járvány után most már korlátozás nélkül lehet külföldre is utazni, és mindenki igyekszik majd pótolni a koronavírus által érintett 2 évet. A balatoni kör elnöke szerint ezzel nincs is semmi baj, így van rendjén. Annál is inkább jegyezte meg, mert az a tömeg, ami az elmúlt 2 évben a Balatonon megfordult, már túlnőtt rajtuk, és már nem igazán tudták olyan szolgáltatással lefedni, ami megfogalmazása szerint elfogadható színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is színvonalú lenne. A nyár elejei hírek igen nagy számban szóltak arról, hogy megemelkednek az árak a főbb turisztikai célpontokon, így a Balatonnál is. A szállásokon csak úgy, mint a

ismerte a balatoni kör elnöke, hogy nem tudják magukat kivonni az inflációs folyamatok alól. Mindazonáltal a balatoni kör tagjainál irracionális korrekciók nem következtek be. Szilágyi Lajos úgy véli, tagjaik nem is lépték meg igazán azt, ami szükséges lett volna. Tekintettel arra, hogy a vendégek fizetőképességi határánál járnak, ahol már nem tudják tovább érvényesíteni az áremelkedéseket. Ez viszont az üzemeltetési költségek megnövekedése miatt a vállalkozások nyerességének a csökkenéséhez vezet, olyan folyamatokat elindítva, amiknek a vége most még nem látható. Az is elhangzott, hogy a Balaton déli partja is felzárkózik a gasztronómiai versenyben. Bár Szilágyi Lajos szerint az északi területek még vezetnek, köszönhetően a Káli-medencének, illetve az ott található borászatok által üzemeltetett vendéglátóhelyeknek, amik nagyon minőségi ételkínálattal jelennek meg. De a déli part kétséget kizáróan kezdi beérni az északit. A szívéhez közel álló Siófokot sokan meghurcolják, ilyen és olyan szempontok miatt, noha ezt nem minden esetben érdemli meg, hiszen a gasztro kiadványok alapján is itt nyílt a legtöbb olyan minőségi kis családi étterem, ami üdes színfolt a tó körüli vendéglátásban, és valóban megállja a helyét az északi parti helyekkel való összehasonlításban. A szövetség elnökének az sincs ellenére egyébként, hogy egy magyar specialitásokat is kínáló olasz étteremmel gazdagodott Siófok, hiszen ha valaki azt szereti, miért ne ehetne a Balaton partján olasz ételt. Szilágyi Lajos felhívta a figyelmet, hogy a balatoni kör tagjai már az év jó részében nyitva tartanak, ami nem könnyű feladat, néhány éve elképzelhetetlennek is tűnt. Vállalták, hogy a nyáron túl az összes többi hónapban minimum a hétvégéken is működnek, de a többség csütörtöktől vasárnapig várja a vendégeket. Megjegyezte, hogy a fővenyesi Kalóz strandbisztró például már bizonyította, hogy egy strandbüfé is életképes lehet télen. Vagyis a jelek szerint már megvan az a kirándulói vendégkör, aki keresi ezeket a helyeket és szívesen látogat a Balatonhoz. Mindig a kínálatot kell megteremteni, aztán jön hozzá a vendég is, és ezt az elvet követjük a balatoni körben is, fogalmazott az elnök. Az elnök egyetértett, hogy ehhez kapcsolódóan, vagy erre rászervezve kell programokat is biztosítani, ami leginkább a téli hónapokban jelent kihívást. Írja az infostart.hu. Ezek voltak a helyi hírek, és most pedig ismételten balatoni slágerrel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. bálványosi nyári szabad egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felül egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ilyen nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balaton átúszás, a Balaton Sand, a vizes világbajnokság és a kék szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és két balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 200-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál, Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen, illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpart cellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Vicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban, az FM 88.7-en.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházi fertőzések adatai szeptembertől. Ellenállási politikát hirdetett Orbán Viktor tusványosan. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Szeptembertől nyilvánosan elérhetőek lesznek a kórházi fertőzések friss adatai, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A módszertan ugyanakkor hangsúlyozza, hogy ezekből az adatokból önmagukban nem lehet egyszerű kórházi rangsort készíteni. Ezért a fertőzési mutatók mellett olyan további adatok is megjelennek majd, amelyek segítenek a számok helyes értelmezésében. Az új rendszer a betegbiztonság javítását, az egészségügyi intézmények szakmai fejlődését és az ellátórendszer átláthatóbbá tételét szolgálja. Ellenzéki politika helyett ellenállási politika következik, mondta a Fidesz elnöke a 35. Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen. Orbán Viktor szerint Magyarországon veszélybe került a szabadság az áprilisi választás után. Az előző kormányfő szerint a demokrácia és a jogállam felszámolása Magyarországon ma a kizárólagos hatalomgyakorlás érdekében történik. Szerinte a Tisza párt egy új önkényuralmi rendszert akar és kezd kiépíteni. Orbán Viktor beszédére Magyar Péter reagált. A miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, menthetetlen, bukott maffia főnökkel foglalkozni felesleges. Egyetlen koncert megrendezésére kapott 1,5 milliárd forintot Balázsi Gyula cége, a Lounge Event Kft. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségtől néhány nappal a választások előtt, írta Pósfai Gábor belügyminiszter közösségi oldalán. A belügyminisztérium a rendezvények átvilágítása során bukkant arra a szerződésre, amely szerint az ügynökség április 1-én rendelt egy koncertet a Hősök terére a Lounge-tól. A megrendelésben azonban nem szerepel sem konkrét fellépő, sem konkrét dátum. A munkacím Mándoki koncert volt, de a Mándoki név az anyagban konkrétan már nem szerepel. A szerződést felmondták. Megszünteti az Egyesült Államok a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić a szerbiai közszolgálati televízióban közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadiipar területén. Újabb drónt lőttek le Románia légterében. A pénteki eset után szombat reggel ismét pilóta nélküli eszköz sértette meg az ország légterét. A Védelmi Minisztérium szerint a drónt Dunaszentgyörgytől 10 kilométerre nyugatra lőtték le a Duna-delta térségében, az ukrán határ közelében, lakatlan területen, biztonságos körülmények között. Ugyanaz a román pilóta avatkozott be szombaton is, aki pénteken a Bodza megyei drónt lelőtte. A tárca azt írta, hogy a pilóta ugyanannak az F-16-os vadászgépnek a pilóta fülkéjében ült, és ugyanaz a kollégája segítette a műveletben.
0: Időjárás.
1: Vasárnap már sokfelé megnövekszik a felhőzet, és délnyugat-nyugat felől egyre több felé alakulhat ki eső, zápor, helyenként zivatar. Erős lesz a szél. Hajnalra 10 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. A legmelegebb órákban 25-32 fok valószínű, de a csapadék érkeztével akár jelentősebb mértékben is visszaeshet a hőmérséklet.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Ilyen napon a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Hullámzó érdeklődés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon. Hektikus évet tudhat maga mögött a hazai ingatlanpiac, ezzel együtt az átalakulás a balatoni nyaralópiacot sem hagyta érintetlenül. A gazdasági környezet változásai, az infláció és az energiaárak emelkedése a keresleti piacot hamar kínálati piaccá formálta. Az évelei szárnyalást követően egyre fogytak az érdeklődők, helyettük inkább nézelődők jelentkeztek az ingatlan közvetítőknél. Az eladók még nem szívesen csökkentenek az árakon, a merészebb, de komoly szándékú vásárlók pedig szinte már az ingatlan megtekintése előtt látatlanban alkudnának. Kezdte el Benedikt Károly, a Dunahouse PR és elemzési vezetője ismertetni a jelenlegi információkat. Tapasztalata alapján a magyar vásárlók érdeklődésének középpontjában főként az új vagy újszerű, lehetőleg panorámás ingatlanok állnak. Aki pedig kevesebb megtakarítással rendelkezik, megelégszik a 30 millió forint körüli, parttól távolabbi utcákban elhelyezkedő, jobb állapotú apartmanokkal, de a minimálisan elérhető építési telkek is népszerűek még, mind a helyi, mind a budapesti és vidéki befektetők körében. A balatoni ingatlanpiacon is előtérbe kerültek az energetikai paraméterek, így aki a vásárlás mellett dönt, alaposabban megnézi az energetikai tanúsítvány tartalmát. Érdekesség azonban, hogy a megújuló energiát felhasználó rendszerekkel szemben az ügyfelek előrébb sorolják az épületek nyílászárói mellett a szigetelés és a tető állapotát. Egyre mérséklődik a külföldi befektetők aránya is. Azok, akik mégis a magyar tenger közelében fektetnének ingatlanba, a vízparti luxussal szemben inkább a belső területeket, a somogyi, kisebb településeket részesítik előnyben, ahol kedvező áron megfelelő méretű, önellátó gazdálkodásra alkalmas telekkel együtt vásárolhatnak maguknak második otthont. Az év során bekövetkező események kivétel nélkül hatással voltak az érdeklődés csökkenésére, ami mellett már a kínálat gyarapodása is érezhető. Nem lepték el azonban tömegesen a régiót a korszerűtlen ingatlanok, inkább az új helyzethez történő alkalmazkodásról és tapasztalatszerzésről szól ez az időszak mind a tulajdonosok, mind a vásárolni szándékozók számára. Ami viszont minden érdeklődőre jellemző, nyaralót keresnek ugyan, de már az is elvárás, hogy ne csak a nyári szezonban, de a hidegebb hónapokban is használható legyen az ingatlan. A szakértő megállapítása szerint a második ingatlant vásárlók között a hitelesek aránya általában véve nagyon alacsony. A megoszlás azonban a dráguló kamatok miatt tovább mérséklődött. Főként az állami támogatásokat igénybe vevő otthonteremtők élnek a kölcsönadta lehetőségekkel a Balaton vonzás körzetében. Írja az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk! Az mmonline.hu. Most ismételten a zenei slágerek kapnak szerepet itt a Balaton Rádióban. Tartsatok velünk!

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A Balaton északi és déli partján is a kislakásokat keresik. A Magyar Nemzet híre alapján a Balaton déli partján az alacsonyabb, az északi parton pedig a 3-4 emeletes újépítésű társasházi lakások a jellemzőek. A tó mindkét partján a kisebb alapterületű lakásokat keresik inkább. Aki vízparti ingatlant keres, az leginkább a tó déli felének településein járhat nagyobb szerencsével. Akinek pedig a panoráma a fontos, az északi partot választja. Az északi parton a befektetők által is kedvelt térségnek számít Balatonfüred és vonzás körzete, Balatonalmádi alsóörs csopak. Nyugaton keresett célpont Keszthely, ahol az átlagosabb műszaki felszereltségű projektek mellett megtalálhatóak a luxus kategóriájú fejlesztések is. Aki mostanában épít, kénytelen megfelelni az energetikai előírásoknak, ami egyre inkább egybeesik a vásárlói igényekkel, amelyek már egyértelműen a kiemelkedően modern és alacsony energiafelhasználású ingatlanok felé tolódtak el. Az északi parton a 3-4 emeletes társasházi lakások a jellemzők. A rezsi költségek növekedésével az ebből a szempontból védettebb, klimatizált, nyílászáró cserén átesett és más lakások által határolt kisebb alapterületű

0: jellemzően 36 és 64 négyzetméter közötti ingatlanok iránt élénkebb a kereslet. Az északi parton az újépítésű ingatlan beruházások száma alacsony. Ezért kifejezetten jellemző műszaki megoldásokról nem beszélhetünk. Ugyanakkor a régió és Budapest új lakásai között számottevő különbség nincsen. A Balaton déli partján a földszintes, egyemeletes társasházak a legjellemzőbbek. A bérleti díjakban lakásméret szempontjából marginálisak a különbségek, az eladási árakban viszont jelentősek. Ezért most az tapasztalható, hogy a kisebb méretű lakingatlanok iránt élénkebb az érdeklődés. Ezekből viszont szűkösebb a választék, mivel természeténél fogva a lakásépítési piac lassabban tudja lekövetni az éppen aktuális vásárlói trendeket.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a Magyar-tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet- és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egészéves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egészéves, kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél? Tudom.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
1: Időjárás.
2: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
1: És most ez a tájoló. Hírmagazin a hét eseményeivel, a térség híreivel, információival, minden vasárnap délelőtt a Balaton Rádióban. Tájoló, hogy képben legyél.

0: Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A Liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építésziroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folyamatosan öregedik a népesség a Balaton térségében, ami folyamatos kérdést generál a helyi önkormányzatok számára, akik jelenleg ezt látják a terület egyik legnagyobb problémájának. A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség a lakosok és az önkormányzatok között kérdőíves felmérést végzett, ahol elsősorban a demográfia, népesedés és helyi társadalom kérdéskörére voltak kíváncsiak. A kiemelt üdülőkörzetben hosszú időtávban folyamatosan csökkenő tendenciában van a Balaton állandó lakónépessége. Jól látszik, hogy az elmúlt években megtorpant ez a körülbelül másfél évtizedes tendencia, a 2018-as stagnálás után kisebb növekedésnek indult állandó és lakónépesség. Előbbi azoknak az adatát mutatja, akik az adott településen bejelentett lakcímmel rendelkeznek, utóbbi pedig a Központi Statisztikai Hivatal szerinti adatok alapján jelenlévő népesség. Az úgynevezett vándorlási egyenleg is sokat változott az elmúlt években. 2015-től pozitív arányban mozdult az ideköltözések aránya, de az adat soron az is jól látszik, hogy a 2020-as kiemelkedő érték nem véletlen, mert az akkor kezdődő Covid-járvány miatt sokan költöztek le a Balatonra, és bár ez a szám később csökkent, de így is növekedést mutat az előző évekhez képest. A települési vezetők körében végzett kérdőíves véleményvizsgálat során a szakemberek összesen 180 településen jártak, ahol 22 héten át térképezték fel az adathiányos térségi jelentéseket, után követték a korábbi adatokat, begyűjtötték az egyedi információkat, majd feltárták a fejlesztéspolitikai döntéselőkészítéseket és igényeket. A település vezetők szerint az adott településeken az előregedés a legfőbb népesedési probléma. A megkérdezettek mintegy 47%-a nevezte meg, ugyanis ezt a vizsgálat során. Ugyanakkor 82%-uk szerint nincsenek népesedési problémák, 5%-uk viszont az elvándorlást nevezte meg. Jól látszik, hogy a kiemelt térségi népesség öregedési indexe folyamatosan emelkedik. A korösszetétel egy erőteljes öregedés irányába mutat. Ez a szám ráadásul az országos átlagnál is mintegy 1,6%-kal nagyobb. Mindez azonban folyamatos társadalmi és gazdasági kérdést generál az önkormányzatok számára. A 40 évre előretekintő számítások szerint a jelenlegi mintegy 263 ezres állandó lakosság jelentős része előregedik 2062-re, és ha nem történik jelentős változás, akkor a modellek szerint egy aktív dolgozónak kell majd egy nem aktív dolgozót eltartani, ami hosszú távon nem fenntartható. A beköltözések tekintetében a Balatonnál a településvezetők 96%-a jelezte a beköltözések tényét. Sokan azt mondják a fővárosból, mások Magyarország keleti részéről és Szegedről, megint mások pedig külföldről, jellemzően Németországból költöztek az elmúlt években a Balatonhoz. A beköltözések során a legnagyobb problémát az alkalmazkodás hiánya jelenti, valamint az elvártól eltérő szolgáltatások és infrastruktúra. Sok településen ugyanis nincs meg ugyanaz a megszokott szolgáltatás és infrastruktúra ellátottság, mint a fővárosban. Írja a hellovidék.hu. Most pedig ismételten zenével folytatjuk az adásunkat.

0: Selfish.
1: Éjjel nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A bereg.hu tájékoztatása szerint a nádpusztulások többsége a Balatonon mesterséges létesítmények közelében történt, ami az emberi beavatkozásokkal való összefüggés lehetőségét veti fel. Ugyanakkor észleltek olyan eseteket is, amelyek a nem háborgatott környezetben lévő nádasokat érintették. A nádpusztulás okai nem egységesek. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint valószínű, hogy különböző tényezők játszanak szerepet a balatoni nádasok állapotának helyi romlásában, beleértve a magasabb vízállást, a lokális fertőzéseket, a meteorológiai eseményeket, de elsősorban a gyakran meggondolatlan, esetleg szándékos emberi tevékenység fejt ki negatív hatást a nádasukra. Ezt az összetettséget mutatja, hogy a növényzet reakciója is változó mértékű, és néhol már annyira súlyos, hogy a laikus szem is könnyen észleli. Évtizedes táblatokban az elmúlt évben a nádpusztulási esetek számossága szokatlan és meglepő, még a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatói számára is, így úgy vélik fontos az okok és összefüggések alaposabb vizsgálata. Például a Tihanyi külső tó nádasának állapota is jelentős mértékben romlott. A vulkanikus eredetű medencében kialakult külső tó vizét egykor lecsapolták, de a természetvédelmi törekvéseknek köszönhetően mára ismét egy jó minőségű vizes élőhely. A területen számos védett és fokozottan védett faj találja meg életfeltételeit, ami a nagymértékű emberi jelenléttel rendelkező balatoni tájon kiemelkedő jelentőségű. A kutatók több módszerrel is nyomon követik a nádasok állapotának változását. Hagyományos monitoring módszerek mellett felhasználják a műholdas távérzékelés lehetőségeit is. A külső tónál folytatott énekesmadár monitoring adatai alapján az elmúlt években drasztikus csökkenés volt tapasztalható több védett faj állományában. Az észlelt populációváltozások okainak feltárása során a terepbejárások és mintavételek mellett segítségül hívták a műholdas adatokat is. Az ezekből kinyerhető normalizált vegetációs index segít megtudni, hogy a növények mennyire egészségesek és jól nőnek-e. Vagy is úgy kell gondolni erre az indexre, mint egyfajta egészségmérőre, a növények, így a nád számára. Ez a módszer az űrből készült képekből származó adatok alapján működik.
2: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
1: A Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye szerint az M7-es autópálya 2003-ban, illetve 2004-ben történt bővítése során a Balatonkeresztúr határában megtalált bronzkori sírok csontanyagának archeogenetikai elemzése arra utal, hogy egy mindeddig ismeretlen népcsoport temetkezési helyét fedezték fel. Az autópálya bővítését megelőző kutatófeltáráson Fábián Szilvia irányítása mellett elvégzett ásatás tárta fel azt a bronzkori temetkezést, amelynek csontanyagát a Hunren BTK Régészeti Intézetének kutatói vetettek részletes vizsgálat alá. A vizsgálat eredményéről a rangos Oxford Academic Molecular Biology and Evolution szakfolyóiratban jelent meg publikáció. A Balaton víztömegének, illetve vízállásának évezredek alatt történt változásai miatt a Balatonkeresztúri lelőhelyen feltárt leleteket időben több és jól elkülöníthető korszakra lehet felosztani. A publikációban vizsgált és szénizotópos kormaghatározással az időszámításunk előtt 2560 és 1620 közöttre datált temetkezések közül a legkorábbi a régészeti szakirodalomban Somogyvár Vinkóczi kultúrához tartozó sír. Szintén itt bukkantak rá a régészek arra az ugyanehhez a kultúrához tartozó másik 8 csontvázat tartalmazó sírra, amely e korszakon belül a legfiatalabbnak számít. E sírnak az egyik legfőbb különlegessége, hogy a 8 egyén testét a korszakra jellemző hamvasztásos temetkezési szokástól eltérően egyetlen közösségi gödörben hantolták el. Rég kihaltnak vélt, ősi, vadászó, gyűjtögető nép bronzkori nyomára leltek a Balatonnál, hiszen a Az archeo genomikai vizsgálatok szerint a Somogyvár-Vinkóczi kultúrához tartozó egyén harmadrészben az akkori dél-dunántúli őslakosok, kétharmadrészben pedig a korszakban az Európát benépesítő, a kelet-európai sztyeppékről érkező és valószínűleg indo-európai nyelveket beszélő népcsoportok egy korábban nem vizsgált, feltehetően a Baltikum térségéből származó ágának leszármazottja. Az általa képviselt populáció sokkal jobban hasonlít a modern balkánihoz, mint az őket nagyjából időszámításunk előtt 2200 körül követő és a térségből kiszorító, az archeológiai szakirodalomban kisapostagi kultúrának nevezett közösséghez tartozó népességhez. Ez az újonnan érkezett népesség a 11 csontvázas temetkezés teljes genom elemzése alapján európai viszonylatban a korszakban egyedülállóan magas ősi, vadászó-gyűjtögető genetikai örökséggel rendelkezett. Hangsúlyozta a Bölcsészettudományi Kutatóközpont közleménye a magyarnemzet.hu-n található információ szerint. Most pedig mi tovább megyünk, lehetőleg lendületes ütemes balatoni slágerekkel itt az FM 88 héten.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
0: Időjárás.
1: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: Minden, ami a héten történt. Tájoló. A Hírmagazin.

0: Kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Muszáj a rendszeres dörrentés a Balatonnál. Közleményben tájékoztatja a fonyódi lakosokat és nyaralókat a károkatonák riasztásával kapcsolatban a Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT. A társaság közlése szerint a madarak távoltartásához szükséges gázágyukat igyekeznek a lehető legritkábban használni, úgy, hogy az a településen élőket és az ott üdülőket minimális mértékben zavarja. A közlés szerint a balatonihal.hu mögött álló hallgazdálkodási társaság a következő közleményt jelentette meg. A Balatoni Hallgazdálkodási Nonprofit ZRT az általa üzemeltetett fonyód zardavári halastavakon haltermelési tevékenységet végez. A mezőgazdasági termeléssel, halászati tevékenységgel szoros összefüggésben van a nagy káró katonák riasztására használt gázágyuk üzemeltetése. Hasonlóképpen, mint ahogy szőlőültetvényekben és gyümölcsösökben is alkalmazzák azokat más állatok ellen. A folytatódó közlés szerint a berendezést a halálolomány védelme érdekében használják a gazdasági károk megelőzésének céljából. Ahogy fogalmaznak, társaságuk rendelkezik a Somogy vármegyei kormányhivatal által kiállított hatósági engedéllyel a nagy káró katona riasztásához és gyérítéséhez. Az engedély alapján 6 és 18 óra között 15 percenként 3 lövés adható le. A nyár során 9 és 17 óra között 30 percenként 2 lövést adtak le, tehát az engedélyezetnél lényegesen kevesebb lövésszámmal éltek. Abban az időszakban, mikor nem szükséges, a gázágyút kikapcsolják. Ahogy fogalmaznak, a gázágyú jelenleg nem üzemel, a reggeli esti időszakban, illetve mikor nem indokolt a gázágyú használata, személyes jelenléttel igyekeznek a károkatonákat távol tartani a halastavaktól, ami jóval hosszabb munkaidőt követel meg a kollégáiktól. Tehát ekkor is hallható lehet néhány sörétes fegyverből leadott lövés. Természetesen, ahogy fogalmaznak, igyekeznek Fonyódváros lakosságának minimális zavarására, ezért a gázágyú nem a város irányába adja le a lövést, valamint azokban az időszakokban, mikor nem indokolt a használata, kikapcsolják, írja az infostart.hu.
1: Ez a Tájoló, a hírmagazin. Hogy képben legyél?
0: Folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a Balatoni Bringa körút felújítása. Jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban. Vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs

Pali Róbert, Monyarcvas egy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat.

0: napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hidegrekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
0: Időjárás.
1: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most
0: indul Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül.
0: Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: Számolod?

éjjel-nappal a legjobbakkal. Ez a Balaton Rádió. Kellemes vasárnap délelőttöt kívánok nektek. A következő 5 órában hozom a legjobb balatoni slágereket, na meg a frissei híreket, információkat. Ez lesz a menetrend, és már

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Kelly, Rakim, Mondis.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban, és természetesen helyi hírekkel is informálunk benneteket. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban 2 kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancs oltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle meleg árkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátfonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamva sem maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Most zene következik itt a Balaton Rádióban, úgyhogy érdemes velünk tartani.

0: lesz annál.
1: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
2: Hogy miért?
1: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

már vissza is jöttem ezután a kellemes zene után, és folytatom a maratoni balatoni zenefolyamot egy kis tudománnyal. Erik Berne, a transzakcionalizis atya fogalmazta meg annó még régebben a sorskönyv elméletét. Mindannyian rendelkezünk egy félig meddig tudattalan élettervel, amely arra szolgál, hogy hosszabb időszakokat, vagy akár az egész életünket strukturálhassuk, tartalommal tölthessük fel. Sorskönyvünk pedig egy meghatározott cél felé halad. Berne szerint a sorskönyvek alapvetően nyertes és vesztes típusba különíthetőek el. Az önsorsrontás a vesztes sorskönyvekhez kötődik. Szüleink már születésünktől programozzák utunkat az általuk átadott értékekkel, parancsokkal, tiltásokkal. Jellemzően 6 éves korunkig feltesszük magunknak a kérdést: mi történik olyas valakivel, mint én? A szülői hagyaték segítségével konstruálunk erre választ, ami majd a sorskönyvünk lesz. Bern egyik klinikai esetében az édesanyja azt mondta, hogy mindegyik gyermeke az elmegyógyintézetben fogja végezni. Egyébként igaza lett, mert a lányai páciensként, a fiai pedig pszichiáterként kerültek oda. Ugyanakkor komolyra fordítva a szót, elhanyagolhatatlan szempont, hogy mi hogyan reagálunk. Elfogadjuk-e a szüleink által felkínált magyarázatokat, utakat, vagy esetleg éppen az ellenkezőjével azonosulunk. Sorsunkat az határozza meg, hogy mi megy végbe a fejünkben, amikor külső eseményekkel találkozunk. A sorskönyvek tehát gyermekkori illúziókon alapulnak, melyek akár egész életünk során végigkísérhetnek minket, ugyanakkor sokan képesek vagyunk arra is, hogy ezeket elhagyjuk. Élettervünk lehet, hogy a legkevésbé sem lesz jó vagy boldog, mégis mi magunk akarjuk, hogy ez így történjen. Mi lehet az oka annak, hogy néhányunk szenvedést ír elő saját magának? A sorskönyvünk meghatározhatja, hogyan élünk és hogyan érünk életünk végére. Ugyanakkor élettervünket úgy rakjuk össze, hogy az végül valamiféle nyerességgel járjon a számunkra. A nyereség nem feltétlenül egy pozitív dolog. A klinikai gyakorlatban megjelenő nyereség lehet például elmagányosodni, nyomorultul élni, megbolondulni vagy meghalni. De miért tekinthetjük ezt mégis nyereségnek? Nyomorultul élve megbűnhődhetünk egy régi hibáért. Halálunkkal feloldozást nyerhetünk a terhek alól, megbolondulásunkkal megszabadulhatunk a felelősségtől. A drogfüggőség, az alkoholizmus jellemzően a legkényelmesebb mód bármelyik nyeresség elérésére. A sorskönyvi nyereség is jellemzően egy szülőktől érkező konstrukció, ugyanakkor sok esetben előfordul, hogy a nagyszülő kontrollálja akár közvetlenül, akár a szülőn keresztül. Megmenthet bennünket az apai halálos ítélettől, ugyanakkor tudattalanul bátoríthatja is őt, hogy hajszoljon bele bennünket valamilyen negatív végkifejletbe. Noha a végkifejletet szüleink plántálják belénk, ha nem fogadnánk el, hatástalan lenne. És mi maguk vagyunk azok, akik a drámai végkifejlet helyett választhatjuk a boldog befejezést. Ez azonban gyakran nagyon nehéz lehet, hiszen olyan régen rögzült, jól bejáratott illúziókat kell levetkőznünk, melyek legtöbbször egyáltalán nem is, vagy csak félig meddig tudatosak. Ezért sokszor érdemes lehet szakember segítségét kérni, hogy minél mélyebben feltárhassuk és átláthassuk, mi tart minket a negatív ciklusban, és kidolgozzuk, hogyan hagyhatjuk el azt. Az életciklusaink váltásakor jelentkező krízisek, válságok jó alkalmat kínálhatnak arra, hogy új utakat találjunk az életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja életünkben. Az ezekhez hasonló nagy érzelmi töltetű és jelentős események, mint például egy válás vagy egy új, stabil szerelem is sok esetben promótálhatja az új életfilozófiát.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon. Megdőlt a hajnali hideg rekord. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. Szombat hajnalban megdőlt az országos hajnali hideg rekord a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárdarócon. 4,6 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, közölte a Hungaromet ZRT Facebook oldalán szombat reggel. A korábbi rekord 4,7 fok volt, amit még 1986-ban rögzítettek Gajatetőn. Szakértői egyeztetést tartanak augusztusban a planetárium jövőjéről. Augusztus elején szakértői egyeztetést tartanak a társtárcákkal a 2017-ben bezárt planetárium jövőjéről, jelentette be Tanács Zoltán miniszter pénteken Facebookon. Közölte, szeretnének egy olyan koncepciót kialakítani és a kormány elé terjeszteni, amely lehetővé teszi a planetárium újranyitását. A TIT planetárium 1977-ben nyitotta meg kapuit, 2017-ben az épület teteje beázott, ezt megjavították ugyan, de azóta sem nyitott ki újra. Évente 100-150 ezer látogatója volt a csillagvizsgálónak, amely életre szóló élményt adott generációk számára. Most több opciót is vizsgálnak majd az ideiglenes újranyitástól a felújításon át, egy teljesen új, modern, tudományos múzeumi és élményközpontig, írta a miniszter bejegyzésében. Az Egyesült Államok megszünteti a szerb termékekre kivetett 35%-os vámot, amely jelentősen érintette a szerb exportot és az abból származó bevételeket, jelentette be a szerb köztársasági elnök. A politikus a szerbiai közszolgálati televízió péntek esti műsorában közölte, hogy a vám mértéke egyelőre nullára csökken, később pedig várhatóan 10-12% körül alakul majd. A tavaly bevezetett amerikai vámok elsősorban a szerb kis- és közepes vállalkozásokat érintették, különösen a járműipar, a mezőgazdaság, a gépipar, a fémfeldolgozás, a feldolgozóipar és a hadipar területén. Az Egyesült Államok és Szerbia a múlt héten stratégiai párbeszédet indított Washingtonban a gazdasági, védelmi és energetikai együttműködés elmélyítése érdekében.
1: Időjárás.
2: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
1: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása.
3: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: 100 percen keresztül,
3: reklám nélkül.
1: Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb.

0: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

somolygós szép napot kívánok mindenkinek. Itt a Balaton Rádióban a következő percekben azt nézzük meg, hogy tervek nélkül vagy carpe diem-mel érdemesebb együtt élni. A tervezés az egy különleges képesség, melyre az állatok nem képesek, szemben velünk, emberekkel. Az állatok ösztöneik szerint élnek, és kizárólag a jelennel foglalkoznak, míg mi képesek vagyunk anticipálni a jövő eseményeit, terveket készíteni, mérlegelni, hogy aktuális döntéseink hogyan illeszkednek a jövőbe. Az események és életünk alakulásának bejóslása lehetővé teszi számunkra, hogy önkontrollt gyakorolhassunk és késleltethessük a döntéshozást annak reményében, hogy nagyobb hasznunk származik majd belőle. A Stanford Egyetemen folytatott híres pillecukor kísérletben a késleltetett jutalmazást vizsgálták gyermekeknél. A vizsgálatban résztvevő gyerekeket hosszasan figyelemmel kísérték egészen felnőtt korukig. A kutatás eredménye szerint azok a gyerekek, akik ellen tudtak állni az azonnali jutalomnak, sikeresebbek lettek felnőttként. Ilyen módon az elmélet országokra is kiterjeszthető. Azok az országok, ahol kulturálisan a késleltetett jutalmazást részesítik előnyben, gazdaságilag jobban fejlődnek. A tervezés és az önkontroll kéz a kézben járnak. A két folyamat nem csak a jövőről való gondolkodást igényli, hanem egy-egy döntést is maguk után vonnak, melyek a jövőben, az akadályok leküzdése után jobb, vágyottabb eredménnyel járnak. Röviden, komoly mentális erőfeszítést igényelnek. Amennyiben nem járunk sikerrel a tervezésben, vagy az önkontroll gyakorlásában, gyanakodhatunk, hogy aktuálisan kevés mentális kapacitás áll rendelkezésünkre. Ilyenkor más tevékenységek, mint például a munkai stressz, felhasználják energiánkat, így a jövő tervezgetése háttérbe szorul. Tehát mivel a stressz rendkívül kimerítő, mentális túlterhelődést eredményez, így nem marad felesleges kapacitás más folyamatokhoz. Ezen felül kiemelendő, hogy az önkontrollra való kapacitás minden ember és szituáció esetében eltérő. Siested és Baumeister kutatásának célja az volt, hogy megállapítsák az önkontroll és a tervezés közötti összefüggéseket. Azt feltételezték, hogy azoknak a személyeknek, akik erősebb önkontroll gyakorolnak, a tervezés is fontosabb szerepet játszik az életükben, valamint, hogy a kimerültség levon a tervezés valószínűségéből. Az eredmény nem volt meglepő. A mentálisan kimerült vizsgálati személyek nagyobb valószínűséggel a pihenést választották. Összegezve az eddig elhangzottakat, a tervezés más kognitív tevékenységhez hasonlóan a végrehajtó funkció kapacitását vesz igénybe. Amennyiben másfajta aktivitással már kimerítettük forrásainkat, nem marad a tervezésre fordítható erőforrásunk. Mindez azonban nem csak az önkontroll és tervezés viszonylatában van így. Általánosságban mondhatjuk, hogy a bizonyos területen történő mentális túlterhelődés más funkcióinkból vesz el. Tehát nem áll rendelkezésére minden egyes mentális funkciónak bizonyos nagyságú kapacitás. Abból tudunk gazdálkodni, ami összességében a birtokunkban van. Így érdemes határt húzni, és időnként nemet mondani bizonyos feladatok elvégzésére. De ez természetesen nem vonatkozik a kellemes zenékre.

0: tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

éjjel napra a legjobbakkal, itt a Balaton Rádióban. Folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása. Összesen 10,5 kilométernyi szakaszon. Balatonudvari és Bonyarcvashegy között folytatódik a balatoni Bringa körút felújítása, jelentette be az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedési államtitkára. Nagy Bálint elmondta, a Balatont körbeölelő, mintegy 205 kilométeres körút felújítása 2019-ben kezdődött el. Mára több mint a felén 114 kilométeren végeztek a munkálatokkal. Az Zala és Veszprém vármegyében most induló rekonstrukció közel nettó 550 millió forintba kerül, és az év végéig befejeződik a felújítás, tette hozzá az államtitkár. A politikus jelezte, a kerékpározás turisztikai szempontból és a napi munkába járás eszközeként is jelentős közlekedési alternatíva. Kiemelten fontos ugyanakkor, hogy biztonságos feltételek között lehessen kerékpározni, erre pedig leginkább a kerékpárutak adnak lehetőséget. Magyarországon az elmúlt években mintegy 340 kilométernyi új bicikliút épült, és közel 220 kilométernyi lett felújítva. Országszerte 336 kilométernyi új szakasz építésének és 220 kilométernyinek a felújítása van előkészítő szakaszban, vagy már meg is kezdődtek ezeknek a munkálatai. Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy elkészült a Budapestet a Balatonnal összekötő 108 kilométeres biciklis nyomvonal is, amelynek megvalósításánál nem a legrövidebb és leggyorsabb út volt az elsődleges, hanem a biztonság. A Balaton mellett pedig már a Tisza-tó is körbe biciklizhető. A Balatonnál nem csak az északi parton folytatódik a rekonstrukció, hanem ezzel párhuzamosan Siófoknál is felújítási munkálatok indultak. A déli parti város és Pécs közötti Bringa út első szakaszaként mintegy 2 kilométeres nyomvonal újul meg, bruttó 65 millió forintból. Bíró Róbert, Balatongyörök független polgármestere azt emelte ki, hogy a balatoni településeknek azért is fontosak a kerékpárutak, mert nem csak a nyári hónapokban, hanem ősszel és télen is vonzák a vendégeket. Pali Róbert, Bonyarcvashegy polgármestere azt emelte ki, hogy Keszthely közelsége miatt nem csak a balatonparti településeknek, de az egész régió számára nagy jelentősége van a bicikliutaknak, írja az alon.hu. A következőekben pedig egy balatoni slágerrel folytatjuk az adásunkat. Baby, put your

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/BalatonRádió. Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Már vissza is tértem, a kis szórakozás után egy kis ismeretterjesztő információ jön. A Pigmalion effektusról bizonyára már hallottatok. Ezek ugye az önbeteljesítő jóslatok hatásmechanizmusaival foglalkozik. Az USA-ban végeztek egy kísérletet, mely során egy osztály tanulóinak 20%-át véletlenszerűen kiválasztották, és azt mondták a tanáraiknak, hogy bennük rendkívül nagy fejlődési potenciált találtak a felméréseik alapján. A kutatók megfigyelték ennek az osztálynak a teljesítményét, és kiderült, hogy ezeknek a tanulóknak a fejlődése tényleg nagyobb mértékű volt, mint a többieké. Mindezt a tanári elvárás hatásával magyarázták, ugyanis egy tehetséges diákkal szemben sokkal elnézőbbek, türelmesebbek a nevelők, és a tanulókból képesek az ezeknek megfelelő teljesítményt előhívni. A hatás függ azonban magától a diáktól is. Ha a pozitív kihívást támasztunk egy gyermekkel szemben, igyekezni fog, hogy megfeleljen mindennek. Ugyanakkor a negatív elvárásokat is képesek detektálni. Ilyenkor a folyamat működése az előítéletességhez hasonlítható, hiszen a negatív feltételezéseink hatására a diák sem lesz annyira motivált a saját fejlődését illetően. A negatív tanári elvárásokat érzik a diákok, hiszen az oktató kevésbé lesz lelkes, kevesebbet tanít számukra, alacsonyabb követelményeket állít fel. A diákoknak pedig elegendő lesz ezekhez az alacsony elvárásokhoz felnőniük. Előfordul, hogy a tanárok megpróbálják fenntartani a korábbi elvárásaikat, még akkor is, ha ezeket felülíró tényekkel szembesülnek. Ilyenkor megpróbálják védeni az előzetes feltételezéseiket, még akkor is, ha ezeknek teljesen ellentmondó információkkal találkoznak. Fontos lenne pedig, hogy ezeket a kezdeti benyomásokat képesek legyenek felülírni, hogy lehetőséget adjanak azoknak is, akik valamilyen szempontból, hátrányból indultak a többiekhez képest. A Pigmalion mechanizmust ugyanakkor nem csak diákoknál figyelték meg. Kiképző tisztek esetében, ha elhitetünk bizonyos eredményeket a csapatukkal kapcsolatban, akkor a fiktív eredményekhez hasonlókat fognak elérni a valóságban is. Ehhez hasonlóan az, hogy egy szülő mit vár el a gyermekétől, befolyásolja a gyermek teljesítményét. Ha már kevés munkáért is dicséretet kap, nem lesz ösztönözve arra, hogy felülmúlja mindezt. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ne dicsérjük meg őket apróságok miatt, de ilyenkor érdemes inkább az elvégzett munka mennyiségét dicsérni, vagy a konkrétan elért eredményeket. Na de mi a helyzet a vezetőkkel? Hasonlóan a tanárokhoz, a vezetők is befolyásolni tudják a beosztottaik munkáját az elvárásaikkal. A jó vezető magas mércét állít fel a munkavállalók számára, ugyanakkor tájékoztatja őket arról, hogy bízik bennük és képesek teljesíteni a feladatot. Rég felismerték ezt a hatást a gyógyszeriparban is. A placebo gyógyszerek nem tartalmaznak gyógyító hatású készítményt. Itt a beavatkozás hatékonyságába vetett hit idézi elő a javulást. Így tulajdonképpen a gyógyszer hatása is egyfajta önbeteljesítő jóslatként működik. Milyen tanulságot vonhatunk le ezek alapján? Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy ne féljünk felülírni a kezdeti információinkat, amennyiben ellentmondanak az első benyomásunknak. Ez ugyanis eltérő bánásmódok és előítéletek táptalaja lehet. De ideje lezárnunk ezt a témát is, nyitnunk egy új fejezetet, ami jelen esetben a zenék birodalmába vezet.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újgyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vörágy esemnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid. Hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztésére és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejér megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
2: Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

üde, friss napot kívánok mindenkinek. A szerencse témájával megyünk tovább. A szerencsét nehéz tanulmányozni, ám a tudósok kíváncsiságának köszönhetően ebbe a témába is betekintést nyerhetünk. A Columbia Egyetem kutatói szerint a szerencsével kapcsolatos meggyőződésünk kétféle lehet. Stabil vagy átmeneti. Ahogy a megnevezése is sugallja, az első csoportba azok tartoznak, akik úgy érzik, hogy a szerencse állandó jelenség. Azok, akik így gondolkodnak a szerencséről, összességében úgy látják, hogy az emberek általában vagy szerencsések, vagy szerencsétlenek. Az ilyen gondolkodás módúakra jellemző, hogy saját magukat szerencsésnek tartják. Olyan embernek, akivel következetesen jó dolgok történnek. Azok az emberek viszont, akik átmenetinek látják a szerencsét, nagyobb eséllyel gondolják azt, hogy a szerencse kiszámíthatatlan mintázatot követ. A kutatás kitért arra a kérdésre is, hogy a résztvevők szerencsére vonatkozó meggyőződése milyen hatást gyakorol a sikerre. Azok az emberek, akik szerencséjüket stabilnak tartották, lényegesen nagyobb eséllyel éltek meg sikereket, mint azok, akik átmenetinek tekintették. A kutatás arra is rámutatott, hogy ennek hátterében az életünk felett észlelt kontroll érzése áll. Az eredményesség és a siker elérése iránti motivációnk egyik komoly hajtóereje, ha úgy érezzük, van a ráhatásunk arra, ami velünk történik. Ha szerencsét stabilnak gondoljuk, sokkal nagyobb az esélyünk arra, hogy valóban szerencsénk legyen, és hogy elérjük a kitűzött céljainkat. Ha azonban szkeptikusak vagyunk a szerencsével kapcsolatban, akkor nagy az esélye annak, hogy a motivációnk, és így a sikerünk is kisebb lesz. A szerencse leginkább akkor tud hatni az életünkre, ha megváltoztatjuk a vele kapcsolatos gondolkodásunkat, és elkezdjük egy optimistább szemüvegen keresztül szemlélni a velünk történő eseményeket. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan látjuk sikereinket, és hogy vajon hiszünk-e abban, hogy szerencsés emberek vagyunk. Ha úgy látjuk, hogy az eddig elért eredményeink valamilyen külső, de általunk egyáltalán nem befolyásolható hatáshoz köthetők, valóban egyre távolabb lökjük magunkat a későbbi sikertől. Nézzük meg akkor most, hogy mi az, ami segíthet a szerencsével kapcsolatos gondolkodásmódunk alakításában, így sikereink támogatásában. Éljük meg a szerencsét. Tehát amikor valami pozitív dolog történik velünk, azt ünnepeljük meg és gondoljuk át, hogy mennyiben volt mindez a mi érdemünk. Éljük meg, hogy szerencsések vagyunk, és hogy ezt a szerencsét mi is kontrolláljuk. A másik ilyen jó tanács, hogy pozitív önbeteljesítő jóslatra tegyünk szert. Tehát az a meggyőződés, hogy a dolgok a legjobban alakulnak majd, azt a hatást éri el, hogy másképp kerülünk kölcsönhatásba a világgal. Ez is egy útja annak, hogy befolyásoljuk azokat a dolgokat, amelyek velünk történnek. Tehát ha arra számítunk, hogy szerencsénk lesz, akkor nagyon valószínűséggel élünk meg majd pozitív tapasztalatokat. Úgyhogy éljünk ezekkel a lehetőségekkel, és a szerencse is mellénk fog szegődni.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban megválasztották az év bortermelőjét. A Magyar Bor Akadémia év bortermelője Magyarországon díját Figula Mihály kapta. Hozzátették a Magyar Bor Akadémia képviselői, hogy a díj nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a nyertes bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményéért, borainak állandó, kiváló minőségéért, azok hazai és külföldi sikereiért, a borszakmáért tett erőfeszítéseiért adományozható. A Figula szőlőskertek a Balatonfüred Csopaki borvidéki pincészet 6 kilométeres körzetében találhatók, 30 hektáron. A nyertes borász igyekszik mindent a legmagasabb szinten művelni. Fontosnak tartja a dűlők terméseinek szeparált kezelését, természetesen szigorú hozamkorlátozás mellett. Borai készítésénél a legfontosabb szempont a termőhelyi sajátosságok kidomborítása, melyhez a hagyományok tisztelete mellett a legkorszerűbb technikai és technológiai lehetőségeket is kiaknázza. A legmagasabb minőség elérése érdekében a szőlő gondozásától a borok palackozásáig minden folyamatot a család végez, illetve felügyel. A díjért versengők közül a jelölés során az 5 legtöbb szavazatot kapott borász, egyrészt tehát Figula Mihály a Balatonfüred Csopaki borvidék képviseletében, aztán Günczer Tamás a Villányi borvidéktől, Lamport József az Egri borvidékről, Liptai Zsolt pedig a Pannonhalmi borvidék képviseletében. Végül pedig Vesztergomi Csaba a Szekszárdi borvidék képviseletében kapott sok-sok szavazatot, írja az origo.hu. A kiváló borok után ismételten zenei slágerekkel megyünk tovább itt a Balaton Rádióban.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Anyai nevelés szerepét egyre jobban megvilágítják, gondoljunk bele, hány gyermek életében van jelen csupán fizikailag az édesapja. Mennyien nélkülözik édesapjukat érzelmileg vagy szerepmodellként? És hányan kénytelenek nélkülözni teljesen édesapjukat a családi rendszerből? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szem közti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatják őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosodottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudnak elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részessévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Nem felejthetjük el, hogy az életút alakulásában meg annyi egyéb tényező közrejátszik az apa szerepén kívül is. Ugyanakkor világító toronyként kísérhetjük a gyermekeket ezen az úton, hogy megtalálja a megfelelő kapaszkodókat. A apák fontosságáról beszéltem az elmúlt percekben, most pedig zenével megyünk tovább a Balaton Rádión.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újgyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vörágyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztésére és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll víz laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
2: Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcsa mérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most
0: folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kellemes hallgatózást kívánok mindenkinek itt az éterben, a Balaton Rádióban. A következő percekben egy kicsit a narcizmusban fogunk elmélyülni. Önimádat, nagyzolás, nagyképűség. Hasonló szavak jutnak eszünkbe, ha egy narcisztikus személyre gondolunk. Valamilyen szinten igazunk is van. Ezek az emberek mindenáron fent szeretnék tartani tökéletesen kialakított képüket önmagukról. Viszont most egy kutatás hatására kiderült, vannak jegyek, amelyek segítségével kiszúrhatjuk őket. Mégpedig a szemöldökük. A narcisztikus személyiségű embereknek fontosabb az elismerés és tisztelet, mint mondjuk a valódi barátság, megbízhatóság. Sütkéreznek a dicséretben, a kritikákat viszont elviselhetetlennek tartják. Egyfajta védőburkot képez számukra ez a fajta önimádat. Fontos megjegyeznünk, hogy egy bizonyos mértékű narcizmusra mindenkinek szüksége van a kiegyensúlyozott működéshez. A patológiás szint ennél sokkal összetettebb. Az emberek képesek felismerni a grandiózus narcisztikus embereket szemöldökük alapján, derült ki egy 2018-as torontói kutatás alapján. Miranda Giacomin és Nicolas O'Rourke kutatópáros fotókat mutatott a résztvevőknek, amelyek között előzetes személyiségtesztek alapján voltak alacsony és magas narcizmusú személyek. A résztvevők hihetetlen pontossággal azonosították be a magasabb narcizmussal rendelkező személyeket. Egy szemmozgást követő berendezéssel azt is megállapították, hogy ebben az eredményben a szemkörnyék feltérképezése segítette a leginkább őket. Mégpedig a szemöldök vizsgálata. Olyannyira feltűnő ez a jegy, hogy még a fejjel lefele fordított arcoknál is kiszúrták a grandiózus narcisztikus személyeket. A kutatók még azt a változatot is elvégezték, hogy a kevésbé narcisztikus személyiségű emberek szemöldökét áthelyezték egy narcisztikusabb személy arcának fotójára. Ekkor a résztvevők alacsonyabbra értékelték az egyén narcizmusát. Egy jóval korábbi 2008-as kutatás hívta fel a figyelmet arra, mekkora jelentősége van a szemöldöknek az arcfelismerésben és az arcokra való emlékezésben. A sztárok fotójáról eltávolították szemöldöküket, a résztvevők jóval kevesebb arányban ismerték fel őket. Egy narcisztikus személy különösen odafigyel külsejére, divatos, feltűnő ruhákat hord, esetleg erőteljes parfümöt használ. A férfiak kevésbé szeretnek szemüveget hordani, a nők pedig különösen figyelnek sminkjük tökéletességére és szemöldökük formájára. A kutatók úgy gondolják, a szemöldök egy olyan arcrész, amelynek mozgatása még távolról is segít beazonosítani az egyén érzelmeit, gondolatait. Emellett ezt is akaratlanul mozgatjuk, tehát ez kifejezi, hogy mit is érzünk valójában, attól függetlenül, hogy ebből mit mondunk ki. Ez evolúciós szempontból segít felismernünk a számunkra káros személyeket, mondjuk ha hazugságon vagy bájcsevélyen kapjuk őket. A kutatás nem írja le pontosan, milyen is ez a szemöldök, így mi sem tudjuk megosztani veletek. Mindenesetre megfigyelhetitek az ismerőseiteket, hát ha észrevesztek valamilyen jelet.

Kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónak itt a Balaton Rádióban. A liner.hu azt írja, hogy 22,5 milliárd forintból épül szállodakomplexum Balatonfüred belvárosában. Ezt közölte Szepesi Richárd projektalapító sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a 102 szobás, 5 csillagos szálloda mellett a balatonfüredi Balaport projektben 200 férőhelyes mélygarázs, 4 étterem és 24 luxus apartman is épül, valamint a kikötői infrastruktúrát is fejlesztik. Szepesi Richárd hozzátette, jelenleg is zajlik a komplexum építése. A Fazakas építészeroda által tervezett külső, a 81 font által tervezett belső építészet a francia Riviera 1960-as évekbeli csillogását idézi majd. Kültéri és beltéri medencék, fitnessterem és spa, valamint szaunapark is létesül, mintegy 3000 négyzetméteren. A szállodában az éttermek mellett bár és egy poolbar várja majd az vendégeket. Silvia Lovretta, a Marriott International dél- és kelet-európai szállodai fejlesztési igazgatója elmondta, hogy a Marriott International magyarországi portfóliója eddig 6 szállodát foglal magában, köztük a The Ritz-Carlton Budapest, a Budapest Marriott Hotel, a Matilde Palace és a Luxury Collection Hotel Budapestet. Balatonfüred polgármestere Bóka István azt emelte ki, hogy az új komplexum megépülése jelentősen segíti majd a városban a konferencia turizmus erősítését. Szepesi Richárd, a projekt alapítója és tulajdonosának csapata nevéhez köthető egyebek mellett a Bambara Hotel, a Shiraz Hotel fejlesztése és üzemeltetése, valamint az utóbbi évek jelentős turisztikai fejlesztései közül a Tokaji Mináró Hotel, Tokaji és rendezvényközpont, és a Balaton déli partján a Balalent Hotel, Family Park és Residence áll a kiosztott sajtóanyagban. Mi most pedig megyünk tovább zenékkel itt a Balaton frekvenciáján.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Lendületes, fiatalos balatoni slágerek után a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség kapcsolatát fogjuk megnézni. Az embereknek alapvető szükséglete, hogy megtalálják életük során a társukat, akivel bensőséges kapcsolatot tudnak kialakítani. A párkapcsolat elején, főleg fiatalkorban hajlamosak vagyunk tökéletesnek látni a másikat, nem veszük észre egymás hibáit. A serdülőkre különösen veszélyes ez az időszak, mert ilyenkor könnyebben mennek bele az első szexuális kapcsolatba. Felgyorsult társadalmunkra jellemző az elhasználó, felhasználó attitűd, amely a párkapcsolati konfliktusok kezelésében is megmutatkozik. Így gyakran megszakítjuk a kapcsolatot az első probléma felmerülésénél, ahelyett, hogy a megoldásra törekednénk. Kiemelten fontos a serdülők szexuális viselkedése, amely része az egészség magatartásunknak. A korai és kockázatos szexuális kapcsolat szorosan összefügg más probléma viselkedéssel, például a káros szenvedélyekkel. A felelőtlen serdülőkori kapcsolatokkal járhat korai terhesség, az abortusz, korai gyermekvállalás és a szexuális úton terjedő betegség. Emellett megjelenhetnek későbbi lelki problémák, szexuális zavarok, vagy akár hosszú távú szövődmények. Gyakran megfigyelhető a probléma viselkedés szindróma, amely azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akiknél megjelenik a deviáns viselkedés, több káros szenvedély kialakítására hajlamosak. Például a drogfogyasztás mellett megjelenik az alkoholfogyasztás és a korán megkezdett aktív szexuális élet is. Az alkohol és a drogfogyasztás hatása alatt a fiatalok gyakrabban mennek bele nem tervezett szexuális aktusba. Ezekben az esetekben csökken a felelősségtudatuk és a következményektől való félelmük, illetve kisebb az óvszer használat is. Tudományos vizsgálatok alapján kiderül, hogy azok a fiatalok, akik szerelemre építik a párkapcsolataikat, átgondoltabban és jobban megtervezik az első együttlétet partnerükkel. Ám akik nem úgy vesztették el a szüzességüket, ahogy megtervezték, a későbbiekben a párkapcsolatuk során is eltérnek az általuk ideálisnak vélt mintától. Ez összefüggésben áll a későbbi depresszió kialakulásával. Nemi különbségek vannak a fiatalkori párkapcsolatok és a mentális egészség összefüggése tekintetében. A párkapcsolatokban levő szexuális együttlét nagyobb hatással van azoknak a lányoknak a mentális egészségére, akik kapcsolatukat kevésbé minősítik ideálisnak. Azoknál a lányoknál, akik jól működő párkapcsolatban élnek, kisebb a depresszió kialakulásának kockázata, mint a szűz társaiknál. A fiúk számára kevésbé fontos a párkapcsolat alakulásának sorrendisége. Ezért elmondhatjuk, hogy a lányokkal ellentétben a szexualitás és a párkapcsolat kevésbé van hatással a mentális egészségükre. A szexuális élet megkezdése előtt több időt kellene szánni a pároknak a tartalmas beszélgetésekre, egymás megismerésére. A rendszeres beszélgetések és a közös programok elmélyítik a párkapcsolatot, és zavar esetén is segítenek a nemi érintkezésre, és a párkapcsolat működésére vonatkozó elképzelések és elvárások tisztázásában. Mindemellett fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szerepe. Fontos, hogy az első együttlétre megfelelően felkészüljenek a fiatalok, és tervezet legyen. Az erre mutató igény kialakulásában nagy szerepe van a szülőknek és a megfelelő szexuális nevelésnek,

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Úgyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vörágyesebbnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabad strandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
2: Ma délután nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet és elszórtan a Dunántúlon, majd a középső, este már a keleti tájakon is kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk, a Dunántúlon és a középső megyékben erős lesz a déli-délnyugati szél, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet 29 és 34 fok között alakul.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Ilyen nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. Közlekedési információkkal megyünk tovább az éterben. Siófokon fél ötig a 7-es számú főúton és a 65-ös számú úton. Köröshegy belterületén 4 óráig a 6505-ös számú úton a temetőnél várható. Valamint Fonyódon 6 óráig a 7-es számú főúton és Balaton világosan az M7-es autópályán 16 óráig mérik a gyorshajtókat. Aztán persze küldik a csekkeket is. Ezt megelőzendően korlátozott sebességeket javaslok, na meg a legjobb zenéket itt a Balatonon.

Éjjel-nappal a legjobbakkal, ez a Balaton Rádió. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bien.hu információi szerint a Balaton Magyarország égköve nem csak a felnőttek számára kínál számos kikapcsolódási lehetőséget, hanem a családok számára is ellenállhatatlan desztináció. A tó körül található strandok közül kiemelkednek azok, melyek különösen gyermekbarát szolgáltatásokkal és élménydús programokkal várják a kisgyermekes családokat. Csopak neve szinte összefort a családbarát pihenéssel. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára. Számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízi sportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. Strandajánlónk hangzott el, legfőképpen a kicsikre gondolva itt a Balaton Rádióban, és most egy újabb sláger következik.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Ilyen nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Legyünk maximalisták, ne hibázzunk, legyünk a legjobbak. Ez sugallja leggyakrabban a környezetünk, ha gyermeknevelésről van szó. Természetes, hogy a legtöbb szülő a tökéletes szülő ideájának igyekszik megfelelni. De vajon tényleg tökéletes nevelésre van szükségük a gyerekeknek? A kutatások alapján nem csupán a tartalmasan eltöltött idő számít. A rohanó világban sokszor időpocsékolásnak tűnhet, mikor babázik a kislányunk, vagy autókázik a kisfiunk. Ugyanakkor mikor is tehetné meg mindezt, ha nem gyerekként? A tartalmas beszélgetések, esetleg fejlesztő játékok mellett hasonlóan fontos az is, hogy gyerekünknek legyen lehetősége gyereknek lenni. Nem is kérdés, hogy a vidáman játszó kisgyerek a szülei társaságában szeretné élvezni tevékenységét. A gyerekekkel való kapcsolatunkban olyan időre is szükség van, amikor nincs célunk és feladatunk. Persze felmerül a szülőkben a kérdés, hogy elég jól csinálom? Nem érezhetjük magunkat rosszul, ha a gyerekünk bizonyos tevékenységeiben nem találunk magunkra, vagy bizonyos életkorban felmerülő helyzetekre nem reagálunk otthonosan. Mint ahogy minden szülő más és más, mindenkihez más helyzetek állnak közel. Sokat hallunk a következetesség fontosságáról, elfeledkezhetünk azonban a jelentéséről. Nem várható el egyetlen szülőtől sem, hogy minden helyzetre ugyanúgy reagáljon. A hangsúly inkább azon van, hogy ne az aktuális hangulatunk fényében hozzunk döntést, hanem az adott helyzetet mérlegelve, a gyerekünk állapotát figyelembe véve. Az elvárások tengerében élünk, ennek fényében pedig nem is meglepő, hogy gyerekeink felé is elvárásokat támasztunk. Nem mindegy azonban, hogy mi áll az elvárásaink hátterében. Előfordulhat, hogy ezzel mi is környezetünk elvárásainak igyekszünk megfelelni. Érdemes viszont mérlegelnünk, van-e a háttérben olyan személyes ok, ami túlmutat a racionális szempontokon. Annak a szülőnek, aki önmagával is együtt érez, a gyermeke is kiegyensúlyozottabb lehet. Gyakran kétségünk támadhat a magunkkal való együttérzés kapcsán, hiszen szülőként a legönzetlenebb módon próbálunk gyerekünk felé fordulni. Bármilyen hihetetlennek is tűnik, sokszor, ha önmagunkkal megértőek vagyunk, gyermekünkkel is türelmesebbek leszünk. Carl Rogers híres humanisztikus pszichológus elméletével is segíthetjük a megértést, melynek az egyik fő üzenete, hogy önmagunk elfogadásával leszünk képesek változni. Ennek értelmében pedig a nem jónak ítélt szülői döntéseinket, cselekedeteinket is el kell fogadnunk, hogy jobbak lehessünk. Fontos, hogy a szülők között megmaradjon a párkapcsolati szövetség. Ne felejtsék el, hogy a leghatékonyabb, ha a szülők egységként irányítják a család életét. A gyerekek számára ugyanis nem csak az számít, hogy a szülők miképpen bánnak velük, hanem az is, hogy mennyire átláthatók számukra a viszonyok, mennyire valóságosak és erősek a kötelékek. Ideálisnak az arany középút bizonyul, amikor a családtagok meg tudják élni a szabadság és a közelség élményét egyaránt, és ezt közel egyenlő mértékben teszik. Fontos, hogy figyelemmel kísérjük a gyermekek belső működését, mert annak megértésével sokkal kiegyensúlyozottabbak lehetünk. A továbbiakban természetesen még jövünk érdekes és hasznos információkkal, közben jóleső zenékkel is szórakoztatunk benneteket.

0: ezt tekert be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újkorszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Ma kialakulhatnak záporok, zivatarok. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézy Dávid. Hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgótarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tó vizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
1: Időjárás.
2: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.

0: Apart. A legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: Csak egy kaland voltam.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton.

0: Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztárportré. A témánk nem kívánatos személyek. Itt lesz a műsorban Síposev Tamás énekes, Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő és Andrádi Zsanett színésznő.
2: Mi most megyünk bulizni a negyedre, de ezt nem mondják ki, de el sem mondják a gyerek.
3: Jézusom,
4: de jó, hogy hazament.
3: Kiderült utólag, hogy az első benyomásom, ami róla volt, az, ami akkor zavar, az tulajdonképpen azért ott van.
5: Egy rendezvényre, ami mondjuk a te bulid, meghívsz olyan személyt illedelmességből, akit igazából szíved szerint egyáltalán nem hívnál meg, de hát az illendőség úgy kívánja, hogy azért reméljük őt is meghívjátok, mondja valaki. Meghívod?
4: Sajnos igen.
1: Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő.
4: Szerintem, hát nem tudom, hogy erre mi a szó, de ebből a szempontból nagyon gyenge jellem vagyok, hogy nem tudok kiállni ilyenkor az igazamért, és azt mondani, hogy márpedig ő számomra nem kívánatos, nem érzem jól magam a társaságában, és akkor márpedig ő ne legyen ott. De ez azért is érdekes téma, mert például az esküvünk kapcsán volt, és szerintem nagyon sokaknak az esküvője kapcsán merül fel ilyesmi.
5: Biztos, igen.
4: És ez egy rendszeres konfliktust szül, szerintem a családoknál. Meg. De szerintem erre is meg kell érni, hogy az ember azt tudja mondani, hogy saját maga a fontos, és nem az, hogy a másik mit gondol majd.
5: És szerinted fogsz változni ilyen szempontból?
4: Igyekszem, de most már ezt is inkább a szülőségre fogom, hogy nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem, és hogyha egy ilyenre kerül a sor, akkor teljes mértékben határozott nemet tudok mondani.
5: Mintát is kell mutatnunk, hogy olyan emberekkel is együtt vagyunk, akik egyébként nem kívánatos igen. személyek számunkra, mert akkor megtanítjuk a gyermekeinknek, hogy hát bizony nem kívánatosakkal is együtt kell lenni, mert az illendőség úgy kívánja, vagy pedig mindig olyanokkal vagyunk együtt, akikkel szeretünk együtt lenni.
4: Igen, ez is annyira érdekes, mert ugye két aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, aztán meg kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: legtöbb fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Néhány évvel ezelőtt volt egy születésnapi bulim.
1: Sajátod?
2: Igen, a saját otthonomban. És hát tényleg innen-onnan, amonnan, tehát sok résztvevős. És akkor valahogy egy nagyon-nagyon régi haver is bekeveredett a képbe, akit az a felkiáltás, hogy de jó, hogy ilyen régi arcok is, és akkor majd biztos keverednek, és akkor új a régivel, és akkor új színezetet kap ez az egész történet. Igen ám, csak ez a régi haver egyszerűen nem tudott illeszkedni. Se ide, se nyilván, hogy sok ember van, akkor valamiféle klikkesedés azért indul, és egyszerűen nem tudott ő senkivel se. És akkor én úgy éreztem, hogy hát akkor nekem gondját kell viselnem végig. De most ez gyakorlatilag úgy oldódott meg, hogy én az egész bulim alatt semmi mással nem foglalkoztam, mint az ő úgymond lelkitápoltam, persze nem volt ő rászorulva, hiszen nem tudta, vagy nem realizálódott benne, hogy ez mi. De én úgy éreztem, hogy én nem hagyhatom őt, ha már meghívtam, ha nincs meg benne az a képesség, hogy beoldódjon. És akkor hát persze utólag nyilván kimondhatjuk, hogy hát jobb születésnapi partira vágytam én. Azt hiszem ez volt egyébként egy olyan határvonal, amikor is beláttam, hogy mindenki mindenkivel nem keverhető.
1: Tehát ma már akkor lehet, hogy nem hívnál meg illendőségből.
2: Nem.
1: Csak
2: olyat, aki illeszthető. Mindenki mindenkivel nem keverhető.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Van amúgy ilyen ismerősöm, akivel régen nagyon-nagyon jobban voltunk, és tényleg sülbe-fülve együtt, és mindenben hasonlóképpen gondolkodtunk, de az évek során ő egy kicsit más út felé terelődött, és én is. És most már nem egyeznek a céljaink, a gondolkodásmódunk, de barátok vagyunk, és szeretem megtisztelni azzal, hogyha ő kíváncsi rám, akkor szánok rá időt, viszont sokszor érzem azt, hogy nem tesz hozzá ő az én személyiségemhez már, és
3: sőt,
2: és
3: lehet,
2: el is szívja azt az energiát, amire szükségem lenne.
3: Az is lehet egyébként, hogy megváltozik. Egyszerűen csak hirtelen fordulatot vesz az ő élete, és megint csak rokon számít.
2: Igen, egy picit ez is bennem van ilyenkor, hogy hát ha megtalálom azt a pici szikrát, vagy azt a közös nagyon apró hangot, ami még valahol hátha bujkál közöttünk.
3: Így magyarázza magának is az ember, hogy miért csinálja azt, amit nem is akar csinálni tulajdonképpen, de nem így van.
2: Igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Alapvetően azt kell rólam tudni, hogy én nagyon jó nevelést kaptam. Ezért udvariasságból számomra fárasztó vagy nonsense beszélgetésekbe is belemegyek, bár egyre kevésbé, de azt is meg kell tanulni, hogy hogyan szereljük le az ilyen nem kívánatos társaságokat.
3: Minél hamarabb,
4: de közben ehhez az is hozzátartozik, hogy az ember, hogyha egy ilyen szakmában dolgozik, mint én, akkor azért arra figyelni kell és ügyelni kell, hogy semmiképpen ne legyen sértő, hanem úgymond valamiféle finom metódus legyen arra, hogy megoldódjon a helyzet.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újkorszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Ma kialakulhatnak záporok, zivatarok, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelőhelyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize, még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
1: Időjárás.
2: Ma nyugat-délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani, kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. Nagy területen élénk lesz a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Attól, hogy én szeretek vagy nem szeretek valakit, attól még simán lehet, hogy kell együtt játszanunk színpadon. Sőt, az is lehet, hogy meg kell csókolnom színpadon. Tehát, hogy nálunk ez ilyen nincs. Tehát, hogy nincs az, hogy én nem szeretek valakit és nem játszom vele, vagy nem szeretem és nem dolgozom vele.
1: Tehát a színpadban szeretben az más, a magánéletben.
2: Hát ez nem így működik ám. A mi munkánk nem olyan, hogy mint egy normális munkahely, hogy bemész, és akkor mit tudom én, csinálod a dolgodat, és hogyha te nem szeretsz valakit, akkor azt tudod ignorálni. Nem tudod ignorálni, hisz általában vagy egy, mit tudom én, akár ha lány, akkor egy öltözőben öltöztök, vagy egy buszon utaztok a tájra, vagy egy büfében ültök, az egy társaság, az egy család ilyen szempontból. Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Amit nem kedvelek benne, azt valószínűleg magamban nem kedvelem, hisz ilyen szempontból lehet, hogy ő egy tükör.
1: Igen.
2: Tehát mondjuk, ha valaki iszonyatosan zavar, hogy miért zavar engem? Abszolút megvizsgálom magamban azt, hogy vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Talán én ezért is megyek bele mindig a játszmába, és próbálok játszma. Esélyt adni még. Mert hogy próbálom olyankor is tanulni, amikor vele vagyok ezzel az illetővel, hogy ő miért olyan, hogy miként gondolkodik, miért gondolkodik másként, mint én. És lehet, hogy most még nem tudom, de lehet a későbbiekben hasznomra lesz.
2: Lettem így szerelmes is.
1: Nem hogy, kívánatos hogy... személy, ki nem állhattad, és szerelmes lettél végül?
2: Igen, volt egy ilyen kapcsolatom, ahol amikor, tehát ki nem állhattam.
1: És
2: tehát,
1: jól sült el hosszú távon?
2: Hát nem ő a férjem, és nincs is férjem, de hogy...
1: Akkor nem jól
2: sült szerelem lett, de mind a két részről, de végül nem lett belőle.
1: És akkor messziről nézve végül is azt lehet, hogy az jó volt így, hogy ellenszenv, akkor végül megmaradt az ellenszenv?
2: Nem, az az érdekes, hogy az első benyomásom, ami róla volt, kiderült utólag, hogy az, ami akkor zavart, ami miatt azt éreztem, hogy így, az tulajdonképpen azért ott van.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Siposev Tamás, énekes.
2: Volt egy zenekarom, és leginkább azért nem volt képes a további években az eredményes együtt munkára, mert antagonisztikus ellentét volt a tagok között, és ez így is maradt, ez így is maradt.
3: Az Exotic zenekar.
2: Igen.
3: Én ezt úgy bántam. Most is bánom, hogy...
2: Én is bánom, csak közben, amit az előbb említettünk, hogy bizonyos dolgokat el kell engedni. Tehát ami kibékíthetetlen és megoldhatatlan, mert egyszerűen világnézeti különbségek vannak.
3: De olyan sok más zenekarnál is van úgy, nem, hogy egyébként a felek szóba se állnak egymással a hétköznapokban, csak profi módon megcsinálják a produkciót.
2: Igen, nagyon sok ilyen. Én azt mondanám, hogy az esetek többségi százalékában valószínűleg ilyenek az emberi csoportosulások.
3: És ott a színpadon mégis arra pici időre tudják egymást szeretni, vagy legalább azt, amit együtt csinálnak, szeretik.
2: Hát igen.
3: Mégiscsak létrehoznak valamit, és közben ellenszenvből szimpátia lesz mondjuk 40 év után, nem egyszer csak azt mondják, hogy összeborulnak sírva, hogy egyébként 20 éve ki nem állhatlak te, hogy a fene enné meg, de most már itt vagyunk 40 éve, most már gyere már ide, és megpaskolják egymást, és zokognak egymás ölén, hogy egyszerűen az életünket így éltük le, hogy utáltuk egymást, mindig most is utállak, mert nem bírlak elviselni. Mindegy, de most ezt elmondom neked, aztán menj a francba, és aztán nem így van. És megint megcsinálják a színpadi produkciót, újabb 10 évek eltelnek, de közben tudják, hogy a lelkük mélyén pedig egy színpadra lettek rendelve.
2: Mi a kérdés?
3: Hát, ez egy álom? Amit most itt elmondtam?
2: Hát én azt hiszem, igen, igen, igen, igen, igen. Hát ugye, a soha nem mondta, hogy soha nagy sablon, oké?

0: A Sztár Portré most folytatódik.
1: Siposev Tamás, énekes.
2: A szelfizés időszakát éljük, és akkor tételezzük föl, hogy van egy augusztusi forró nap. Egy megfelelően pont a napos oldalon felállt színpaddal, ahol gyakorlatilag már a második számtól kezdve a saját verejtégedben fürdesz. És akkor mondjuk képzeljünk el egy mondjuk majd két méteres embert, aki mondjuk hosszúhajú, szakállas, trikóban van, amit baromira átizzadt. Én is izzadt vagyok, hozzáteszem. És akkor úgy kap a hóna alá, hogy a szemüvegemen áthúzza ecsetként a hóna egy szőrzetét. És akkor én még mosolyogjak. Érted? Tudsz. Na most egy dolgot megtanultam, mint ugye az ember azért kiműveli magát, hogy most már testmérettől függetlenül senki nem tud a hóna alá kapni, mert én vagyok a gyorsabb, és inkább pipiskedve, de én vagyok felül. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie, énekesnő.
3: Volt már olyan, hogy azt érezted az életben, hogy te magad vagy nem kívánatos valahol, valakinek, valamikor?
4: Volt ilyen, igen. Egyébként pont olyan barátnőmtől kaptam meg ezt, aki hál' Istennek a mai napig nagyon jó barátom, barátnőm, és hál' Istennek mindent meg tudunk beszélni a mai napig, és nagyon szoros a kapcsolat. És akkoriban persze nem mondta meg a szemembe, bár tett megjegyzéseket, de hát nyilván ugye, amikor az ember egy olyan szakaszában van az életének, amikor így viselkedik, akkor azért annyira nem érdekli az, hogy a másik mit gondol. De amikor így utólag megbeszéltük, akkor én is rádöbbentem, hogy igen, ez tényleg így volt. Amikor így viselkedik, akkor azért annyira nem érdekli az, hogy a másik mit gondol. De amikor így utólag megbeszéltük, akkor én is rádöbbentem, hogy igen, ez tényleg így volt, és igaza volt.
3: De mi

0: egyébként vettem alapot, csak nem érdekelt. Ezért is voltam sehetetlen. De jó, hogy túl tudtunk lépni, hogy én is túl tudtam lendülni ezen az időszakon, és ő is. És talán ez is erősítette meg ezt a kapcsolatot ennyire.
1: És így lettél nem kívánatos személyből számára is kívánatos személy.
0: Így van. És ő például lehet, hogy illedelmességből volt akkor velem, de meg lett az eredménye is, és megérte bármi.
1: De én még ezt kiegészítem annyival, hogy lehet, hogy nem is illedelmességből, hanem szeretetből.
0: Igen, inkább talán az.
1: Ugye? Igen. Annyira szeretett. Sőt, lehet, hogy látta benned azt, hogy majd azért jól van, majd úgy is változik ez. És változott.
0: Igen, valószínű, így lehetett. Nagyon sok mindenben a gyermekem érdekeit nézem. Ugye két aspektus is van, tehát hogy vagy azt látja, hogy valaki olyannal vagyunk, aki nem kívánatos, és nagyon kedvesek vagyunk vele, aztán mikor hazamegy, kibeszéljük, hogy Jézusom, de jó, hogy hazament. Vagy pedig azt látja, hogy tényleg csak olyannal, aki számunkra kedves, és mikor elment, utána is kedves. És erre nagyon-nagyon nehéz megtanítani önmagunkat is, nem csak a gyermeket.
2: Ha én valakit nem kedvelek, meg kell magamat vizsgálni, hogy miért nem kedvelem. Vajon csak szimplán nem normális az illető, mert olyan is van, hogy semmi köze nincs hozzám, és nem az én tükröm, hanem egyszerűen szimplán ő nincs rendben saját magával. De az is lehet, hogy tényleg valami olyan zavar, ami magamban is zavar.
3: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Újgyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vörágy esemnél 11 korszerű IC motorvonatár forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid. Hozzátéve, a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
2: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

0: portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai Sztár portré. Köszöntök mindenkit, a kérdés... Ki figyel? Itt lesz Andrádi Zsanett, Zentai Bata Adrien, Barbie és Sipos F. Tamás.
2: Annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz.
3: Mint hogyha rám tapasztaná a szemeit.
4: Valamit érzel, hogy figyelve vagy.
2: Én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
4: Nézni jó? Hát azért van a szemünk.
1: Érzed, ha valaki néz, de úgyhogy nem látod, hogy valaki néz, csak mondjuk oldalról, vagy hátulról valaki néz. Érzed?
3: Én igen.
1: És fizikailag érzed, vagy pedig gondolatilag érzed?
3: Szerintem is.
1: Lehet érezni, hogy hogyan néznek?
2: Tehát persze. Amikor,
1: és akár úgy is, hogy mondjuk oldalról néz valaki, nem látod.
2: Ezt érzed, ha néznek.
1: Na, és így mutattad, hogy érzed, hogy fizikailag érzed, vagy gondolatban érzed?
2: Nem, fizikailag érzem.
1: Tehát a tested érzi.
2: Igen.
1: És azt is érzi a tested, hogy hogyan van az a nézés, hogy hogyan néz.
2: Persze.
1: Általában te is nézel, ha valaki néz. Tehát, ha egyszerűen egy hétköznapi helyzet, így néznek rád. Így néznek.
4: Van ilyen, hogy belemegyek ilyen játékokba, hogy visszanézek, igen.
1: És akkor... Egyébként jó játék lehet, igen, hogy akkor...
4: Jó, kifejezetten jó játék, igen.
1: És szeretsz nyerni ebben, mondjuk, hogy te nézel tovább?
4: Van, hogy ráveszem magam, hogy igen, akkor játsszuk ezt le. De miközben gúnyosan is közelítek rá, pont ugyanabban a pillanatban, hogy most akkor ez meg mi? Most itt ki a nagyobb csávó, vagy a határozottabb, vagy a nagyobb egyéniség, vagy ne talántán bizonyos fizikai adottságokat csekkolgatunk éppen, hogy miről szól a történet.
0: Sztár portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Azt nem szeretem, ha valaki úgy néz, hogy...
3: Hogy bámul.
2: Bámul. Vagy az, amikor tudod, amikor így a hibákat nézi az arcodon.
3: Aha, amikor... vagy így nézi.
2: Uh-huh. Igen, amikor úgy, meg azt sem szeretem, amikor csak egy testrészemet nézi valaki.
3: Melyiket? Egyszerre többet kell akkor nézni, tehát nem szabad csak mondjuk az orrod hegyét
2: azt
3: nézni.
2: Az nem szabad, az orromat azt nézik. Nem. Csak hogyha lentem néznek csak, és azzal beszélgetnek, azt nem szeretem. Jöttem már zavarba nézéstől. Tehát, hogy azt nem szeretem, mikor annyira zavarba jövök, mert valaki annyira néz, és akkor én tudok még vörösödni, tehát én úgy el tudok pirulni, amikor valaki úgy néz rám.
3: De úgy, hogy tetszel neki, arra gondolsz?
2: Hát igen.
3: Annyira nagyon tetszel neki, hogy és amikor... annyira érzed, hogy úristen, annyira tetszem annak a másiknak.
2: Hát olyan valamikor félelmetes, valamikor még nyilván, ha neked is tetszik, akkor az...
3: akkor van a pirosság, nem?
2: Igen.
3: Neked is tetszik, és akkor az arcbőröd megmutatja, hogy jó napot kívánok, maga nekem is tetszik.
2: Hát vagy az, hogy zavarba jöttem. Én nagyon tudok zavarba jönni.
3: Igen. Állatos, akkor most ez nem baj, hogy elmondtad mindenkinek, hogyha hogy, piros
2: ja, hogyha vörös
3: leszel,
2: vagyok, akkor zavarba vagyok. Nem, szerintem az, ők is tudják.
3: Az azt jelenti, hogy akkor ő is tetszik. Tehát, ha egy férfi néz nagyon, és hirtelen piros leszel, akkor tetszik. De így van, nem?
2: Hát igen.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Hogyha mondjuk a gyerekemmel megyünk az utcán, vagy egy üzletközpontba, vagy akárhol, akkor ő néha rám szól már, hogy ne nézzem már annyira, mert már gáza, hogy én nézem azt, akit épp bármilyen indokból kifolyólag, ugye?
3: Nézel.
4: Egyszer nézem.
3: És milyen indokkal szoktál nézni csak úgy embereket? Tehát tulajdonképpen lehet, hogy néha bámulsz?
4: Valószínűleg igen.
3: Bámulsz.
4: Szinte tudat alatt is lehet egyébként, hogy bám. Vagy ott felejtem a szememet.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Tudsz úgy nézni mondjuk szinte hátulról vagy oldalról valakit, hogy az akár konkrétan meg is forduljon, mert megérzi, hogy valaki annyira nézi, hogy már szinte körbenéz, hogy mi ez az érzés. Tudsz annyira nézni, tehát annyira szugerálni?
2: Ha akarom, akkor valószínűleg igen. Aztán az már az ő dolga, vagy az ő képessége, hogy ezt megérzi, vagy sem.
1: Na és téged lehet úgy nézni, annyira nézni, meg te megérzed akkor, hogyha valaki nem tudod, nem érzékeled, látva, hogy néznek, csak mondjuk oldalról valaki néz, akkor megérzed?
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: Én úgy gondolom, hogy bennem van ilyen kapacitás, igen.
1: Azt meg tudod tenni, hogy mondjuk leválasztod magad a nézésről? Tehát, hogy mondjuk egyszerűen lekapcsolod magad, és figyelmen kívül hagyod, meg is feledkezel róla.
4: Igen, volt.
1: És mondjuk beteszed magad egy burokba, és ha néznek, ha nem néznek, teljesen nem is veszed észre. Tehát tudsz ilyen burokban közlekedni?
4: Igen, szerintem úgy az elmúlt, nem tudom, 15 év mióta úgy a színpadon mozgok, azóta egy kifejlesztettem erre egy ilyen képességet, és abszolút egy ilyen kis saját kis burokban élek.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: És ha picit zavar is, akkor talán csak eleinte zavar, és aztán egy idő után próbálom ezt ignorálni valamilyen szinten, vagy egészen más dolgokról elgondolkodni.
1: Hány méteres lehet körülbelül az a burok, ha egy gondolatban elképzeled, ami körülötted egy ilyen gondolat, erő, burok?
4: Nagyon pici. Tehát, hogy nem akarok hatalmas falakat állítani magam és az emberek közé. Inkább csak éppen annyit, ami engem épp megvéd. Uh-huh. Tehát, hogy nem szeretek teljesen elzárkózni, sőt, azon dolgozom már hosszú évek óta, hogy inkább nyitottabb legyek, mint sem zárkózott. És éppen ez csak annyira véd ez a burok, hogyha bármi rosszul sül el, akkor tudjak mögé bújni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Én bírom azt is.
1: Bírod?
2: Igen. Hát
1: szeretnéd, hogy figyeljen valaki, de figyelj már, légy szíves. Nem figyel.
2: Hát ha nem figyel, hát nem figyel.
3: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Akkor én elfogadom. Elfogadom, mert azt nem szeretném soha, hogy valaki erőszakból figyeljen rám. Mm-hmm. Eleve nem szeretném azt sem, hogy valaki azért töltsön velem időt, bármilyen időt, mert muszáj. Azt szeretném, ha az életem olyan lenne, hogy olyan emberek vegyenek körbe, akik velem szeretnének lenni akkor és abban a pillanatban.
1: Szoktad azt érezni egyébként, hogy amikor egyedül ülsz hétköznap az asztalnál, tényleg teljesen egyedül, hogy azért akkor is van egy olyan felső vagy valamilyen szem, ami téged figyel?
4: Sokáig volt ilyen bennem egyébként.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
4: Nekem édesapám meghalt, amikor 21 éves voltam, és nem igazán tudtam feldolgozni ezt a dolgot nagyon-nagyon sokáig. És próbáltam, amikor rossz dolgok történtek velem, vagy olyan időszakot éltem, amikor nehézségeket éltem át, próbáltam úgy felfogni, hogy édesapám velem van. Aztán ez egy idő után átformálódott egy picit, tehát hogy nem az ő személyiségének tulajdonítottam már ezt, hanem valami felsőbbrendűnek, aki valaki, tehát hogy egy személyt képzeltem oda, de azt nem tudtam meg személyesíteni, sőt még arcot sem tudtam volna hozzá társítani, de úgy bennem volt, hogy ő ott van, ő figyel, és hogy ő az, aki nem is feltétlenül segít, de hogy ad egy kis löketet, hogyha valamihez nincs elég erőm.
1: Mai napig megvan ez az érzés?
4: Igen.
1: Megvan?
4: Igen, igen.
1: Akkor ez állandósul.
4: Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés. I want you to

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Hogy bírod, ha nem figyelnek rád?
2: Borzalmas arra szól.
1: Lefonyultam a sajad, és igen. Mit csinálsz olyankor?
2: Hogyha a férjemet megkérdeznék egyébként, hogy mi az, amit nem tudok elviselni, akkor ez lenne. És ő ezt pontosan tudja, hát kikelek magamból.
3: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Tehát, hogyha én éppen magyarázok, vagy valami tényleg számomra nagyon fontosról tartok, nem csak kis előadás, de akár egy kétmondatos valamit, és nem figyelnek rám, szörnyű.
1: Ezek szerint kis előadást is szoktál tudni, hogy nagy előadást is tulajdonképpen.
2: Igen, mindenféle tudok.
1: Előadást tartasz, és akkor arra figyelni kell.
2: Igen.
1: Nem szabad közben más csinálni, mondjuk valamit még pakolni, vagy sem. Akkor arra kell figyelni, és csak arra.
2: Felmegy a vérnyomásom tőle.
1: Meg is állítod esetleg a másik embert, hogy most légy szíves, csak rám figyelj.
2: Igen.
1: Rá is szólsz esetleg, hogy most légy szíves, figyelj.
2: Így van.
1: És akkor ő figyel.
2: Hát jó. Lehet, hogy nem elsőre, de másodjára már, mikor úgy szólok, akkor igen.
1: Felszólításra figyel. Hát egyébként valahol megértem tulajdonképpen, igen. Tehát igényled a teljes figyelmet.
2: Igen, mert szükségem van arra, hogy néha én is ki tudjam adni magamból, akár csak a véleményemet, vagy csak hogyha mesélek egy történetet is, és nekem nagyon fontos az, hogy az ember, hogyha még szemmel nem is feltétlenül veszi fel velem a kontaktust, de hogy egy kicsit érezzem azt, hogy igenis ő hallgat, és ott van.
1: De legjobb azért, hogyha szemmel is felveszi a kontaktust, figyel,
2: igen.
1: Hallgat, és nem csak néz, hanem rendesen figyel.
2: Igen, az a másik nagyon rossz, amikor valaki néz, de egyébként nem ott jár fejben.
1: Észreveszed azonnal, és rászólsz, figyelsz te egyáltalán?
2: Igen.
3: Sipos F. Tamás, énekes.
4: Ez létező probléma, generációs szerintem leginkább. Tehát én azt tapasztalom, hogy a nálam jóval fiatalabbak megpróbálják eljátszani bizonyos helyzetekben, hogy igen, ott van és figyel mondjuk tiszteletből, de közben igazából egyáltalán nem érdekli, mert nincsen semmiféle sors közösség köztünk.
1: Mert hogy beszélgetésben, vagy találkozásban, vagy hogy?
4: Hát igen. Elindul egy beszélgetés, és ő elmondja magáét, akkor én ezt úgy nagyjából akceptálom. És amikor én is hozzáfűzném a mondandómat, akkor én ezt mondjuk észre szoktam venni, hogy igazából abszolút
1: nem figyel.
4: Mondjuk nyúl a telefonjáért. És van olyan, egyébként ezt direkt ki szoktam próbálni, amikor ilyen esetekre vagyok figyelmes, hogy mondat felé ne labba hagyom. Tegnap voltunk kirándulni, és még mielőtt bementünk volna a barlangba. Fel se tűnik neki.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
5: Balaton Rádió.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki. Pontosan azért, hogy ne kövessek el olyan dolgokat, amik után szégyelném magamat.
1: Amikor egyszerre nagyon sokan néznek, akkor annak milyen fajta hatásait, tüneteit szoktad érzékelni? Könnyebbnek érzed magad, vagy szinte lemegsz?
2: Én a színpadon, hogyha jól sikerül egy előadás, én 5 kiló vagyok. Tehát, hogy
1: összesen?
2: Összesen. Mm-hmm. Nekem akkor nincsenek. Én akkor nem vagyok beteg. Akkor nem fáj a lábam. Akkor nem vagyok allergiás. Tehát, ha a színpadon minden jól sül el, akkor én vagyok a világon a legkönnyebb és legegészségesebb ember, aki kirepül, és tehát, hogy én csak így itt repkedek.
1: Sipos F. Tamás, énekes.
3: Az ember úgymond szárnyakat kap, és duplán teljesít, mert akkora ösztönző erőt ad az érdeklődés, vagy akkor középpontba kerülés, mind fizikailag, tehát a fizikai teljesítményedet befolyásolja, másrészt pedig mondjuk olyan konf dumákat mondasz, amit előre nem találták ki, és utólag konstatálod azt, hogy fú, ezt meg olyan a francból szedtem, megtartjuk.
2: Én abban hiszek, hogy olyan embernek kell lennem, aki mindig úgy cselekszik, mintha mindig látná valaki.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
4: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: so good. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
1: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon.

Balatonkoncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány.

0: Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Új gyesebb vonatok állnak forgalomba. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőttek le. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Vörágy esemnél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztésére és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. Fürdőzési tilalmat rendeltek el 5 velencei tavi strandon és a dunaújvárosi Szalki-szigeti szabadstrandon bakteriális szennyezettség miatt. Az érintett strandokon a vízminőség helyreállításáig tilos fürdeni, közölte a Fejérvár megyei kormányhivatal pénteken közösségi oldalán. Megemlítették, hogy a szükséges intézkedések a kontroll vízlaboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalmat azonnal visszavonják, ha a vízminőség helyreáll. Közölték, a vízben a megengedett határértéket meghaladó Enterococcus baktérium számot mutattak ki. A román légtérbe behatoló újabb drónt lőtt le a román légierő szombat reggel 10 kilométerre Szentgyörgy településtől. A tájékoztatás szerint a drónt egy román pilóta lőtte le egy F-16-os vadászgéppel. Pénteken Romániában első ízben szintén egy hasonló típusú vadászbombázóval lőtt le egy drónt a román légierő egy másik pilótája. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
2: Időjárás.
3: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

0: Badacsony Tomaj olyan, mint egy jól megírt szerelmes levél a magyar irodalomnak és a helyi hétköznapoknak egyszerre. Itt a teletűrés története nem csak dátumokból áll, hanem nevekből, mondatokból és abból a bizonyos badacsonyi hangulatból, amit nem lehet kimérni, csak átélni. A Tomaj név már a középkori oklevelek világában felbukkan, a település részek és a környék pedig régóta lakott. A történeti emlékezetben is az iratokban egyszerre van jelen a régi hegy alatti élet, a szőlőművelés és a kisebb egyházi helyek hagyománya. És persze Badacsony Tomajból nem lehet kihagyni azt, ami itt szinte alapértelmezett, bazalt és bor. A Badacsony túra útvonalain tényleg ott vannak a bazalt oszlopok és kőformák, de fontos, hogy a fennsík fokozottan védett terület, a jelzett útról letérni nem szabad. A boros oldalát nézzük, akkor a klasszik badacsonyi fajtákkal találkozhatunk. Olasz rizling, szürke barát, kéknyelű és még jó pár szereplő, amiknek itt valahogy több súlya van. Badacsony Tomaj egyik legismertebb irodalmi története Kisfaludi Sándorhoz és Szegedi Rózához kötődik. Az ő nevük nem csak romantikus legenda, hanem a település identitásának része. A Szegedi Rózaház, amelyet Szegedi Ignác építetett a 18. század utolsó harmadában, ma is ott áll, és úgy működik, mint egy időkapszula. A ház muzeális gyűjteménye 1953 óta fogadja a látogatókat, és ha belépsz, az ember szinte hallja, hogyan születik meg egy hímfisor, vagy hogyan lesz egy nyári beszélgetésből emlékezet. A hagyomány szerint a környék 1844 óta zarándokhely is, és ez a kettősség, az irodalmi és a vallásos réteg Badacsony Tomaj egyik legerősebb karakterjegye. A település vallási jelképei közül kiemelkedik a Ranolder kereszt, amelyet 1857-ben állítatott Ranolder János veszprémi püspök. A kereszt nem csupán egy útmenti jel, hanem egyfajta helyi iránytű. Azt üzeni, hogy a hegy alatti életben a hit, a munka és a táj tisztelete mindig összetartozott. Badacsony Tomajban a vallási emlékek nem elszigetelt pontok, inkább úgy vannak jelen, mint a település mondatai. Rövidek, egyszerűek, de sokat mondanak. Badacsony Tomaj másik nagy története a művészet. Egri József festőneve a környékhez különösen erősen kötődik, sokan a Badacsony festőjeként emlegetik. Az ő képeiben a táj nem háttér, hanem főszereplő, és ettől Badacsony Tomajban a művészet nem valami távoli galériás dolog, hanem a helyi fények és árnyékok lefordítása a vászon nyelvére. A településben van valami, ami az alkotókat mindig megfogta. A domboldal ritmusa, a szőlősorok rendje, a kő és a zöld találkozása. A hagyományok között természetesen a szőlő és a pincevilág az egyik legfontosabb. Badacsony Tomajban a szüreti időszak nem csak munka, hanem közösségi jelenet. A családok egymás mellett mozognak, a pincék ajtaja nyitva, és a beszélgetések valahogy mélyebbre mennek, mint a hétköznapokban. Itt a helyismeret nem térkép, hanem íz. Ki melyik dőlőből, melyik évjáratból, melyik történetből él. A településnek van egy csendes önbizalma, ami abból jön, hogy a hagyomány nem a múltba nézés, hanem napi gyakorlat. Badacsony Tomaj végül attól különleges, hogy többféle történetet tud egy mondatba sűríteni. Irodalom, hit, művészet, munka. És mindezt úgy, hogy közben a település nem válik ünnepélyesen merevvé. Itt lehet egyszerre komolyan emlékezni és lazán élni. És amikor este elcsendesedik a falu, a Szegedi Rózaház környékén is a keresztek alatt, mintha ugyanaz a gondolat maradna a levegőben. A helyek is tudnak szeretni. És Badacsony Tomaj ezt a szeretetet elég régóta gyakorolja. Badacsony Tomaj nem az a település, amit csak megnézel, hanem amit bejársz. Az egész hely ritmusa a Badacsony hegyből jön. A bazaltos, tanúhegyes tájból, a szőlősorok fegyelmezett csíkjaiból, és abból a fajta nyugalomból, ami nem altat, csak lejjebb tekeri a zajt. Hogy lehetne néhány szóval összefoglalni? Talán így. Badacsony Tomaj. Természet, örökség, ízek.
1: Ült

Balatonfüred. Reformkori séták és szívdobbanások. Balatonfüredet sokan elegánsnak mondják, és nem véletlenül. Ennek a városnak van tartása. Olyan, mint egy régi, szépen szabott kabát, amit valaki generációk óta megőriz, mert tudja, hogy jó anyagból van. A füredi történet egyik kulcsa a gyógyvíz. A savanyú vízforrások miatt már a 18. században is érkeztek ide gyógyulni, a 19. századra pedig kialakult az a fürdőkultúra, amely a várost a reformkor egyik fontos találkozó helyévé tette. Nem csak pihenni jöttek, hanem beszélgetni, vitatkozni, eszmét cserélni is. A reformkor idején Füred neve egyre inkább összeforrt a magyar közélettel. Itt fordult meg Széchenyi István, Deák Ferenc és sokan mások, akiknek a neve a történelemkönyvekben nagybetűvel áll, de a füredi utcákon mégis emberközelivé válnak. A város egyszerre tud ünnepélyes lenni és közvetlen, mintha azt mondaná, igen, itt nagy dolgok történtek, de közben a pad ugyanúgy pad, a fa ugyanúgy fa, és a hétköznapi emberek ugyanúgy részei ennek a történetnek. Balatonfüred egyik ikonikus hagyománya az Anna Bál. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték, és azóta is egyfajta kulturális időkapszula. Megmutatja, hogyan lehet egy régi társasági hagyományt úgy életben tartani, hogy közben ne váljon porossá. Füreden az Anna Bál nem csak ruha és tánc, hanem várostörténet. A helyi emlékezetben ott élnek azok a nyarak, amikor a vendégek és a fürediek ugyanabban a ritmusban lélegeztek. Délutáni séták, esti fények és egy város, amely akkor is figyelte a lábnyomokat, ha közben a világ kint nagyokat fordult. A Füredre gondolunk, gyakran felbukkan egy név. Rabindranath Tagore. A Nobel-díjas költő 1926-ban gyógyult itt, és a róla elnevezett Tagore sétány azóta is a város egyik jelképe. Tagore fát ültetett, és ezzel nem csak egy botanikai gesztust tett, hanem egy történetet hagyott hátra. Azt, hogy Füred nyitott, nemzetközi, és képes befogadni idegen hangokat úgy, hogy közben megőrzi a sajátját. A sétányfái ma is úgy állnak, mint egy élő vendégkönyv, néma aláírások, amelyek mégis mesélnek. A város templomi arcát a klasszicista kerek templom adja, amelyet 1846-ban szenteltek fel. A kör alaprajz nem csak látványos, hanem szimbolikus is. A teljesség, a visszatérés, a folytonosság jele. Füreden ez a folytonosság amúgy is erős, ugyanazon az utcán találkozhat a 19. századi villa eleganciája és a 20. századi modernség. A város nem tagadja a rétegeit, inkább egymásra teszi őket, mint egy jól felépített történetet. Itt jön képbe Jókai Mór is, aki Füreden villát építetett, és aki számára a város egyszerre volt menedék és inspiráció. A Jókai villa ma is azt a hangulatot idézi, amikor az író a nyarakat nem csupán pihenésre használta, hanem gondolatokra, történetekre. A várostörténet egyik látványos pillanata 1846. Ekkor bocsátották vízre a kisfaludi gőzhajót. Ez nem csak technika történet, hanem önkép is. Füred szeretett ott lenni a fontos pillanatoknál. Ugyanez a törekvés látszik a gyógyintézmények történetében is. A szívgyógyászat intézményesülése Füreden a 20. század elején erősödött meg, az 1910 és 1913 közötti építkezések pedig máig meghatározzák a város arculatát. Itt a gyógyulás nem steril szó, hanem egy város részekben élő mindennapi tapasztalat. Balatonfüred végül attól füredi, hogy a séta nem üres program. A sétának vannak állomásai, emlékei, és van egy saját ritmusa, amit a hely tanít meg. Egy pad, egy villa, egy templom, egy név a táblán, egy régi anekdota. Nem túl hangos, nem túl száraz, csak pont annyira emberi. Ide egyszer tényleg el kell jönni, de nem csak fotózni, hanem megérteni. Ha van még egy titkos összetevője Balatonfüred hangulatának, az az, hogy a hely nem akar többnek látszani, mint ami, mégis mindig többet ad, mint amit vársz. A Tagore sétány környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. Gyerekzsivaj, kapuk mögötti udvarok, apró beszélgetések. És közben ott fut a háttérben az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa,
amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában. Mi a konklúzió? Balatonfüred nem akar többnek látszani, mint ami. A Tagor sétány környékén egyszerre érzed a régi idő komolyságát és a mai város könnyedségét. Gyerekzsivaj, a Balaton és a kikötő. A háttérben fut az Anna Bál emléke, mint egy visszatérő refrén. Ettől lesz a település élő. Nem csak nézni valók sora, hanem egy közösség ritmusa, amit ha elkap a füled, már is könnyebb elhinni, hogy a történelem nem a múzeumban kezdődik, hanem a mindennapi sétában.

Balatonalmádi. Vörös kövek, erődített falak, szecessziós imák. Balatonalmádi olyan város, amelyik több település részből rakta össze a saját személyiségét, és ettől különösen réteges. Ha egyetlen történelmi pillanatot kéne kiemelni, akkor Almádi neve először 1493-ban bukkan fel írásban, méghozzá nagyon Balatonfelvidéki módon. Szőlő és adásvétel kapcsán. A szőlőművelés évszázadokon át meghatározó volt egészen addig, amíg a filoxéra az 1880-as években nagy pusztítást nem végzett. Almádi 1869-ben kapott önálló települési rangot, és 1901-től lett hivatalos neve Balatonalmádi. Érdemes rögtön Vörösberénnyel kezdeni, mert a város egyik legerősebb történelmi magja ott dobog. Vörösberény erődített református temploma már a 12.-13. század fordulóján is létezhetett, a 18. században 1739 körül pedig megerősítették a védműveit. Ez a templom nem csak istentiszteleti hely, hanem egyben a település emlékezete is. Falak, amelyek egyszerre védtek és megtartottak, és amelyek ma is azt üzenik, hogy a közösség története néha, szó szerint, falazás kérdése volt. Almádi másik ikonikus temploma a Szent Imre templom, amely 1930-ban épült Medgyaszai István tervei alapján. Aki látta már, az tudja, ez nem csak egy templom, hanem építészeti állítás. Magyaros, szecessziós formák, különleges szerkezet és a helyi vörös homokkő karaktere, ami a falaknak saját színt és melegséget ad. A templom egyszerre modern és hagyománytisztelő, és ez a kettősség jól illik Almádihoz is. Egy város, amelyik szereti a múltat, de nem ragad bele, inkább tovább bírja. A városban van egy kisebb, mégis sokat mondó szent hely is, a Szent Jobb kápolna. A történetét a helyiek különös büszkeséggel mesélik, mert Almádi nem csak megőriz, hanem hazahoz is emlékeket. A kápolna körüli legenda és a hozzá kapcsolódó relikvia történetek arra emlékeztetnek, hogy a hit nem csak vasárnapi esemény, hanem identitás. A város ünnepei, búcsúi és közösségi alkalmai ezért nem csak programok, hanem találkozási pontok, ahol a családok, generációk és szomszédságok újra meg újra összekapcsolódnak. Balatonalmádi történelme persze nem csak egyház történet. A település a 19.-20. században vált igazán polgáriasabbá, és ez az épített örökségben is látszik. Villák, régi nyaralóházak, a város részek saját hangulata. Ha a városban sétálsz, érzed, hogy itt a környék számít. Nem egyetlen főtér uralja a történetet, hanem sok kis utca és domboldal, sok apró nézőpont. Az óvári messzelátó például nem csak kilátó, hanem egyfajta helyi szimbólum. Azt mondja, hogy Almádi mindig szerette fentről is megérteni saját magát, és persze látni a Balatont. Balatonalmádi olyan település, ahol a házak és az utcák amfiteátrumszerűen kapaszkodnak fel a domboldalra, mintha a város eleve úgy épült volna, hogy mindenki kapjon egy saját kis nézőtéri helyet a panorámára. Ezt a formát sokan tényleg egy riviérás hangulathoz szokták hasonlítani, és van benne valami. Nyári könnyedség, kisvárosi nyugi, és az a fajta elegáns lazaság, ami nem harsány, csak biztos magában. A hagyományok között Almádiban a bor is fontos szereplő. A domboldalak művelése, a pincék világa, a szüreti készülődés mind-mind olyan közösségi élmény, ami összerakja a város ritmusát. A kötelező almádi ikon pedig az óvári messzelátó. Ez a kilátó a város jelképe, és már a századforduló táján megépült, vörös homokkő talapzaton állt, eredetileg fából, cseréptetővel. A sztorihoz hozzátartozik, hogy egy 1906-os vihar megsemmisítő volt. Utána több lépésben állították helyre. A nevét dr. Óvári Ferencről kapta, aki sokat tett a kilátóért és a helyi vasúti kapcsolatokért is. Ha pedig a mai laza Balatonalmádi élményt keresed, a Veselényi strand az a hely, ahol a napirend általában ennyi. Megérkezés, víz, nap, még egy kör, és a végén a... Na jó, maradjunk még! Című klasszikus jelenet. És ha néhány szóval kellene megfogalmaznom, Balatonalmádi. Kapu a Balaton felvidékhez.

Balatonbogler. Gömbkilátó és a két kápolna titkai. Balatonboglárban van valami játékos komolyság. Mintha a város egyszerre lenne nyári könnyedség, és egy régi családi album, amit időnként elővesznek, lapoznak benne, és közben mindig kiterül valami új. A település a korai oklevelekben már a 13. század elején feltűnik, de a boglári identitás igazán akkor válik kézzelfoghatóvá, amikor felmész a várdombra. Itt nem csak a magaslat számít, hanem az, hogy a város a saját jelképeit is ide, a domb tetejére tette. Mintha azt mondaná, nézd, boglárnak is van koronája. Úgy, hogy valójában a várdomb a 20. század elején még kopár volt és fekete fenyők kerültették be, ezért van ma is az a erdős kilátós hangulata. A várdomb egyik legismertebb építménye a gömbkilátó, más néven a Xantusz János gömbkilátó. Olyan, mint egy igazi retro skifi darab. Eredetileg pavilonnak készült, és a városi leírás szerint a budapesti nemzetközi vásáron Magyar Atómium néven szerepelt a brüsszeli atómium ihletésére. Az alumínium szerkezet Kádár István mérnök tervei alapján készült az 1950-es évek elején, 1958-ban a brüsszeli világkiállításon is bemutatták, majd 1963-ban a budapesti Városligetben a budapesti nemzetközi vásáron lett igazi látványosság. A 70-es évek végén került Balatonboglárra, Szabó Kálmán tanácselnök közbenjárásával, és ettől kezdve a város sajátjaként kezdte szeretni. Ez a vándorló kilátó pont illik Boglárhoz. A település tudja, hogyan kell egy idegenből helyi legendát csinálni. A várdombon egy másik különleges páros is ott áll. A kék és a vörös kápolna. A kék kápolna esetében még a dátum is vitatárgya, mert a források szerint 1856-ban vagy 1891-ben épült neogótikus stílusban Körmendi Lajos gyógyszerész és földbirtokos családi kriptájaként. Akárhogy is, az biztos, hogy a kápolna ma már nem liturgikus térként él, hanem kiállítások és kulturális események helyszíneként. Ez a fajta átalakulás Boglár egyik finom trükkje. A múltat nem lezárja, hanem új szerepbe állítja. A vörös kápolna története pedig kifejezetten emberi. 1857-ben Bárány Pál építette, és nem puszta dísznek. Családi sírboltnak, egy tragédia emlékének. A 19. századi családtörténet fájdalma ott van a falak mögött, még akkor is, ha ma már a kápolna inkább művészeti térként, csendes kiállítóhelyként működik. Itt az ember érzi, mennyire különös dolog az idő. Ami egykor gyászhely volt, az ma találkozó hely, de a hangulatban mégis marad valami tisztelet. A város hagyományai között ott van a szülő és a munka ünnepe is. Balatonboglár neve régóta összefonódik a szőlőhegyekkel és a pincevilággal, a szüreti időszak pedig nem csak agrármunka, hanem közösségi esemény. Készülődés, vendégvárás, beszélgetések, régi receptek és generációs tudás. Ilyenkor a város ritmusa más lesz. A napoknak íze van, a mondatoknak pedig ideje. A boglári hagyomány nem feltétlenül népviseletben, hanem a gesztusokban él. Ki kit hív át, ki mit kínál, ki mit mesél el. Balatonboglár végül attól boglári, hogy a város a különlegességeit nem eldugja, hanem beleszövi a mindennapokba. A gömbkilátó nem csak egy műszaki csoda, hanem beszédtéma. A kápolnák nem csak épületek, hanem történetek. A várdomb nem csak magaslat, hanem helyi emlékezet. Azonban, ha élményként szeretnéd, érdemes úgy felfűzni, mint egy kétállomásos történetet. Előbb a várdomb és a gömbkilátó a nagy panorámáért, utána a kápolnák a csendesebb, nézem és befogadom részért. A kettő együtt adja ki Boglár egyik legjobb arcát. Egyszerre látvány és történet. És ha már Balatonboglár, nézd felülről, értsd belülről.

0: Kocsma.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Új korszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba, a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon, írt a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek, közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is, ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a

0: Régi dízeles járművek cseréje, akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize. Még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tóvizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.

Balaton Lelle. Kishegy, Donát és a pincék időjárása. Balaton Lellében van egy hely, ami úgy működik, mint egy időjárás jelentés a múltról. Felmész a Kishegyre és hirtelen érzed, miért lett itt a szőlő és a bor a település egyik főnyelve. Nem kell hozzá szakértőnek lenni, elég, ha végig sétálsz a dűlők között, ránézel a présházakra, és rájössz, ezek a falak nem csak bort tároltak, hanem történeteket is. A Kishegy ékköve a Szent Donát kápolna. Kicsi, paraszbarok stílusú épület mégis olyan hatása van, mintha egy apró pontot húzna a táj fölé. Itt valami fontos történik. A kápolnát a hagyomány szerint báró Majthényi György építette a 18. század elején, és a helyi emlékezetben mindig is a szőlőhöz kapcsolódott, mert Donát a szőlős gazdák védőszentje, a villám és jég ellen is hozzáfordultak. A kápolna később gróf Széchenyi Ferencke gyurasága alá került, aki nem csak név a történelemből. Ő Széchenyi István édesapja, a reformkor előszobájának egyik fontos szereplője. A lellei Kishegyhez kapcsolódó hagyományok közül az egyik legszebb, hogy régen évente két alkalommal tartottak itt misét, Szent Donát és Szent György napján. Ma már inkább Szent Donát napja maradt meg, jellemzően a borhét idején, amikor a kápolna környéke megtelik élettel. Ez nem csak vallási esemény, hanem közösségi megérkezés. A helyiek számára a szőlő nem díszlet, hanem munka, emlék, családi örökség. A kápolna harangja is ezt az állandóságot idézi. Az első világháború idején elvitték a harangot, és 1928-ban új harangot kapott a kápolna, a felirata pedig olyan, mintha egy rövid, de nagyon komoly fohász lenne. Később, 1950-ben a hívek hozzájárulásával felújították az épületet is, mert itt a kápolna nem turisztikai objektum, hanem a hegy lelke. A kápolnával szemben ott áll a Majthényi présház is, ami szintén a helyi történet része. A présházak világa Lellében nem csupán építészet. A domboldalban sorakozó pincék azt mutatják, hogyan alakult ki egy egész hegyközségi kultúra. És ez a kultúra nem a múltban ragadt. A borhoz kapcsolódó rendezvények, a szüreti időszak, a hegyen való találkozások mindegy olyan hagyományt visznek tovább, ami egyszerre praktikus és ünnepi. Praktikus, mert a szőlő megkéri a munkát. Ünnepi, mert a munka végén mindig van valami, amit meg lehet köszönni. Balaton Lelle történetében a Kishegy egyfajta felső nézőpont, de a település életének ritmusa lent az utcákon is látszik. A régi birtokviszonyok, a nemesi nevek és a hegyközség mind azt jelzik, hogy Lelle sokáig egy mezőgazdasági és szőlészeti logika szerint ért. Aztán jött a 19.-20. század, amikor a település egyre több vendéget fogadott, és a nyaralóhely szerepe is erősödött. De ami érdekes, Lellében a hegy nem tűnt el a nyári kép mögött. A Kishegy ott maradt, és emlékeztet, hogy a település karaktere nem csak szezon, hanem évszakokon átívelő élet. A kápolna kicsi, a története mégis nagy. Majthényi György neve, Széchenyi Ferenc támogatása, a Donát napi mise, az 1928-as harang és a borhét, ami évről évre újra összerakja a közösséget. Balaton Lelle így lesz több, mint egy név a térképen. Egy hegy, egy kápolna és egy olyan település, ahol a szőlő nem dekoráció, hanem identitás. És ha már harang, a Szent Donát kápolna történetében van egy apró, de nagyon beszédes részlet. Az első világháború alatt elvitték a régi harangot, és 1928-ban a kishegyi szőlőbirtokosok új harangot készítettek. A felirata egyszerű és direkt, pont mint egy őszinte fohász. Szent Donát, könyörög érettünk. A harangot Szlezák László harangöntő öntötte Budapesten, és azóta is ott van a hangja a hegyben. 1950-ben a hívek áldozatos hozzájárulásával felújították a kápolnát. Később az oltárkép is megújult Ákosfi Barna restaurálásával. Ezek az évszámok nem csak kronológia, hanem azt mutatják, hogy a helyieknek a kápolna nem látnivaló, hanem saját ügy. Aki felmegy ide, azt is észreveszi, hogy a kápolna körüli tér valahogy természetesen hívja a beszélgetést. A Kishegyen a présházak előtt nem ritka a padon ülős, lassan kortyolós életforma. A pincekulcs története gyakran családi történet is.
kinek a nagyapja ült itt ugyanígy, kinek a szőlője melyik sorban fut, és melyik év volt az, amikor a jég majdnem mindent elvitt. Donát ezért villáműző is a néphitben, mert a szőlőnél a legnagyobb ellenség néha nem az idő, hanem az időjárás. A kápolna így nem csak vallási jel, hanem egy régi, nagyon praktikus remény is, hogy a munka ne menjen kárba. A kis hegyen árva könnyű megérteni, miért ragaszkodik ehhez a település, ehhez a dombhoz. Balatonlelle nem attól lesz érdekes, hogy sokan ismerik a nevét, hanem attól, hogy a név mögött van szőlőművelés, kegyúri történet, egy harang, amit a helyiek összefogással állítottak vissza a háború után, és egy kápolna, ahol egyetlen misének is súlya van.

se kérdezem. De úgy teszem fel érdeklődve, mintha érdekelne. Egy év is hosszú, de ennyi idő után nehéz olyat mondanom, hogy ne hangozzon után. Megbeszélem magammal, hogy kimúlott végül. Az elpazarolt idő már soha meg nem térül.

csonkatorony árnyéka is a szőlő türelme. Csopak olyan település, ami nem kiabál, inkább odasúgja magát a hallgatónak. Itt a történetek nem feltétlenül óriási épületekben laknak, hanem a domboldalakban, a régi utcavonalakban, a kőben és a szőlőben. A község neve már középkori oklevelekben felbukkan. 1277-ben egy irat a csopaki malmokról beszél, és egy Lilium nevű özvegy is megjelenik benne. Ez a fajta apró, emberközeli részlet pont csopaki. A történelem nem távoli, hanem ismerős, mintha a falu régóta ugyanazokat a lépteket hallaná. Csopak egyik legizgalmasabb helyi jelképe a csonkatorony. A Szent István templomot a 19. században elbontották, de a torony megmaradt és ma is ott áll, mint egy mondat, amit nem fejeztek be, mégis mindenki érti. A torony körül sétálva érzed, hogy a település emlékezete nem csak a kész dolgokhoz ragaszkodik, hanem ahhoz is, ami hiányzik. Csopakban a hiány néha nem veszteség, hanem kapaszkodó. Innen indul a képzelet, innen indul a kérdés, hogy vajon milyen lehetett az a falu, amikor ez a torony még teljes történetet tartott maga mögött. A mai település templomi élete is erős. A református templomot nagyjából 1800 körül emelték, és van benne egy ritka 16. századi ezüst úrasztali kehely, amely nem csak liturgikus tárgy, hanem egy történelmi tanú. Csopak vallásos múltja közösségi térben is él. Az ünnepekben, a gyülekezeti alkalmakban, a helyi összetartásban. És ez a fajta összetartás Csopak egyik legfontosabb látnivalója, még ha nem is lehet rá jegyet váltani. Csopak másik nagy története a szőlő. A domboldalak művelése itt nem divat, hanem évszázados munka, amelyben benne van a türelem, a családi tudás és a helyismeret. A szüreti időszak Csopakon nem csak mezőgazdaság, hanem hagyomány. A közös készülődés, a beszélgetések, a kóstolások, az a fajta közösségi élmény, amikor a falu egyszerre dolgozik és ünnepel. Ha valaki csopaki bort emleget, tulajdonképpen a település karakterét írja le. Tiszta, tartós, helyhez kötött. A településen járva nem az a kérdés, hogy mit kell megnézni, hanem az, hogy hogyan kell ott lenni. A csopaki utcák ritmusa lassabb, a régi porták és kertek rendje olyan, mintha azt mondaná, itt még számít, hogy mit, hová teszel. A helyi kő, a régi kerítések, a kapuk mögötti udvarok mind ugyanabba az irányba mutatnak. Csopakban a mindennapi életnek van formája. És amikor este elcsendesedik a falu, a csonkatorony sziluettje úgy rajzolódik ki, mintha ő lenne az őrszem, aki egyszerre figyeli a múltat és a jelent. Csopak története tehát nem egyetlen nagy dátum, hanem sok kicsi történés. Malmok és oklevelek, templomok és kelyhek, torony és hiány, szőlő és közösség. Egy település, amelyik nem harsány, mégis emlékezetes, mert a részletekben tud nagyot mondani. Hogy mi a csopaki titok? A válasz talán ennyi. Itt a csend nem üresség, hanem tartalom. És van még néhány titkos összetevője Csopak hangulatának. A csonkatorony környékén egyszerre érzed a régi idők komolyságát és a mai falu könnyedségét. A másik a strand. Klasszik balatoni nap, fürdés, napozás, családbarát, rendezett, ide jó megérkezni típusú érzés. A másik a szőlőhegy és a boros hangulat. Csopaknak erős bor kultúrája van, főleg az olasz Riesling körül, és ez nem csak kóstolásban, hanem a sétákban, tájban, ritmusban is érződik. Ha pedig kell egy kis kilátásterápia, a Ranolder kereszt környéke teljes mértékben az a pont, ahol hirtelen csendben maradsz, mert a panoráma elvégzi helyetted a gondolatokat.

Fonyód. Sétányok, villák és a kriptavilla legendája. Fonyód olyan, mintha egy teletülés is egy hosszú sétakész fogása lenne. Nem egyetlen pontban akar megmutatkozni, hanem egy vonalban, egy ritmusban, ahogy haladsz előre. A város története a hivatalos feljegyzések szerint a 18. században válik igazán kitapinthatóvá, 1758-ban szerepel az első olyan anyakönyvi bejegyzés, amely Fonyód nevét rögzíti. De a fonyódi történet ennél tágabb, mert a hely mindig is átjáró volt. Dombok, utak, földek és emberi mozgások találkozása. Fonyód ezért nem csak teletülés, hanem irány. Fonyód látképét a két hegy adja, és mindkettőn van kilátó. A Sipos hegy esetében a város kifejezetten ajánlja, hogy egy könnyű, körülbelül fél órás sétával közelítsd meg a kilátót a hegyfal menti útvonalon. A várhegyi szép látó pedig a természetjáró szerint 2012-ben készült el, és érdekesség, hogy a várhegy csúcsán állva önmagában pont a fák miatt nehezebb a rálátás, ezért is kellett a kilátó. Aki Fonyódon jár, előbb-utóbb találkozik a szaploncai sétánnyal. Ez a név nem véletlenül lett a város egyik jelképe. A sétány és a hozzá kapcsolódó villavilág a 19. század végi, 20. század eleji nyaraló kultúra emléke. A szaploncai sétány, sokan egyszerűen panorámasétánynak hívják, ami a várhegy északi oldalán fut, közvetlenül a történelmi bélatelepi villasor mellett. A város leírása szerint a sétány a magas part szélén nagyjából 70 méteres magasságban vezet, és innen kedvező időben szinte a teljes nagy ív belátható, Keszthely irányától Tihany felé. A sétány ráadásul nem csak úgy van. Az elmúlt időszakban megújult, és a város szerint körülbelül 800 méter hosszan rendbetették a burkolatot, a kőpadokat és a közterületi elemeket is. A bélatelepi villasor története a helyi összefoglaló szerint 1894-től indul igazán, és itt az a szép, hogy a villák mögött nem névtelen nyaralók vannak, hanem egy nagyon is konkrét társadalmi háttér. Orvosok, jogászok, földbirtokosok, vármegyei és minisztériumi tisztviselők építkeztek, összesen 29 parcellán. A korai fürdőtelepi hangulat gyökere még régebbre nyúlik. A Turista magazin felidézi, hogy a bélatelepi történet az 1860-as években kezdett kialakulni, és a nyaralótelet ötlete később vált igazán tudatossá. Azonban bélatelep története 1894 körül indul el igazán, amikor a terület parcellázása és a villák építése megkezdődött. A fák alatt sorakozó házak ma is azt a hangulatot hozzák, amikor a nyár nem rohanás volt, hanem hosszú délutánok, kerti székek, újságpapír zizegése és beszélgetések a verandán. Fonyód ebben a korszakban tanulta meg, hogyan lehet egyszerre helyi és nagyvilági, és valami ebből a kettősségből ma is megmaradt. A város temploma is a település modernkori történetét meséli. A Nagyboldogasszony templom 1902-ben épült bélateleten, és egyszerre közösségi pont is tájékozódási jár. Nem csak a hívőknek fontos, hanem mindenkinek, aki érzi, hogy egy település akkor lesz igazán otthonos, ha van benne egy hely, ahol ünnep és csend is elfér. Fonyódon a templom nem csak vasárnapi tér, hanem a városi emlékezet egyik tartóoszlopa. És most jöjjön egy fonyódi történet, amitől a város hirtelen fémszerű lesz. A kriptavilla legendája. 1940-ben Abrudbányai Rédigerődön építette, mégpedig menyasszonyának, Ada Magdolnának. A szerelem itt nem rózsaszirmokban, hanem kőben és tervrajzban jelent meg, és ettől egyszerre szép és szomorú a történet. A villa ma is emlékeztet arra, hogy a települések nem csak közművek és utcák, hanem emberi döntések lenyomatai. Valaki egyszer azt mondta, örökítem a szeretetet. És ebből lett egy épület, amit generációk óta mutogatnak. A történet egyik legerősebb, szinte filmszerű részlete a villa belsejében található vörös homokkő nászágy, rajta a két életnagyságú alak, amelyet Bencédi Sándor készített. És itt jön a legenda. A helyi narratíva szerint, ha egy pár megfogja egymás kezét a nászágy fölött, a szerelmük örökké tart. Hogy ez babona vagy romantikus rítus, mindenki döntse el. De tény, a történet miatt zarándokhellyé vált. Fonyód ettől fonyódi. Tud egyszerre sétányosan elegáns lenni, villásan történelmi,
és közben tart egy olyan legendát is, ami miatt az ember óhatatlanul halkabbra veszi a hangját, amikor belép a kriptavilla terébe.

Siófok, víztorony, operett és a város szívdobogása. Siófoknak van egy olyan városi energiája, amit az ember azonnal megérez, még akkor is, ha csak átutazóban van. De ha egy pillanatra lelassítunk, kiderül, Siófok nem csak nyári pörgés, hanem egy település, amelynek saját, meglepően mély története van. A középkori múlt nyomai például nem hangosak, mégis ott vannak. A plébánia templom története 1488-ig visszanyúlik, később 1736-ban barokk templom épült, majd a mai Sarlós Boldogasszony titulusú templom 1903 és 1904 között készült el. Ez a templom ma is a város egyik stabil pontja. Ünnepeken megtelik, hétköznapokon pedig csendes háttérként őrzi a közösségi emlékezetet. Siófok egyik legszebb városi jelmondata viszont nem kőből, hanem vasbetonból készült. A víztorony. 1912-ben épült, tervezői Gergely Jenő és Gut Árpád voltak, és azóta is a város egyik legismertebb pontja. A víztorony nem csak közmű, hanem ikon. Azt üzeni, hogy Siófok mindig is szerette a modernséget, a szervezettséget, az előre gondolkodást. A 20. század elején egy ilyen építmény egyszerre volt praktikum és városimázs, és Siófok ezt nagyon korán értette. Siófoknak olyan, mintha a nyár itt tartaná a főpróbát. Nappal strandolós, lazulós, este meg bekapcsol a fényekkel is sétánnyal fűtött városi pezsgés. A központban a főtér környéke adja az ide érkezünk megérzést, és ott áll a város ikonja, a víztorony is. 1912-ben épült, jó magasból lehet panorámázni, ráadásul ma már látogatható kilátóként és kiállítótérként is működik. A város kulturális arca pedig szinte automatikusan összekapcsolódik egy névvel, Kálmán Imrével. A zeneszerző 1882. október 24-én született Siófokon, és a városban ma is él az operett öröksége. A Kálmán Imre emlékház 1982. október 22-én nyílt meg, és nem csak egy múzeum, hanem egy hangulat. A polgári világ emléke, a zene könnyedsége, a színpad varázsa. Ha valaki azt hiszi, hogy Siófok csak zaj, akkor Kálmán Imre története azonnal hozzáteszi, itt dallam is van, sőt, nem is akármilyen. Siófok története nem áll meg a nagy neveknél. A város egyfajta csomópont szerepet is betöltött. Kereskedelem, közlekedés, szolgáltatások. A település arculatán látszik, hogy a 19.-20. század fordulóján erős fejlődés indult, és ez a fejlődés nem csak épületekben, hanem mentalitásban is megjelent. Siófokban van egy sajátos, városi büszkeség, hogy itt tudnak nagyban gondolkodni, és közben megtartani a helyi arcokat is, a régi utcákat, a régi történeteket. A hagyományok szintjén a zene mellett a közösségi események adják Siófok ritmusát. Siófok városi turisztikai szerkezetében kiemelt jelentőségű a Nagy Strand és a Petőfi sétány által kijelölt, nagy látogatottságú partszakasz. A két helyszín funkcionálisan egymásra épül. A Nagy Strand elsősorban a nappali, vízparti rekreáció központja, míg a Petőfi sétány az esti vendéglátási és szórakoztató tevékenységek főgyűjtő területe. A Nagy Strand a nyári időszakban a város egyik legfontosabb idegenforgalmi célpontja, ahol a látogatók döntően fürdési, napozási és pihenési céllal veszik igénybe a szolgáltatásokat. A terület jellemzően széleskörű infrastruktúrával rendelkezik, amely magában foglalja a strandhasználathoz szükséges alapfunkciókat, valamint kiegészítő vendéglátó és kiszolgáló egységeket. A nagy befogadó képesség és a központi elhelyezkedés miatt a Nagy Strand a siófoki nyári turizmus egyik meghatározó eleme, továbbá jelentős szerepet tölt be a városi forgalom irányításában és a partmenti aktivitások koncentrációjában. A Petőfi sétány ezzel összefüggésben elsősorban az esti, illetve éjszakai időszakban lát el központi szerepet. A sétány mentén sűrű vendéglátó és szórakoztató kínálat található, amely az esti időszakban fokozott gyalogos forgalmat generál. A terület fontos találkozási és programhelyszínként működik, valamint a város szezonáris éjszakai életének egyik fő színtere. A Nagy Strand és a Petőfi sétány térbeli közelsége és a közöttük fennálló funkcionális kapcsolat következtében Siófokon a nappali és esti turisztikai igények kiszolgálása egy jól körülhatárolható, intenzíven hasznosított városi zónában valósul meg. Egy fontos gondolat.
Siófok. A stranddal kezdődik, sétánnyal folytatódik.

Kastély, Georgikon és a Helikon hangjai. Keszthely az a város, amelyik nem csak van, hanem mesél. Ráadásul több hangon. Arisztokratikusan, polgáriasan és néha egészen hétköznapian is. Keszthelyben az a különös jó, hogy nem csak látnivalók vannak, hanem egy komplett hangkulissza. Van a kastélyi, ahol a múlt elegánsan kopog a parkettán. Van a Georgikoni, ahol a tudásnak földszaga van. És van a Helikoni, ahol a város egyszer csak tele lesz versekkel, zenével, diákhanggal. A legnagyobb, leglátványosabb fejezetet persze a Festetics örökség írja. A Festetics kastély nem csak egy szép épület, hanem egy korszak lenyomata. A 18.-19. századi műveltség, reprezentáció és gazdasági gondolkodás helyi központja. Festetics György neve különösen fontos, mert 1797-ben ő alapította a Georgikont, amelyet Európa első agrárfelsőoktatási intézményévé tette Keszthelyt, és a város nevét a szakmai fejlődéssel is összekapcsolta. A Georgikon története azért izgalmas, mert Keszthelyt nem csak díszletek városává teszi, hanem működő várossá. A mezőgazdasági tudás itt nem elvont fogalom volt, hanem oktatás, kísérletezés, fejlesztés. A város így nem csak befogadta a kultúrát, hanem termelte is. Ez a fajta alkotó energia Keszthely egyik titkos motorja. A kastély partjának eleganciája mögött ott van a munka és a tanulás hétköznapi világa is. A művelődéshez kapcsolódnak a híres Helikon ünnepségek is, amelyek a 19. század elején a magyar irodalom és költészet találkozó helyévé tették Keszthelyt. Ilyenkor a város szó szerint színpaddá vált, vers, zene, társasági élet, a nemzeti kultúra építése. Keszthely ebben a korszakban nem egyszerűen követett, hanem alakított. A Helikon szó ma is ott rezeg a város nevében, mint egy emlékeztető, hogy itt a kultúra nem dísz, hanem gyökér. Ahogy mondtam, a Helikon Keszthelyen nem dísz szó, hanem hagyomány. Festetics György 1817-ben szervezte meg az első helikoni ünnepségeket, és a sorozat 1819-ben a gróf halálával megszakadt. A modern, középiskolás Helikon története pedig 1957-ben indult újra, és később vált igazán rendszeressé, két évenkénti jelleggel. Keszthely vallásos és történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban történelmi arca szintén erős. A magyarok nagyasszonya plébánia templom egy középkori gótikus templom, amelynek falai évszázadokat őriznek. A templomban 1974-ben

terek, régi házak, kis kávézók és intézmények. Keszthelyben van egy különleges arányérzék. Tud nagy lenni, de nem akar túl nagy. Tud elegáns lenni, de nem akar távolságtartó maradni. A történetei emberléptékűek. A kastély mögött ott vannak a családi séták, a hétköznapi bevásárlások, a piac zaja, a helyi készfogások. A hagyományok között Keszthelyben a közösségi ünnepek és a kulturális programok adják a ritmust. A kiállítások, koncertek, helyi rendezvények nem a poros múzeumváros képét mutatják, hanem élő várost, amelyik elhiszi, hogy a régi értékek akkor működnek, ha ma is vannak hozzáértő emberek. Keszthely végül attól keszthelyi, hogy a város a nagy neveket is be tudja kötni a mindennapokba. Festetics György, a Georgikon, a Helikon, a gótikus templom freskói mind olyan pontok, amelyek köré a város identitása felépül. Hogy lehetne mindezt néhány szóban megfogalmazni? Keszthely, ahol a kastély múltja, a Georgikon tudása és a Helikon hangja összeér.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Új korszerű Intercity vonatok állnak forgalomba. A vadgazdálkodók és önkéntesek új itatókat létesítenek. Hétfőn több órára kisüt a nap, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Jövőre egy SM-nél 11 korszerű IC motorvonat áll forgalomba a Budapest-Győr-Szombathely és a Budapest-Győr-Sopron vonalon ér

0: nyilatkozta a közösségi oldalán pénteken a közlekedési és beruházási miniszter. A klímás, alacsony padlós, büfé automatákkal és kerékpártárolókkal felszerelt vonatokban első és másodosztályú helyek is lesznek. Közölte Vitézi Dávid, hozzátéve a bővíteni tervezett IC szolgáltatáshoz szükséges lesz mozdonyos vagonos szerelvényekre is. Ezek fejlesztése és újak beszerzése egyaránt szerepel a tervekben. Elkezdődik a régi dízeles járművek cseréje, akkumulátoros és felső vezetékes motorvonatokra, amelyek többek között Csalgó-Tarján, Szekszárd és Baja felé közlekednek majd. A vadgazdálkodók és önkéntesek országszerte új itatókat létesítenek. A tartós hőség, a csapadékhiány a vadállományt is súlyosan érinti. A természetes vízlelőhelyek kiszáradása miatt a vadgazdálkodók országszerte új itatókat létesítenek, töltik a dagonyákat és önkénteseket is bevonnak, hogy a vad legkritikusabb időszakban is ivóvízhez jusson, olvasható a Magyar Vadászlap Facebook oldalán közzétett bejegyzésben. Nyáron ez az egyik legfontosabb feladat, mert a vízhiánya rövid idő alatt komoly problémákat okoz, írja az MTI. Az itatók emellett koncentrálják, helyben tartják a vadot, így ha megfelelő helyeken alakítják ki azokat, valamelyest hozzájárulhatnak a mezőgazdasági vadkárok mérsékléséhez is. Hozzátették, hogy a mesterséges itatók nem csak a vadászható fajokat segítik, az énekes madarak, méhek és számos más védett faj is rendszeresen használja ezeket a vízlelő helyeket, így a vaditatás egész élet közösséget támogat. Egy hét alatt közel 600 fokkal hűlt le a Balaton vize, még július 18-án több mint 26,5 fokot mértek, szombat reggel már kevesebb, mint 21 fokos volt a tó, derül ki a Hungaromet ZRT szombati Facebook bejegyzéséből. Azt írták, június első felében a változékony időjárás miatt erősen ingadozott a Balaton hőmérséklete. A hónap második felében azonban tartós melegedés kezdődött, így június 30-án a tó vizének napi átlag hőmérséklete már elért a 29,2 fokot. A mérések kezdete óta júniusban még soha nem regisztráltak ilyen magas napi átlagértéket, amiben a hónap végi extrém hőség mellett a Balaton alacsony vízállása is szerepet játszott. A jövő héten várható kánikula hatására ismét jelentősen melegszik majd a Balaton.
1: Időjárás.
0: Hétfőn a nap első felében még lehetnek felhősebb tájak, majd általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás. Kisebb eső, zápor, zivatar előfordulhat, de az ország nagy része szárazon marad. Az északnyugatira, nyugatira forduló szél több felé megélénkül, olykor meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 21, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a media1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél címen.
1: Ismétlés.
3: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média 1. Durányi Andrással beszélgetek, aki néhány héttel ezelőtt lett az Index felelős szerkesztője. Ezzel nagy meglepetést okozva sokak számára, hiszen korábban a Párbeszéd Magyarország kommunikációs igazgatója volt, illetve régebben ugye volt is nálunk vendég többször a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként. Történt időszakról beszélt, és most egyszer csak ugye itt az Indexnél bukkantál föl. Szia András!
4: Szia Dani! Szia Dani! Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi a kérdésed?
3: Hát, hogy nagy meglepetést okoztál. Te magadat is meglepted, vagy te azért erre már úgy készültél, vagy vágyakoztál rá, hogy alakult így?
4: Szóval érdekes, hogy a legtöbb szó, amit a kinevezésemmel kapcsolatban kaptam, az a meglepetés volt. Nagyon sokan meglepődtek, nagyon sokan egyébként pozitíve lepődtek meg, és nagyon sokan, vagy hát én inkább úgy fogalmaznék, hogy van egy nagyon erős réteg, amelyik negatíve lepődött meg. Nyilván ez egy nagy ugrás volt a számomra is, hiszen ahogy említetted a bevezetőben, 7 éven keresztül, tehát ezt pontosan nem mondtad, de 7 éven keresztül politikai kommunikációval foglalkoztam. Ugye a Karácsony Gergely mellett és a Párbeszédnél dolgoztam, büszke vagyok a két győztes Budapest kampányunkra, ezt hadd mondjam el, hiszen a NER-nek a falait azzal sikerült azért kitörnünk valamennyire, hogy azért Budapest felszabadult. Előtte pedig nyilván ugye újságíróként, klasszikus sport, illetve közéleti újságíróként dolgoztam, hogy még nem kaptam a lehetőséget, hogy főszerkesztő legyek a Népszabadságnál, illetve később a Zoom-nál hírigazgatóként dolgozhassak. Az elmúlt időszakban, bár kommunikációval foglalkoztam, nagyon erős készítésem volt, hogy ha ledől az Orbán rendszer, akkor a megújuló sajtómédia területén jó lenne újra munkába állni, és azokat az értékeket behozni ebbe a rendszerbe, amelyek engem mindig is jellemeztek. Nyilván most felkapják a fejüket az emberek, hogy jó, de hát az Indexhez jöttél. Az elmúlt 16 évben gyakorlatilag a NER és a Fidesz az szétverte az amúgy sem jó állapotban lévő és meg annyi kihívással már akkor is küzdő sajtó- és médiapiacot. És miután most ugye hatalmas romokat látunk magunk előtt, nem csak azért, mert a Fidesz propagandásította a teljes sajtómédiát, illetve a majdnem teljes sajtómédiát, illetve azok az intézmények, amelyeket a Fidesz állami pénzből fenntartott, azok most összeomlottak, ezért minél nagyobb, minden eddiginél nagyobb kihívás a sajtóban és a médiában dolgozni, szerintem akármelyik területen, és majdhogy nem azt mondhatnám, hogy majdhogy nem, mindegy, hogy melyik felületnél, persze nem mindegy, hogy milyen felületnél, mert azért vannak olyan területek, ahova én sem mentem volna el. Megleptem magamat is, Dani, igen, megleptem magamat is. Másik azért is, mert ugye az Index előéletében nagyon erősen benne volt, már a kampányidőszakról beszélek, az a fajta politikai kitettség, amelyről az előbb is beszéltem. Ne beszéljünk mellé, az Indexre jelentek meg propaganda anyagok, miközben egy kiváló csapat készített kiváló tartalommennyiséget. De hát ugye, ahogy mondani szokták, hogy hiába a kiváló, meg annyi tartalom, hogyha vannak olyan elemek, amelyek elfogadhatatlanok. Úgyhogy ezek megtörténtek, a helyreigazítások megtörténtek, voltak ennek személyi konzekvenciái is, hiszen új főszerkesztő és új felelőszerkesztő irányítja már az Indexet, és szerintem mindenkinek le kellett vonnia a konzekvenciát ebből a turbulens időszakból, amelyben egyébként az Index továbbra is ott maradt a piacvezetők között, hogy újságot csak úgy érdemes csinálni, ahogy egyébként a klasszikus értelemben vett médiakészítésnek kell zajlania, ideológiamentesen, tárgyilagosan és objektíven. De azért dolgozom itt az Indexnél, hogy ezeknek a kívánalmaknak megfeleljünk, a szerkesztőség jó munkát tudjon végezni, és mindenfajta befolyástól mentesen tudjunk egy olyan újságot készíteni, amelyik méltó az olvasók bizalmára.
3: Mondtad egy másik interjúban már, hogy valamiféle garanciákat kaptál arra, hogy normálisan lehet majd itt dolgozni. Melyek ezek a garanciák, hogyan tudod érvényesíteni, illetve hát az nem nehezítette meg a gondolatot, vagy ezt ennek a garanciának az elfogadását, hogy a tulajdonosi körben nincsen változás, hogy nem tudom, hogy te ezzel kapcsolatban tudsz-e bármit, hogy változott-e a tulajdonosi kör?
4: Igen, hát a garancia mindenek előtt arra irányult, hogy a szerkesztőség függetlenül működjön, de ahogy itt szétnézek a szerkesztőségben, nincs olyan ember szerintem, aki ne azt mondaná, hogy szeretne egy ideológiamentes társzerű és objektív újságot, amiben egyébként is utazik az Index. Úgyhogy e tekintetben olyan hatalmas dolgot nem kellett említenem. Én azt kértem, hogy nyilván, hogyha beesne egy bármilyen jelentés, aminek nincsen valóságtartalma, hát akkor az ellehetetleníteni az én munkámat is, úgyhogy nyilván ez alapvetés, hogy ilyen be legyen. Tehát a garancia az megvan e tekintetben, és arra is, hogy normálisan lehet dolgozni. Gedei Norbert főszerkesztővel, Borsig Ergő főszerkesztő helyettesen és teljes csapattal, teljes csapatot is említhetném. A tulajdonosi szerkezetet illetően hát nyilván nem ez a legerősebb lánceme az én érvelésemnek, azt azért el kell ismerni. Ugyanakkor arra az álláspontra jutottam, hogy egyrészt a szerkesztőség csinálás, a munkacsinálás, a szerkesztőség tartalom csinálás az nálam most felülír mindent, tehát én ennek szeretném teljesen alárendelni magam, és ezzel szeretnék foglalkozni. Világéletemben ezzel foglalkoztam akkor is, amikor szerencsétlen mondom, Heidrich Pecina volt 100%-ban fölöttünk, a tulajdonos ügyen Népszabadságról beszélve. Szóval, hogy a szerkesztőségre szeretnék fókuszálni, ez nálam most gyakorlatilag felülírt mindent, hogy tényleg a végleg az igazság keserű poharát teljesen kiígyam itt a beszélgetés során. A másik pedig az, hogy ha tulajdonosi oldalról nézem, akkor bármi is történt, két dolgot biztosan lehet állítani. Az egyik az, hogy a tulajdonosnak az az érdeke, hogy ne úgy működtesse az újságot, ahogyan erre alatt működtette. Ez ugye gazdasági érdek is, meg egyébként reputációs érdek is. A másik pedig, és akkor egy kicsit most globálisan igyekszem rátekinteni erre az iparágra, illetve az iparágot körülvevő közéleti közegre. Szóval azért én azt gondolnám, hogy persze csinálhatjuk azt, hogy mindig mindenkit elhordunk mindennek, csinálhatjuk azt, hogy akár független pozíciókból elbeszéljük a bármilyen sajtónak a létezési körülményeit, akkor is, hogyha mit tudom én, évi 500 millió forintot kaptunk hirdetésekben, vagy éppen az összes nyomdaszámlánkat mi fizette, a NER fizette, tehát hogy ezt lehet csinálni. De szerintem egy ide után arra az álláspontra kell helyezkedni, hogy igazából mindenkinek jár egy esély, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebben a borzalmas helyzetben, amikor napilap sincs már, hiszen a magyar nemzet is meg fog szűnni, bár nehezen nevezem napilapnak, a Népszava sorsa még kérdés ez. Szóval amikor napilap sincs, meg összedőlő szerkesztőségek vannak, fogalmunk sincs még arról, hogy milyen irányba megy mondjuk a közmédia. Azt sem tudjuk, hogy mit jelent például az a sajtóalap, amely ugye az új kormánynak törvénytervezetében van, hogy ki milyen módon részesülhet onnan, hogyan lehet majd milyen metódus szerint onnan micsoda pályázatokat, pénzeket kérni, akkor szerintem az a legjobb, hogyha összefogunk, és arra az álláspontra helyezkedünk, hogy csináljunk együtt, mindenki is persze a saját keretei között egy normális sajtó és médiarendszert, és mindenki találja meg a helyét, aki, és ez nagyon fontos, harmadszorra fogom mondani, ideológiamentesen, tárgyszerűen és objektíven tudja azt a munkát elvégezni.
3: Ja, annak idején, amikor a tömeges távozások voltak az Indexnél, akkor ugye Szombati Pál is azt mondta, hogy ő is valamiféle garanciákat kapott arra, hogy majd itt jól lehet dolgozni, és aztán hát nem sokkal később viszont távozik kényszerült, és azt mondta, neki később máshol dolgozott, de most már azóta nem is nagyon hallunk igazán az ő közéleti aktivitásáról, inkább a sport vonalon lett újra aktív. Tehát nem tartasz-e attól, hogy esetleg újra ugyanez előfordul, hogy végül egy darabig itt vagy, a te nevedet használják, a te megítélésedre esetleg valami rosszul hat, ami így sül el, és akkor utána végül hasonlóképpen alakulunk Szombati Pállal.
4: De vagy nem, mert ez ugyanúgy benne van a pakliban, hiszen a magyarországi sajtó média rendszerben dolgozunk, és 2016. október 8-án megtanultam, amikor kivégezték a Népszabadságot, én voltam a főszerkesztő, és arra ébredtem, hogy már nincs újság, hogy bármi, de tényleg bármi megtörténhet. Tehát ugye az a kérdés, hogy meglepődnék-e, hogyha, vagy hogy mondjam, váratlanul érne, vagy furcsán érintene, hogy bármilyen ilyen történne, azt mondanám, hogy miután itt élek Magyarországon, és ebben a sajtó média rendszerben 30 éve, nem tud már olyan dolog meglep. Tehát nincs már olyan dolog, ami meg tudna engem lepni. Ezzel együtt nyilván nem erre készülök, hanem arra készülök, amiről az előbb beszéltem, hogy egy normális újságkészítési metódus folytán megerősítsük az Index média vezetői pozícióját, hiszen a NER lapokkal szemben, mert ugye azért meg ennyi összehasonlítás van az Index meg a NER lapok között, a NER lapok az április 12-i választás után drögbe is bezuhantak, például szemben látogatott olvasottságban, nézettségben, az Index pedig továbbra is ott van a vezető pozícióban, hiszen az olvasók értékelik azt a tartalom folyamot, amelyet az Index előállít. Ha megtörténne az a helyzet, hogy tovább kéne innen lépnem, akkor nyilván megteszem azt, de egyébként említetted itt, hogy hányan álltak fel az Indextől, és hogy nem tudom, őszintén szóval már azt sem igazán értem, hogy itt milyen folyamatok voltak korábban, tehát most annélkül, hogy belemennék nagyon itt a mélységi dolgokba, amiket rendszeresen rávennek az Indexre. Szóval hát ugye itt volt már egy politikai kitettség miatti tömeges távozás. Ugye amikor Új Péter volt az Index főszerkesztője, akivel még volt szerencsém annak idején együtt dolgozni a Népszabadságban is. Új Peti volt az Index főszerkesztője, és súlyos politikai nyomásra hivatkozva ő és több társa kilépett innen, és megalakították a 444-et. És hát ugye felvetődik ez az emberben, hiszen ez a 2010-es évek elején közepén volt, amikor már bőven NER volt, hogy egyrészt miért mondta ezt Új Péter, illetve hát akik itt maradtak, akkor milyen lapot csináltak 2020-ig? Politikailag kitett lapot csináltak, vagy nem csináltak politikai kitett lapot? És Isten ments, hogy ezzel rúgózzak, csak amikor amikor beszélünk az elmúlt 16 év sajtó médiájáról, és lekerekített válaszokat adunk, és olyan emberek is, akinek fogalmuk sincs a média működéséről, és egyből megbélyegzünk embereket, egyből rásítunk valakire valamit, akkor szerintem fontosabb lenne, hogyha pláne ilyen turbulens időszakban egyet hátralépnénk, és higgadtan az asztalra tennénk az elmúlt 16 évet. Mert hogyha higgadtan az asztalra tesszük az elmúlt 16 évet, akkor egyrészt végig tudnánk beszélni, hogy mi történt, szerintem ez nagyon fontos lenne. Kettő, azokat a nüanszokat is el tudnánk varni, amelyek azért itt lógnak a fejünk felett. Előbb említettem például, hogy vannak olyan független tartalomkészítő bástyák, amelyek évente több 100 millió forintot nyertek el állami hirdetésből. Ilyenkor nyilván azért azt is megkérdezni az ember, hogy bocsánat, hogy te a független szcénában dolgozol, és mindenki mást elutasítasz, és a propagandát, a NERT, a bármit elutasítasz, miért fogadtál el évi több 100 millió forint hirdetési pénzt, hiszen az azért elég nehezen indokolható egy ekkora volumennél, hogy azt tud mondani, hogy nem vagy politikailag kitett. De hát akkor politikailag kitett vagy, hiszen nem tudom, ha visszagondolok a népszabadságos időszakomra, akkor az én másfél éves időszakom alatt 0,001%-nyi állami hirdetést kapott a népszabadság, az egy ilyen, az 0,01 az ilyen kötelező hirdetmény volt, hogy a legolvasottabb lapilapban kell közzétenni egy ilyen egyoldalos hirdetés volt, illetve egy olyan Fidesz hirdetés, egy 2,5 millió forintot kóstáló ötödik oldalon megjelenő Fidesz hirdetés, amelynél bár lett volna tartalmi vétójogom, de nem tudtam tartalmilag, hiszen nem volt benne semmi olyan megvétózni, így bekerült az újságba. De hát akkor is, hogyha az egészet összeszámolom, akkor maximum néhány millió forintról beszélek, és nem 100 millió forintokról. Tehát azért mondom, hogy miközben maximálisan megértem a kritikákat, és magam is elbeszélem azt, hogy az Index módjában milyen fekete foltok vannak, nagyon fontosnak gondolom, hogy inkább arról beszéljünk, hogy hogyan építkezünk majd, és hogyan lehet majd ezt a szcénát felemelni, és visszatéríteni a normális útra úgy, hogy óriási kihívásokkal küzd. Tehát, hogy a tech óriások által elvont pénzeket nézem, az, hogy a terjesztési, nyomtatási, nyomdai piac az gyakorlatilag meghalt Magyarországon, nem, hogy napilap nincs, gyakorlatilag most már heti lapok is végveszélyben vannak, arra az álláspontra kell, hogy jussak, hogy persze lehet itt veszekedni, bélyegezni, meg mindenkit elküldeni egymás nem tudom én hová, de a legfontosabb az lenne, hogy gyakorlatilag újra gondoljuk együtt végig az, hogy hogyan lehet ebből a borzalmas 16 évből kijönni.
3: Ugye neked is volt azért erős kijelentésed az Indexről, amikor a tömeges távozások voltak, ez a bizonyos hiteltelen ajadékok, vagy olyan hasonló kijelentés volt, ami az Index igazgatóságára is vonatkozott. Ezt megbeszéltétek, ezt tisztáztátok azóta az Indexen, amikor téged megkerestek? Érte, hogy volt ez, hogy egyszer csak megkerestek, vagy fejvadászon kereszt? Hogy történik egy ilyen?
4: Fejvadász, fú, de jó, hát valahogy ilyen szinten van az iparág. Egy beszélgetés kezdődött el, és amennyire én beárasztam azt, hogy mit kapok azzal, hogyha idejövök az Indexhez, nyilván az Index is beárasztja azt, hogy mit kap azzal, hogyha én idejövök. Tekintettel arra, hogy valószínűleg senki előtt nem volt ismeretlen az, amit én Facebook posztomban mondtam, és amelyet most is vállalok. Ezzel nem nekem van dolgom, hanem a tulajdonosoknak, a vezetőknek van dolguk, hogyha
3: Bocsánat, még az ATV-ben is együtt voltunk egymás mellett az egyenes beszélben, és ott is mondtál olyasmit, hogy talán, hogy hülye, aki oda megy ebben a helyzetben, valami ilyesmi az Indexhez.
4: Vissza lehet nézni, és nyilván most, hogyha ez a média engyen elhangzik, akkor gyorsan majd a különféle újságok munkatársai gyorsan, mert mindig pontosan miket mondtam, akármiket is mondtam, én azt vállalom. Ugye a Népszabadság utolsó főszerkesztőjeként, amikor azt látom, hogy az Indexnek egy teljes garnitúrája feláll és átmegy másba, az egy borzalmas érzés. És akik azt előidézték, akkor azokról azt gondolom, amit. Más kérdés, hogy ugye erről azóta is, ahogy hallom, vita van, és mondom, ilyen több osztatú indexről beszélünk, mert van a 444-es árvák, meg van a telexes árvák, és most nem ironizálok, hanem tényszerűen igyekszem beszélni. Ők is időnként azért elbeszélnek egymás mellett, tehát nem hasonlóképpen látják a dolgokat, ahogy a mostani indexesek sem. Tehát ez egy nagyon furcsa viszonyrendszer, amit kialakult. Szóval abban ők is megegyeznek, hogy vagy arra, azt ők is elbeszélik, hogy az a tömeges távozás, az például az mennyire volt a tényekre alapozva megalapozott, és mennyire volt hogy mondjam, egy ilyen úgynevezett ilyen hevült állapotból kifolyó lépés. Engem ezt szóval akkor sem érdekelt, és most sem érdekelt, hiszen amit mondtam az egyenes beszédben, hogy ez borzalmas, és nem akarok ilyet látni, és ez egy morcsos olyan jó garnitúra, amelyik majd valahol nagyon jó újságot fog csinálni. Én ezt mondom, és azt is mondom, hogy nem lehet olyan tulajdonosi helyzetet előállítani, hogy ez egyáltalán megtörténjen. Ezeket továbbra is tartom magam. Az a garnitúra, amelyik elment az indextől annak idején, az bizonyított, hiszen kiváló újságot készítenek, és ők is ott vannak a topon. Én a jövőben csak sok sikert tudok kívánni nekik is, meg a 444-nek is, meg a mostani indexnek is, hogy ebből a helyzetből kilépve fél év után már ne arról beszéljünk, hogy kinek milyen kitettsége volt, meg mit tudom én, hanem hogy ki mennyivel vert éppen a másikat a napi nézettségi versenyben. Tisztázzuk a hallgatók előtt és az olvasók előtt is, hogy mi a különbség egy főszerkesztő és egy felelős szerkesztő között, ezek között a hierarchiában milyen a viszony, hogyan működik együtt, tehát a te dolgod az jelenleg mi, és a főszerkesztő az neked a főnököd, vagy hogy van ugye ez az egész? Igen, ugye elvileg ez egy ilyen, most lehet ilyen szakmai titkot árulok el, és akkor lehet, majd a fejemre koppintanak, de igazából ez egy ilyen hasonló pozícióra futott volna ki, és fut is ki, csak az elnevezés más, mint amiért a Zoom-ban betöltöttem a népszabadság után. Ugye a Zoom-ban volt egy ilyen, a népszabadság után egy ilyen zöldmezős beruházás, amelyet még annak idején Taljányi Péter indított, és ugye ott fölkért engem, én mondtam, hogy nem főszerkesztő nem szeretnék lenni a Népszabadság után, mert az ember, hogyha Népszabadság főszerkesztője, akkor és pont. És ugye akkor abban állapodtunk meg, hogy egyfajta ilyen hírigazgatói szerepet vigyek, aminek az a lényege, hogy ír is anyagot, szerkeszt is anyagot, reprezentál is, elmegy különféle helyekre, tárgyal, részt vesz különböző akvizíciókban, meg egyebekben. Ugye akkor a Zoom még úgy állt, a Zoom szénája még akkor úgy állt, hogy esetleg terjeszkedik is rádiós vonalon is, illetve ilyen elemzői, kutatói vonalon is, meg annyi ilyen tárgyaláson vettem részt. Szóval akkor kitaláltuk ezt a hírigazgatói pozíciót, amelyik igazából az akkori főszerkesztő mellett volt, akkor ilyen Czappe Gábor indította főszerkesztőként a Zoomot, majd Kustánczi Norbert lett a főszerkesztővel, dolgoztam nagyon sokat együtt, ő most ugye a magyar kormányban, a miniszterelnökségen, a kommunikációért felelős államtitkár. Szóval, hogy kvázi a főszerkesztő mellett, de másfajta feladatokkal is, mint a főszerkesztő mellett, a főszerkesztő az a szerkesztőség feje, és pont. Innentől kezdve ezt nem is kell ragozni, viszont a hírigazgatónak van meg egy olyan hozzáadott értéke, főleg olyan, aki volt főszerkesztő is, amelyet tudja ezeket a napi szerkesztői, napi cikkírási, napi ötletelési folyamatokat generálni, ugye én ebben vagyok, és például nagyon örülök annak, hogy az Index volt az első, amelyik exkluzív interjút készített Gyárfás Tamással a Kecskeméti börtönben, ezt nekem volt szerencsém legyártani ezt az interjút múlt szerdán, és hasonló anyagokban is gondolkodunk természetesen, nem csak említett a hír és információ érzékenység legyen, most stb. Most a felelős szerkesztői pozíció az hasonlóképpen írható le, mint amit az előbb elmondtam, és mint amit a Zoom-ban betöltöttem, de nem biztos, hogy ennek olyan jó akusztikája van a mai világban egy hírigazgatói pozíciónak, és akkor ezt a kérdést most nem nyitnám ki. Abban maradtunk, hogy ez a felelős szerkesztői pozíció az, amelyik most leképezi ezt az egész feladatkört, és én őszintén szóval, hogyha most az lett volna, hogy nem tudom, Tuja 2.0 Murányi András az lett volna a nemem mellett, még azt is örömmel fogadtam volna, mert nem a pozíció lényeg, hanem az, hogy az ember mit csinál. Engem az motivál, hogy viszont erős, fiatalos lendületes szerkesztőségnek vagyok a tagja, hogy ez a szerkesztőség be tudja futni azt a pályát, amelyre hivatott, minél több exkluzív tartalom legyen benne, ugyanúgy, mint a Népszabadságban, minél több olyan jól leíró valóságot, szépen elbeszélő és az olvasó számára közérthetően elbeszélő tartalom legyen benne, mint hogy egyébként korábban is volt, tehát ezek azért nem voltak hiányok, de hogy minél több legyen belőle, és igyekezzek a kapcsolatrendszeremmel is segíteni azt a munkát, amelyik az Index, hát mondjuk így, nem tudom, integrációjára vonatkozhat itt az elmúlt időszakban.
3: És akkor a főszerkesztő az neked beosztottad, tehát te tudod utasítani, vagy fordítva, hogy a főszerkesztő utasíthat téged, vagy egyik sem?
4: Erről a testvérem Murányi Marcell, Isten nyugosztal jut az eszembe, aki ugye 12 évig volt nagyjából főszerkesztő, 8 évig volt a Blicknél, utána a Népszabadságnál is volt, illetve kétszer volt a mai nap főszerkesztője még az átközben, és ő azt mondta, hogyha mert bárkit utasítgatni kell, meg bárki őt főnöknek hívja, akkor már egy rossz, meg akkor mindenki ki van rúgva. Tehát ugye a Blikben az volt, hogy valaki azt mondta, a tesó, Marci az rendben volt, azt mondta, főnök, akkor a tesó megfegyelmezte, uh-huh. vagy figyelj, még egy főnök, és ki van rúgva. Uh-huh. Szóval nincsenek itt ilyen főnök, és a nap végén, mint mondtam, a főszerkesztő a főnök, és pont. Tehát ez nagyon fontos, uh-huh. azt le kell szögezni, Gedei Norbert a főszerkesztő, aki kiválóan látja a feladatát. De a viszonyunk Norbival sem olyan, hogy akkor most itt karddal megyünk be, és akkor milyen anyag volt, meg mit tudom én, hiszen nagyon flottul, és nagyon pontosan tudunk együttműködni. Nagyon sok mindenben azonosan gondolkodunk a világról, a cikkekről, a tartalomgyelő gyártásról, az ügyeleti rendszerről, bármiről. Tehát itt igazából mi megbeszéljük a dolgokat. Nyilván a nap végén, hogyha olyasmi van, akkor a főszerkesztőnek kell döntenie. Nyilván nekem is van egy csomó mindenben döntési jogköröm, vagy van olyan menedzselni való dolgom, amit nekem kell döntenem, de ha tartalmi kérdés van, akkor nyilván legalábbis az eddigi gyakorlat ezt mutatja. Itt a szerkesztőség, a főszerkesztő helyettesek, a felelős szerkesztő, vagy éppen turnus vezetők, vagy címlapszerkesztők, azok együtt döntenek. Az, hogy nap végén kinek a hangja mélyebb, és kinyomja meg a gombot, amikor meg kell. Nyilván ez egy speciális helyzet is, de hogy mondjam, ilyen kérdések azért nem szoktak felvetődni.
3: És ez hány napot jelent, hány napi munkát jelent? Hétvégén is dolgozó időnként, vagy hétköznap? Tehát magyarán ezt hogy kell elképzelni?
4: Igen, hát mondjuk amikor erre az exkluzív gyártás Tamás interjúra készültem, akkor nyilván ugye az egész ügyiratot végig kellett olvasnom, modelleznem kellett azt, hogy a börtönben, ahol egy óra van rendelkezésemre, miről tudunk beszélni, miről nem, milyen állapotban lesz a Tamás, hogy tudjunk-e beszélni, akár nagyon jó állapotban van, ahhoz képest, hogy milyen helyen van. És egyáltalán a kérdéseket hogy tudjam úgy irányítani, hogy az érdeklődés is fennmaradjon, leírjam azt a hangulatot is, ami, meg azt a helyzetet is, amelyben Nyárfás Tamás ott él a kecskeméti börtönben, és egyébként az ügy részletei, amelyek nem biztos, hogy egy halandó ember számára, akik átlagos médiafogyasztó, azok számára érthető, tehát a közérthető is legyen az, hogy éppen most miért vagyunk. Mert perújítás van, mert vannak olyan tanúk, akik új bizonyítékokkal álltak elő, kik ők, miért, stb. Szóval, hogyha így nézem, akkor az elmúlt 2-3 heten az összefolyt, tehát nem volt hétvége se, hiszen az a felkészülés az gyakorlatilag olyas fajta, mint amikor valaki labdarúgó bajnokok ligája döntőt kommentál, egyébként Hrutka János, aki ugye a labdarúgó bajnok ligája döntőjét közvetítette az RTL-en Gunde a Takács Gáborra, ő mondta, hogy amikor erről beszélgettünk, hogy az emberek csak azt látják, hogy kimegy az ember, és 2 órán, vagy hogyha hosszabbítás van 11-esek, akkor 2,5 órán keresztül beszélem. Hát nyilván erre 1-2 nap alatt felkészül. Nem. Hát erre gyakorlatilag az egész évben készül az ember, hogy a legjobb pillanatban mondja a legfontosabb információkat, és így tovább, és így tovább. Aki egyébként is ilyen folyamatosan frissülő periódikánál dolgozik, hatalmas versenyharcban, hiszen azért hatalmas versenyharc van itt a legfőbb piaci pozíciókért, az gyakorlatilag hétvégén sem tud kiengedni és pörgeti ezeket a dolgokat. Valamikor csak, nem tudom én, előkészít egy véleménycikket szombat délelőtt, mit tudom én, hétfő reggelre, vagy hétfő délutánra, valamikor exkluzív Gyárfás Tamás interjúra készül, és akkor reggeltől estig azzal kell fekszik, valamikor éppen ügyeletes szombat vasárnap, és akkor benn van reggel 6-tól este 12-ig, és pörgeti a minél jobb eredményeket az újságot. Szóval ez egy egész hetet és egy egész embert igényben vevő elfoglaltság.
3: Rögtön folytatjuk a Média Egyet Murányi Andrással, az Index új felelős szerkesztőjével. Maradjanak velünk, rögtön jövünk vissza. Ezért továbbra is a Média Egy vendége Murányi András, az Index felelős szerkesztője, és arról beszéltünk, hogy nemrég vettél át ugye ezt a pozíciót, és hogyan indult el a munka, de még egy pillanatra visszaugranék arra, hogy a párbeszéddel mi lesz most? Vége a pártnak, és azért már te távozol, vagy hogy, tehát milyen jövő áll a párbeszéd előtt?
4: Ezt nem tudom, ezt a párbeszédben tudják megmondani. Ugye amikor én arra vállalkoztam, hogy az újságkészítés után új vizekre elvezek, ez 2018. októberében volt, akkor azt mondtam, hogy akkor van ennek értelme, hogyha olyan szereplő mellé csekkolok be, akit nem lehet leírni a klasszikus politika attribútumaival, tehát aki civil, tisztességes, normális és egy jó világot akar, most nagyon patetikusan leegyszerűsítve a dolgokat. Ha nem Karácsony Gergely hív a politikába, akkor nem jövök. Karácsony Gergely pont azt mondom, amit az előbb elmondtam, és a főpolgármestersége ezt bizonyított is. És miután neki az anyapártya a Párbeszéd, nyilván Karácsony Gergelyhez és Párbeszédhez mentem, ahol hasonló emberek dolgoznak, ugyanilyen emberek dolgoznak, mint Gergő. Tehát, hogyha ez a párt, ez nem tudom, korrupt lett volna, vagy bármilyen csúszok, vagy akármit olvastam volna róla, akkor nyilván nem megyek oda. Tehát ez egy teljesen tisztességes, civil, jobb világot akaró garnitúra volt, és még most is az, amelyikhez becsatoltam. És ugye az volt a célom, hogy ha már ez így van, akkor segítsem hozzá Karácsony Gergelyt ahhoz, hogy be tudja futni azt a közéleti pozíciót, ami szállható neki. Ugye 2018. októberében, amikor csatlakoztam, ő éppen vesztes miniszterelnök volt, ugye 2018-ban az MSZP Párbeszéd közös miniszterelnök jelöltje volt, és ha jól emlékszem, a pártszövetség 13,1%-kal került be a parlamentbe. Nem volt ez vereség, de a tekintetben igen, hogy a Fidesz újabb kétharmadot szerzett, és sajnos ez a baloldali szövetség, ez nem baloldali liberális szövetség, baloldali liberális zöld szövetség, ez nem tudta befutni a pályán. És ugye Zugló polgármestereként is dolgozott, egy év múlva már azt ünnepelhettük, hogy Karácsony Gergely főpolgármester, és ez, hogy mondjam, visszaigazolás volt nekem a tekintetben, hogy ha van valaki, aki befutható bizonyos pályán, és megfelelő kommunikációt, politikai cselekvést, egyebet varázsolsz mögé, akkor igenis fel lehet építeni valakit. Ne úgy esetleg, hogy én építettem fel a Karácsony Gergelyt, mi nyilván egy csapat tagjaként. Én voltam ott a 2019-es kampányban a kommunikációs kampányfőnök helyett, vagy a kampányfőnök kommunikációs helyettese, úgyhogy ebben a szerepkörben igyekeztem kijelni magamat, és meg annyi innovációval élni azzal a kampányban volt, amitől a Gergő már Herodot kapott. Nem akarom tovább kijelezni, szóval ugye a Párbeszédnek elég világos volt a pályája, ő rendszerváltó pártként, rendszerváltó erőként akart megjelenni. Ez annyiban sikerült, hogy a rendszerváltás Budapesten el tudta hozni, hiszen ugye a Párbeszéd tette be a 2019-es Budapest kampányba is a legtöbb humán és pénzügyi erőforrást is. Ilyeténképpen az, hogy Karácsony Gergely a Párbeszéd zöldek főpolgármestere még most is, a Párbeszédnek elévülhetetlen értelmei vannak. Tehát, hogyha kicsiben is, és amennyiben Budapestet elveszedjük kicsinek, akkor a Párbeszéd ezt megvalósította, ezt a dolgot, és a fővárosi frakciója az továbbra is aktív a közgyűlésben, miként a párt is létezik, és biztos vagyok benne, hogy még jövőre is lesz Párbeszéd, amelyik majd kitalálja magát, hiszen 2029-ben ugye újra főpolgármester választásokat tartanak, legalábbis jelenlegi tudásunk szerint önkormányzati választásokat tartanak, és felteszem Karácsony Gergely, hogyha a parlament most nem hoz valamilyen tiltó korlátozás, hogy ki meddig lehet polgármester és így tovább, akkor nyilván 29-ben ugyanúgy indulni akar, és ebben fontos szerepe lehet a Párbeszédnek. Tehát amennyire én látom, ahogy én eljöttem, a Párbeszéd köszöni, él, létezik és támogatja Karácsony Gergely főpolgármestert.
3: És részedről a döntés, hogy eljöttél, az nem egy kicsit annak a feladása, hogy akkor a Párbeszédnek nincs jelenleg igazán támogatottsága, vagy nincs esélye, és hogy itt bármi történik, tulajdonképpen nagyon rosszul áll?
4: Az a helyzet, hogy ugye két győztes kampányunk volt 2019-ben és 2024-ben. 2024 után viszont gyakorlatilag, hogyha most nagyon őszinte akarok lenni, akkor elfogytak a feladatok. Elfogyott az a kommunikációs pool, amelyikből lehetne dolgozni, már a saját részemet illetően. Tekintettel arra, hogy ugye ez egy nagyon heterogén összetételű közgyűlés, ugye 10 fideszessel, 10 tiszással, és a további pártok képviselőjével, tehát nagy döntést igazából a két nagy párt egyessége nélkül nem lehet összehozni, illetve persze lehet, hogyha az egyik nagy párt és a Podmanicki mozgalom, meg a Párbeszéd zöldek, meg a DK, meg az MSZP egyetlen független képviselője egy irányba húz, de azért nagyon nehéz itt megvalósítani ezeket a dolgokat. És hát ugye a rendszerváltás az annyira a főpolgármesteri hivatalt is elérte, vagy a városházat is elérte, hogy ide oda is az új erők képviselői ugyanúgy beültek, és voltak nyilván meg annyi ügyből kifolyólag igényei, kérései is, szemben a Fidesz-szel, amelyik megcsinálta azt a romboló munkát, amelyet az elmúlt 16 évben, tehát például nem szavazta meg a költségvetést, és így tovább. Nehogy véletlenül működjenek az autóbuszok, meg lehessen zsömbét adni a nyugdíjasoknak a nyugdíjas otthonban. Szóval ez a Fidesznek a mérhetetlen, hát igyekszem jó szavakat mondani, ez a mérhetetlen lenézés a budapestieknek, és most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval Egyszerűen elfogytak azok a feladatok, amelyekben igazából otthon voltam. Ugye a 19-es kampányban és a kampány után ugye megvoltak a személyre szabott feladataim, még a tekintetben is, hogy Gergő mellett egyfajta ilyen sporttanácsadói szerepet játszottam. Ugye nagyon sok sportvezetővel hoztam össze, mutattam be nekik, különféle programok nyomán volt, még az én amelyben képviseltem is Gergőt. Ezek így valahogy így az idővel egy kicsit így hátrébb szorultak ezek a feladatok, egész egyszerűen más volt már a prioritás. Tehát amikor napi, mit tudom, egy 3 cash flow meeting van a Városházán, mert akkor a szolidaritási hozzájárulás miatti kitettsége a Városházának, akkor nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy akkor most milyen sport dolgot valósítunk meg, hanem azt, hogy nem működjön a város, tehát ilyen mínusz 30-40-50 milliárdos mínuszokban volt nagyon sokszor a Városháza büdzséje, felteszem most sem áll annyira jó. És bár lett volna egy projekt, amelyben tudtunk volna tovább menni, ez összefüggésben van Budapest esetleges olimpiai pályázatával, 2036-os olimpiai pályázatával, de ugye itt még meg annyi döntést meg kell hozni, és nincsenek, hogy mondjam, sem a kormányzat részéről, sem más ellátó szervek részéről még nincsenek meghozva azok a döntések, amelyek nyomán el lehetne indulni azon az úton, hogy igen, akkor Budapest 2036-ban olimpiát rendez. Egyébként szerintem az előkészítő munka, a Magyar Olimpiai Bizottság, Karácsony Gergely, Városháza és egyébként a projektben rengeteget tevékenykedő Fűrjes Balázsnak, ugye, aki a NOB magyar tagja, szerintem ezek amennyire én tudom és amennyire rálátásom van, ezek nagyon jól állnak. Tehát nagyon sok olyan kérdésre választ lehet adni, ami esetleg a lakosságban felmerül. De ezt a munkát még el kell végezni, és különféle döntéseket meg kell hozni. Nekem már igazából nem volt türelmem ezeket kivárni. Hogyha nagyon őszinte vagyok, akkor azt mondom, hogy az, hogy ha tudnánk, hogy Budapest 2036-ban megnyerheti az olimpiát, és egyébként szerintem jó esélye van, akkor, de tudjuk, hogy ezek milyen step by step mehetnek, és mi ebben az én helyem, akkor nagyon erősen elgondolkodtam volna, de egyelőre én azt láttam, hogy 2024 után egy elég üres térben vagyok, és kell nekem a feladat, szeretnék valamit csinálni, még akkor is, hogyha rövid távon valószínűleg sokkal több lesz a veszteség, mint amit gondoltam. Ez így is lett egyébként, mert ugye a kinevezésem után, az indexes kinevezésem után, amiket kaptam, azok között voltak, hogy saját magamat idézzem, nagyon aljadék mondatok is, meg egyebek is, de mindenkinek azt mondtam, hogy ezek jogosak a tekintetben, hogy ezt valaki így látja, akkor nekem ezt el kell fogadnom, és hogyha ez veszteség, akkor ezt le kell írnom. Ezzel így is vagyok, tehát amikor olvastam a komment szekciót, vagy néhány olyan zsurnalista megnyilvánulásait, akit emelkedettebbnek gondoltam, mint amilyen posztot végül is írt rólam, akkor azt mondtam a nap végén, hogy igen, pontosan erről beszéltem magamnak, hogy rövid távon ez veszteség, de a hosszú távú célt látom, hogy honnan, hova lehetne elérni, és itt nem feltétlenül az indexről beszélek, nem csak az indexről beszélek, értem szerintem az a prioritás, de az is, hogy érzek felelősséget ezért a sajtó és média piacért, amelyikben az elmúlt 16 évben dolgoztam, amelyikből engem kilőttek 2016. október 8-án, és ezért szeretnék tenni. Tehát fontosabb volt az, hogy ne légüres térben legyek egy normális fizetéssel, és akkor majd jön valami feladat, és akkor hajde jó, hanem az volt bennem, hogy akkor tűrjük fel az ingujat, bár most nyár van 40 fok, annyira most nem tudom feltűrni, mert éppen pólóban vagyok, de ezt nem látják a hallgatók. Szóval, hogy tűrjük fel az ingujat, és tegyük oda magunkat azért, hogy ez a szép szakma, meg egyébként, amit Magyarország gondol magáról most már a rendszerváltás után, szóval mind a kettő be tudja futni a maga reményeit, be tudja váltani a maga reményeit. Én ebben maximálisan hiszek, annak ellenére is, hogy milyen támadásokat kapok, sőt, mondhatom nyugodtan azt is, hogy annak ellenére is. Egyébként nagyon érdekes, hogy a nagyon kemény támadások, amelyeket mondom, elfogadok, és nagyon sok mindenben jogosnak is tartom. Persze, oké, nem értik az emberek, megmérti, de megméri így, meg oké, rendben van. De hogyha hosszú távú célt nézzünk, akkor ennek csak ez a kifutás, hogy európai értékek mentén normális struktúrában végzünk újságírói munkát, ami most jelenleg Magyarországon, vagy tartalomfogyasztásnál is állítunk elő újságokat, ami ma Magyarországon jelenleg abszolút mértékben nincs. Igen, nekem ez a motivációm, ez az ambícióm, én ezért szeretnék tenni, és azért vállaltam ezt a feladatot, hogy ne légüres térbe legyek, hanem újra érezzem azt, hogy milyen az, amikor az ember iszonyatosan leizzad munka közben.
3: máshol nem lett volna lehetőség, más lapnál, tehát amit mások is kérdeztek, azt én is föltenném, hogy miért pont az Index akkor ezek után. Azért van még jó pár lap, vagy egyéb médium, tehát hogy azoktól nem lett volna esetleg lehetőség valamilyen újságírói, szerkesztői munkára, hogyha a politikai kommunikációból már úgy döntöttél, hogy akkor ugye távozol, vagy kilépsz.
4: Hát ilyen kisebb, meg ilyen szakmai lakokon túl nekem semmilyen ajánlató nem volt az elmúlt 10 évben. Azt is mondhatnám, hogy fekete segő voltam az elmúlt 10 évben. Ezt éppen Gyárfás Tamás mondta nekem annak idején, amikor már nagyon tréhelyzet alakult ki a Népszabadság körül, és hát több nagy tőkéssel is beszélgettem arról, hogyha esetleg úgy alakulna a helyzet, akkor szerepet tudna vállalni a Népszabadság megmentésében, átmentésében. Tamás mondta nekem, nyilván neki akkor egy nagyon speciális helyzete volt a hatalommal, hiszen akkor az úszószövetség vezetőjeként, meg az idehozott vízes világbajnossággal, meg egyebekkel nagyon korrekt viszonyt ápolt, és azt ő is pontosan felmérte, hogyha esetleg a Népszabadsággal ő kezdene valamit, akkor ő is a hatalom ellensége lenne, ahogy később más ügyben lett a hatalom ellensége. Tehát nagyon furcsa még így történelmi táblatokból is visszanézni az időszakot. Szóval nekem Tamás mondta, remélem, hogy nem kéri ki magának így utólag, hogy arra készülj fel a Népszabadság után, hogy te fekete segű leszel, senki nem akar majd veled együtt dolgozni, és nem azért, mert nem csináltál jó újságot, tehát tele voltak exkluzív anyagokkal, még nem tudom, meg kiváló kollégák, nem tudom, nem azért, hanem egyszerűen csak gyanakvás szülni az, hogyha bárhova elmész, hogy hú, itt az utolsó főszerkesztő, akkor ez most miért jött ide, meg biztos mindent át akar alakítani, meg nem tudom. Szóval, hogy ennek vannak ilyen nagyon furcsa, általam akkor még nem gondolt kitettségei. És a konklúzió, amit az előbb említettem, hogy senki nem tett ajánlatot, az így van, ahogy mondom. Azt örömmel látom, hogy a helyetteseim közül ketten főszerkesztők 24.hu-nál, illetve a HVG-nél, sőt, van olyan kolléga, akit annak idején a Népszabadságban kétszer léptettem elő, most a 24.hu főszerkesztő helyettese, aki a Népszabadság online felelős szerkesztője volt, én vittem a Népszabihoz fél évvel a megszűnés előtt, és a Népszabadság online megújítása kornál éppen indult volna úgy az új szájt, ő pedig a HVG főszerkesztő helyettese. Tehát örömmel látom, hogy azok a kollégák, akik ott voltak a mögöttem a Népszabadságban, azok vezető pozíciót töltenek be a médiában, de az, hogy rólam bárki szerkesztő, komoly lap szerkesztőségének vezetőjeként gondolkodjon, az egyszerűen nem vetődött föl. Ez ugyanolyan eddig megfejtetetlen történet, hogy a Népszabadság kivégzése című könyvem, amely 2016 áprilisában jelent meg, arról egyetlen egy recenzió volt. Tehát figyeltem annak idején, akkor 2016...
3: Ugye nálunk a műsorról beszélgettünk.
4: Igen, köszönöm szépen. És direkt néztem 2017 áprilisában, meg nyarán is, ott ilyen könyvfesztivál, könyvsét, nem tudom, éppen mi volt, hogy mindenféle könyvből össze-vissza mindenféle recenzió az élet és irodalomtól kezdve a narancsolásra, nem tudom mindig. Erről a könyvből nem volt. Egy klasszikus recenzió jelent meg, Mozgó világba írt a Pap Sándor Zsigmond, és azon kívül semmi. Nyilván ilyenkor az ember fölméri ezt a fekete segűséget, amit ugye Gyárfás Tamás volt, hogy akkor valószínűleg, nem tudom, nem lenne konform ezeknek a lapoknak írni erről a könyvről, de nagyon élesen bennem maradt, hogy erről a könyvről egyetlen egy recenzió volt. És ugyanúgy bennem maradt az, hogy 10 év alatt gyakorlatilag semmilyen ajánlatot nem kaptam, amiben persze nyilván nagy szerepe volt annak is, hogy már a politikai kommunikáció területén dolgoztam, ugye Karácsony Gergely és a Párbeszéd mellett, tehát nyilván azért ezt sem lehet eltadni, de mindig volt egyfajta ilyen érzésem. Normális helyzetként írtam le, tehát nem kerekítettem belőle hisztit vagy ilyesmi, elfogadtam, hogy ilyen van, viszont amikor az első ilyen lehetőség volt, és akkor igyekszem válaszolni a kérdésedre is, akkor gondolkodtam bár, mert ugye felmértem a kockázatokat és mellékhatásokat. De úgy voltam vele, hogy ezeket leírom, hiszen a nap végén azt akarom, hogy ebből hosszú távon jó dolog legyen. Egy beszélgetés kezdődött el az Index és köztem. Ugye nyilván az Indexnél azért nagyon sok kollégám, régi kollégám dolgozik. A nemrég kinevezett Borsi Gergely főszerkesztő helyettessel még a Nemzeti Sportban dolgoztam együtt 2011 és 15 között, kiváló kolléga, akkor kapott itt a főállást a Nemzeti Sportban, és a külpolitika, a külföldi labdarúgás szekcióban dolgozott, nagyon jól, meg a magyar labdarúgás szekcióban dolgozott kiválóan. Borbély Laci dolgozik, nem tudom, Sereg András dolgozik vele, még a Népszabadságban is egy dolgoztam, tehát nagyon sok olyan kolléga van, meg hát vezetői szinten is nyilván, és a vezetőkkel nagyon sokat beszélgettünk. Egyébként az Indexről, még akkor is, amikor például mondjuk arról volt szó, hogy egy párbeszédes írjon véleménycikket az Indexbe, vagy hogy mit tudom én, Karácsony Gergely bejönjön-e konkrétan van a Róna Jegó rovatába. És ugye ezek nem mindig voltak egyértelmű dolgok, hiszen az Indexnek volt ugye Városháza ügye, amiről kiderült végül, hogy az nem volt megalapozott, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval, hogy évek alatt nagyon sokat beszélgettünk az Index vezetésével, meg volt egy telefon, amikor a Csatatér című egyébként nagyon népszerű rovatukban a választás előtt behívtak, hogy egyébként mint politikai kommunikációs ügye. És akkor is így beszélgettünk, aztán egyszer csak így kialakult, hogy figyelj, mi lenne, hogyha de együtt dolgoznánk. És nagyon érdekes, hogy nekem egy Margit-szigeti futás közben villan, de hogy igen, ebből rövid távon veszteségem lesz, de hosszú távon ezt akarom csinálni, ezt meg akarom csinálni. Úgyhogy ebből a beszélgetésből kialakult egy ilyen igen, amiben nyilván a két fel azért méregette még egy kicsit egymást, hogy ez most miért is akar idejönni, illetve hát most miért jó az nekünk, hogyha idejön. De azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen tipikus dolgot, vagy ilyen alapigazságnak gondolt dolgot szerintem újra kell gondolni az említett 16 évi rombolás után. Nem véletlenül hozom vissza mindig ezt a dolgot. Jelenleg olyan helyzetben vagyok, egyfajta pszichózisban vagyunk, ugye egyfajta tiszta pszichózisban is vagyunk, hogy úristen, hát mennyien szavaztak a Tiszára, és mennyi mindent kell megcsinálni a Tiszának, és vissza kell venni a vagyont, és fel kell osztatni a nem tudom, stb., és ezt meg kell csinálni, és stb. Nyilván van ennek egy mellékhatása is, hogy aki azt mondja, hogy gondoljuk már át azért, hogy nem, mondjuk, most mondok egy példát, ne legyen, tudom, 12 év a ciklus határa képviselőnél, mert nem biztos, hogy az erős fluktuációkat okoz, akkor egyben mindenki el van küldve valahova, hogy ezt most nem szól, hiszen pszichózis van. A másik része pedig van van egyfajta ilyen nagyon furcsa pszichózis, a már megszűnt NER irányába, vagy a Fidesz irányába, illetve a Fidesz még nem szűnt meg, de azt gondolom, hogy a Fidesz már nem lesz olyan, mint régen, és Orbán Viktorról sem gondolom, nem csak azért, mert törvénybe hozták, hogy nem lett két ciklusnál tovább miniszterelnök, hogy igazából egy két lábon járó politikai hulla bármit is csinál, mert egyszerűen az, amit 16 év alatt művelt, az egyszerűen nem képtelenségnek tartom, hogy valami fajta metamorfózis útján újra potens vezetővé tudjon válni. Nyilván csomó mindenben nem lesz megkerülhető, meg ellenzéki vezető, de az, hogy újra a topon legyen, azt én elképzelhetetlennek tartom. Szóval, hogy nagyon furcsa pszichózisokban vagyunk, ahol most mondok egy példát, kitettem a Gyárfás Tamás interjút az én Facebook oldalon is, és ott volt egy olyan komment, hogy hát első olvasom ezt az interjút, mit képzelsz magadról, nem tudom milyen figura lettél, és stb. Rendben van, én ezt megértem, hogy a személyemmel kapcsolatban ilyen, de azért történt egy matéria, tehát Gyárfás Tamás 2025 májusában bevonult egy börtönbe, azóta nem szólalt meg, majd itt adott egy nagyon hosszú exkluzív interjút, ahol még az is el volt beszélve, hogy néz ki ez. Legalább olvasd el az interjút. Olvasd el az interjút, és dőlj hátra, és nézd meg, hogy most lehet, hogy akkor ennek a fajta újságkészítésnek van-e kifutása, vagy nincs. De mondom, ezt a kommentelő se hibáztatott, nem töröltem ki, nem tiltottam le még semmi, ott maradt, tehát bárki el tudja olvasni. Én fontosnak gondolom, hogy ezek a mondatok is legyenek ott. Fontosnak gondolom azt, hogy ami hiba volt, arról mondjuk ki a hiba. Fontosnak gondolom, hogy amiért elnézést kell kérni, arról mondjuk majd ki, hogy elnézést kell kérni. Én fontosnak gondolom azt, hogy amit elrontottunk közösen, arra mondjuk, hogy elrontottuk közösen. Én bármikor, aki engem kritizál, kritizáljon nyugodtan, és maximálisan meg fogom érteni, akár a 444 vagy a Telex munkatársa áll belém, akár a kommentelő, aki Facebook is belősen vagy innen onnan oda télen, mondja el nyugodtan ezt a véleményt, oké, vezess, de utána húzzunk már egy vonalat, és igyekezzünk már a jövőbe nézni, és ne rombolni, meg ütlegelni egymást, meg nem tudom, hogy miket csinálni, hanem csinálj már egyszer az életben valamit, építsünk már egyszer végre az életben valamit. Nehéz lesz, tehát mondom, tehát ezekért hibákért elnézést kell kérni, a veszteségeket le kell írni, de hogyha ezek megvannak, akkor lépjünk előre, már csak azért is, hiszen a jelenlegi politikai kurzus is azért azt az alapigazságot támasztja rá, hogy mindenkinek jár egy második esély, annak is, aki mondjuk 14 éven keresztül konkrétan a NER része volt, majd utána egy parádés politikai teljesítménnyel építette teljesen más történetet.
3: Mit gondolsz arról, hogy van-e átjárás akkor a politikából, politikai kommunikációból, az újságírásban, és ez nem vette föl kérdéseket, illetve nem hozza nehéz helyzeteket, most csak egy példa, hogy mondjuk, hogyha a Párbeszédről kell írnia most az Indexnek, akkor hogyha ha kritikusak vagytok, akkor azért lesz kellemetlen, hogy akkor a te volt munkahelyedet illeti a kritika, ha pedig elnéző lesz vele, akkor pedig ugye ezért lehet kritizálni az Indexet, hogy akkor biztos azért nem írt meg bizonyos, nem tudom én, híreket, vagy nem hozott le valamilyen véleményt, mert te ott voltál mondjuk.
4: Ez egy jogos kérdés, és bízom azzal, hogy az idővel már nem lesz kérdés, és azért nem lesz idővel kérdés, mert hogy egyszerűen nem ad senki alapot arra, hogy ez a fajta reláció akár pozitív, akár negatív módon jelenjen meg. Én amikor az ideológia mentessége, a tárgyilagosságról és az objektivitásról beszélek, akkor azt beszélem el, hogy szeretném, hogyha így működne az újság. Nyilván van érzelmi viszonyulásom Karácsony Gergelyhez és a Párbeszédhez, de hogyha mondjuk olyan eset történik, amelyben mondjuk kimutatható, hogy a főpolgármester hibázott, a főpolgármester rosszul döntött, hát azt ugyanúgy meg kell érni. Hát miért tagadnám el a valóságot? Nyilván meg is kell kérdezni a főpolgármester, mit miért tett, de le is kell érni, azt is le kell érni, hogy ez egy fatális hülyeség volt. Már csak azért is, mert az elmúlt 16 évünk, ahogy egyébként meg 90 előtt a 45 évünk, vagy a Rákosi rendszert ide mennek a miért hosszabban, arról szólt, hogy mindent elsumálkolunk, mindent elmismásolunk. Hol propaganda, hol nagyon erős propaganda, hol kicsit erős propaganda módon működtetjük ezt a hóbelemancot. Bocsánat, 1945 a II. Világháború zárása óta, mondjuk már egy olyan egybefüggő időszakot, amikor egészen máig bezárólag, amikor viszonylag normálisan lehetett újságot készíteni, vagy sajtót, médiát készíteni. Hát, ha belegondolunk, hogy 90-ig nem, vagy 90 után volt egy kis felszabadulás, és néhány évig lehetett nagyon jó újságot csinálni, mert jöttek ezek a politikai kitettségek. Például 98-ban jött a Fidesz, és amikor 2002-ben bukott, akkor Orbán Viktor azt mondta, hogy neki is jár egy tévé. Emlékszem. Legyen egy a jobb oldalnak, legyen egy a bal oldalnak. Elkezdődött ez a, nem is tudom, újságíró szakmailag teljesen értelmezhetetlen, de teljesen értelmezhetetlen árokásás, elfelejtés, stb. És gyakorlatilag 90-es évek végétől, és ebbe a baloldal is hozzátette a magáért szó se róla. Szóval 1992-től ugyanebben a smugban vagyunk, csak 2010-től jóval nagyobb mértékben felerősítve ezeket az árokásos és kirekesztős és nem tudom milyen dolgokat. Szóval, hogyha azt nézem, hogy eltelt gyakorlatilag 100 év a magyar médiában, és csak néhány éve tudunk felmutatni, amikor normális újságot lehetett készíteni, akkor azt mondom, hogy ne az legyen már a kérdés, hogy a Párbeszéd volt kommunikációs igazgatója, a Karácsony Gergely volt tanácsadója, az azon logikus a kérdésed. Nehogy már azon gondolkodjon, amikor szerkeszti az Indexet, hogy akkor most hogyan sikálja a szépé Karácsony Gergelyt, meg a Párbeszédről hogy mutassa ki, hogy 29%-os párt, vagy mit tudom én. Nem, hát kezeljük a dolgokat magában, a valójában. És persze kérdezzünk meg mindig mindenkit meg kell kérdezni, ahhoz, hogy pontos képet tudjunk adni a valósághoz, hogy a valóságot minél pontosabban tudjuk elbeszélni. Tehát a kérdésed az abszolút logikus és jó. Én csak azt tudom mondani, hogy a lehető legobjektívebben fogok állni ezekhez a kérdésekhez. Ahogy nyilván objektíven kell állni, bármilyen furcsa, ez hallgatónak lehet, hogy furcsa, ez a Fideszhez is, vagy a Tiszához is. Uh-huh. Nyilván a Fideszről is minden nap el lehet beszélni, milyen nerd propagandát csinál, így is ő is. Az ellenzék vezető ereje. És ebben a minőségében csinál valamit, amelyet lehet kritizálni, lehet gyújtóhangú publicisztikákat írni, ahogy én is írtam már a Fidesz kongresszus után Orbán Viktorról úgynevezett gyújtóhangú publicisztikát. Viszont persze kevesen vették észre, úgy ez a publicisztika arról szólt, hogy egyetlen egy ember érti jelenleg a Fideszben, hogy mi történik velük, meg körülöttük, az egy Jankovics Tibor nevű kőbányai küldött volt, aki felállt, és négy pontban elmondta, hogy igazából mi a helyzet, miközben a miniszterelnök, pártelnök, vagy ex-miniszterelnök, pártelnök végig óriási valóságtagadásban volt. Szóval, hogy a Fideszről is el lehet beszélni, a Tiszáról is el lehet beszélni, a Párbeszédről is mindenkiről. A legfontosabb az, hogy a nap végén azt tudjuk mondani, hogy ma is tettünk valamit a médiáért, ezért az ideológia mentességért, tárgyilagosságért, objektivitásért. Ez nem lesz egyszerű dolog, most is én, amikor ezeket a szavakat most már azt mondom, ötödszörre mondom, olyan, mint hogy a kommunikációs panel lenne, lehet, hogy előző életemben megtanultam, hogy a kommunikációs paneleket vég nélkül súlykolni kell. Szóval én is egy kicsit megmosolygom magam, hogy hát 2026 júniusának végén, júliusának elején ilyesmikről beszélek, hát belátható időn belül lesz ilyen a médiában, hát nem kapsz már újságot. Ha kinyitod bármelyik újságnak a felületét, akkor azt látod, hogy a tartalomkészítéseket illetően is vannak még borzalmas kihívások, mert például vannak olyan független újságok, amelyek, nem tudom, aktivista munkát végeztek például a választási kampányban. Elgondolható az, hogy valamikor ez elmúlik, és de milyen lesz, és olyan lesz, mint nyugaton. Itt volt múlt csütörtökön nálam a, remélem jól mondom, a belga De Standard munkatársa, ő mondta, hogy az elvetít vagy elmond, és ő is körbejárt ezt a, és beszélgettünk utána, hogy egyébként nálatok mi a helyzet, meg mit tudom, mert nyilván ott is vannak gondok, meg hát a tech-óriások ott is azért a tartalma, és előfizetés, stb. Tehát elbeszélte a médiának az aktuális kihívásait, de hát közel sincsenek olyan problémák. Igazából, amikről beszéltünk, azokat igazából nem is értette. Persze értette, mert olvasta a NER sajtót, vagy volt erről mindenféle vélemény, de igazából nem tudta, hogy miről beszélünk, hiszen ott teljesen más módon megy a média. Persze ott is van a brüsszeli újságok, azok nyilván hazudnak, és Soros György fizeti őket, meg stb. Ezt megtanultuk Magyarországon élve az elmúlt időszakban, de teljesen más problémák üzenek. Angliában, Németországban, Franciaországban persze ott is hatalmas kihívások előtt áll a sajtó, ott is azért felbukkan a pártosság, meg mit tudom. De hát, hogyha a nagy képet nézem, hát ott Angliában, Németországban, Franciaországban persze ott is hatalmas kihívások előtt áll a sajtó, ott is azért felbukkan a pártosság, meg mit tudom. De hát, hogyha a nagy képet nézem, hát ott úgy készítesz,

0: vannak egykori kollégák, hogy velük nem tudtál annak idején együtt maradni? Tehát valamiért arra a mentőhajóra már nem fértél fel, ami a Népszabadság bezárásakor tulajdonképpen a 24.hu lett?
1: Ez föl sem vetődött. Azt tudtam, hogy van egy csapat, amelyik ugye tárgyal a centrál tulajdonossába, hogy akkor oda menjen. Azt mondom, 6/8 kolléga volt, aki oda is ment végül. Nagyon kiváló kollégák. Egyrészt nem vetődött föl, másrészt pedig én, ha jól emlékszem, 2016. október, nem, november 30-án, amikor a leszámolást elvégeztük a Mediaverse-ben, az úgynevezett kilépést, nem tudom, hogy kell ezt mondani, akkor én kitettem egy posztot arról, hogy igazából politikai felelősséget érzek azért, hogy a Népszabadsággal ez történt. Nem én szántottam be, nem én alakítottam ki ezt a helyzet, stb. De felelősséget érzek azért, hogy a Népszabadsággal ez történt, ezért nem fog többet a sajtó médiában dolgozni. Egyébként ezt is vissza lehet keresni. Úgyhogy ez nem tudom, hogy hívtak volna azt követő 10 évben bizonyította, hogy nem is hívtak, de volt egyfajta érzetem azzal kapcsolatban, hogyha a Népszabadságnak így vége van, akkor egyszerűen az én pályámnak gyakorlatilag vége. Lehet, hogy ezt inkább én akartam beveszélni magamnak, de valóban felelősséget éreztem a Népszabadság bezárásáért. Nem, tehát hogy mondjam, voltak olyan tárgyalások németekkel, csehekkel, északi ország befektetőjével, itt csak azért nem, mert egy nagykövet segített, és mondta, hogy soha, még az, hogy északi, azt mondhatod, de hogy melyik ország, azt nem. Nagy befektetőjével is tárgyalások, és volt, amelyik hajlott is volna arra, hogy a Népszabadságban investáljon pénzt, de hát ugye a politikai racionalitás felülírta ezeket a dolgokat. Aztán, hogyha Orbán Viktor szándékosan kivégezteti Heinrich Pecinával a Népszabadságot, akkor azt akarja, ez az újság ne legyen. Ez a garnitúra egyben ne legyen. Hát nem is lett egyben, ugye volt, hogy Népszabához mentek, stb. Az biztos, hogy ajánlatot nem kaptam, illetve magam is elbeszéltem ezt 2016. november 30-án. Nagyon furcsa, hogy most így utólag elgondolkodva kíváncsi vagyok, hogy mi lett volna, hogy kapok akkor egy ajánlatot, mondjuk, hogy nem tudom, 24-hez, vagy HVG-hez, vagy mit mondtam volna, hogy egyetlen, de egyszer nem vetődött föl, úgyhogy itt a dolog le is zárult. Utána is találkoztam médiavezetőkkel, vagy nem tudom, hogy beszélgettünk a valóságról, de sokkal inkább azt éreztem az ő szavaikból, hogy ezért tartanak tőlem, hiszen hogyha Murányi András volt a főszerkesztő, amikor megszüntetik a Népszabadságot, akkor nem biztos az jó az, hogyha mi Murányi Andrást alkalmaznánk. Mindig voltak azért ilyen mondatok, tehát volt egy izgalmas beszélgetés egy médiavállalat vezetőjével, aki azt mondta, hogy tehát figyelj, azért nekünk is van kapcsolatunk a kormányzat, mi is kapunk állami pénzt, ha nem is olyan sokat, de kapunk. Hát most idejössz. Ez persze nem akkor volt, hanem ez a 2024 nyarán volt. Én itt kineveznek téged bárminek, akkor szerintem abban a pillanatban megszűnnek ezek a támogatások és vége. Tehát mondom, ez egy komplexebb feladat, de a nap végén ajánlat nem volt.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a Média egy vendége voltál, és sok sikert kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, Dani.
0: Ez volt a Média egy mára, egy hét múlva jelentkezünk ismét, visszahallgatható a műsorunk a media1.hu-ról, webcast.hu-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetéseinket hétről hétre. A mai vendégem Murányi András volt, a Népszabadság utolsó főszerkesztője, aki nemrégiben lett az Index új felelős szerkesztője. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, a műsorvezetőt, Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra.
2: Ismétlést hallottál. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
2: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az Ina Horváth és a Petrol Szovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az Ina szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint 3 évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint 3 évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
2: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Szinte unásig halljuk, hogy mielőtt bármit is rendelünk a világhálón, ne csak gépiesen elfogadjuk, hanem valójában el is olvassuk elejétől végéig a cég általános szerződési feltételeit. Mert ha gondunk akad, bizony nagyot koppanhatunk. Még mindig nagyon sok ugyanis a tisztességtelen kikötéseket tartalmazó ASF. Szerencsére a Fébész évről évre vizsgálja ezeket. Ma összeszedjük, hogy mik azok a feltételek, amelyeket, ha meglátunk, a saját érdekünkben ott semmiképp ne vásároljunk. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok, és még egy webáruházakkal kapcsolatos témánk van, mégpedig az, hogy egy hallgatónk bukkant rá egy weboldalon a következő szövegre, persze mondanom sem kell, hogy jó alaposan elrejtve, szó szerint idézem. A webáruház jogosult valamely paraméterében eltérő termékkel teljesíteni a megrendelést a fogyasztó beleegyezése nélkül. Furcsa kikötés, egyáltalán megtehetik? Erről is szó lesz a mai műsorban, mint hogy arról is, hogy hova lehet fordulni, ha egy európai külföldi webáruházból vásárolt műszaki cikk elromlik, mégpedig azon a bizonyos egy éven belül. Hol kell, illetve lehetne indítani a javítást? Itthon vagy külföldön? Aztán, mi van, ha megszűnik, pontosabban kivonul Magyarországról egy áruházlánc? Mi lesz az ott vásárolt készülékek kötelező jótállásával? Vagy ilyenkor bukhatunk mindent? És jogos-e, ha elmaradó, meghirdetett és előre kifizetett programok vagy koncertek jegyárait nem akarja visszaadni a rendező cég? Mit lehet tenni ilyenkor? Legyinteni és a veszteség listára írni, vagy azért van mit tennünk? És végül, de nem utolsó sorban, gazdálkodj okosan. Hogyan lehet úgy használni ebben az elmúlni nem akaró forróságban a klímát, hogy az jó legyen? Hitek és tévhitek, és nem mellesleg pénztárca kímélő tudnivalók. Rengeteg a témánk mára is, úgyhogy már is belevágunk. És a stúdióban már itt is van Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő. Köszönöm, hogy megint eljöttél hozzánk.
0: Üdvözlöm a hallgatókat is, köszönöm a meghívást.
5: Sok izgalmas kérdéssel készültem neked, persze nem én vagyok ilyen okos, hanem a hallgatók meg az ismeretségi kör sorra bombáznak olyan kérdésekkel. Azt hiszik, hogy én tudom rá választ, de hát te itt vagy szakértő, és majd te megmondod a választ. Az első, amit felvetnék, hogy hova lehet fordulni, ha egy európai, és ezt már megkérdeztem, azért tudom, egy európai, de külföldi webáruházba vásárolt valaki egy műszaki cikket, nyilván az nem két fillér volt, és egy éven belül tette, mert már ezt is tudom, viszont elromlott ez a készülék. Hol kell elindítani a javítást, vagy a jótállási ügyeket, itthon vagy külföldön?
0: Az az alapvető szabály, hogy mindig a vásárlás helyén kell a minőségi kifogást elindítani. De a vásárlás helye ebben az esetben az a cég, aki a webshop
5: nem
0: mögött
5: a számítógép
0: áll.
5: A vásárlás
0: helye. Így van, igen, hát ülhetünk a képernyő előtt, és mondogathatjuk neki, hogy javítsd meg, de lehet, hogy ő nem fogja. De a mögötte álló cég, tehát aki a webshop mögött álló cég, azt kell megkeresni. Nyilván egy külföldi webáruház esetében, azért az sem teljesen mindegy, hogy Szlovéniában, Szlovákiában, vagy pedig Franciaországban van.
5: Azt hiszem Csehországban volt.
0: De
5: vagy Pozsonyban, Bratislavából.
0: Az a lényeg, hogy mindenképpen fel kell venni ők a kapcsolatot, jelezni kell, hogy én itten Magyarországon székelek, ők pedig ottan. Milyen megoldást javasolnak erre? Nagyon sok webáruház, amelyik külföldre szállít, föl van erre készülve, és futárszolgálattal, kiküldött futárral, vagy akár csomagpontra történő feladással, akár téríti is, hiszen térítenie is kell, csendben mondom, az átküldési, az a szállítási költséget, hiszen ugye amennyiben meghibásodik egy termék és hibás teljesítés van, akkor a teljesítéssel kapcsolatos, tehát a kijavítással, kicséréssel kapcsolatos mindenemű költség mindig a kötelezettet, azaz a webáruház mögött álló céget terheli. Tehát, ha van kész megoldása, akkor emzően vagy azt fogja mondani, hogy adjuk föl, ő megvizsgálja, és hogyha jogos, akkor vissza fogja fizetni a feladás költségét is, ebbe szerintem még bele lehet menni. Érthető, hogy ők is félnek attól, hogy földhöz csaptuk, és igazából ebből eredő hibája van a terméknek, akkor nyilván nem neki kell fizetni a szállítást, de alapvetően nagyon sok cég, mondom, föl van erre készülve, és eleve ki is fizeti a visszaszállítási költséget, be fogja vizsgálni, majd ki kell állítania ugyanúgy egy jegyzőkönyvet, ahogy minden más boltnak, amikor hibás teljesítésről beszélünk.
5: Mert Európai Unión belül vagyunk.
0: Így van, bár ez a jegyzőkönyv, ez kifejezetten egy magyar szabályozás, eléggé bonyolult is mondjuk az Európai Unió más országaihoz képest, de azt gondolom, hogy nem baj, mert így van egy bizonyítékunk, hogy mit adtunk le, mit szeretnénk, milyen hibát láttunk, és a boltnak pedig vissza kell jeleznie, hogy ő hogyan reagál a mi
5: bocsánat,
0: igényünkre.
5: Tehát, hogyha egy magyarral áll viszonyba, akkor neki úgy kell viselkedni, mint a magyarországi cégeknek. Magyarul ebbezzel azt akartad mondani?
0: Lehet, hogy ezeket volna kezdenünk. Igen, ezt mindig elmondjuk, és sosem szabad elégszer elmondani, vagy sosem lehet túl sokszor elmondani, hogy egy Róma 2 nevű szabályozás miatt a fogyasztó, tehát természetes személy vásárol terméket az Európai Unióban, akkor teljesen mindegy, hogy melyik országból vásárolta. A fogyasztó, azaz a vásárló lakóhelye szerinti ország joga érvényesül. Tehát ha a cseh, vagy szlovák, vagy svéd webshopból veszünk Magyarországra terméket, akkor neki meg kell felelnie a magyarországi fogyasztóvédelmi jogszabályoknak. Akkor is, ha ismeri őket, akkor is, ha nem.
5: Én ezen egy kicsit elgondolkodtam, viszont hogyha nem hajlandó, akkor hova, akkor az Európai Fogyasztói Központ Magyarországhoz forduljunk, hogy nem hajlandó ezt ő így csinálni, mint ahogy te ezt elmondtad?
0: Igen, azért mondom, hogy nem minden mi akadunk ki. Azon ne akadjunk ki, hogyha nekünk ki kell fizetni egy elfogadható költséget, ez ugye jellemzően határon túl egy olyan 10 000 forint körüli összeg
5: igen,
0: lesz.
5: Igen.
0: Visszaszállításért, vagy akár fogjuk és vigyük vissza neki. Ebben az esetben azt gondolom, hogy én még nem akadnék ki a magam részéről, de amennyiben elutasítja, amennyiben beveszi, és indokolatlanul, hogy mondjam, nem foglalkozik a kérdéssel, nem érjük el, akkor jön az Európai Fogyasztói aha. Központ, amit mondjuk el, ugye, mert te már annyiszor kérdezted ezt, hogy te már profi vagy benne, de nem biztos, hogy mindenki használta már, vagy tudja, hogy ez egy olyan európai hálózat, amelynek minden országban vannak elemei, nálunk például csak egy, Szlovákiában is egyébként csak egy, de Németországban azt hiszem 10.
5: De miért?
0: Hát nagy az ország, nem ja, kicsi aha. az ország. Úgyhogy van itt
5: ez
0: egy.
5: Ez az efk.hu.
0: Magyar efk.hu.
5: Magyar
0: efk.gov.hu.
5: Nem, magyar efk.hu.
0: Oké, okay, ezt meg fogjuk nézni, aztán legfeljebb még ki okosítjuk itt a hallgatókat még pontosabban. De a lényeg az az, hogy mi magyarul fölvesszük a magyar Európai Fogyasztói Központtal a kapcsolatot. Ők, ha kell, lefordítják szlovákra, vagy angolul elküldik a szlovákoknak, ahogy éppen tudnak, ahogy éppen szeretnék.
5: Mert most egy
0: a szlovák olyan, központ fölveszi a kapcsolatot, majd a szlovák jogszabályoknak megfelelően megkeresi ezt a kereskedőt, és kötelezi arra, vagy felhívja a figyelmét arra, hogy tartsa be a jogszabályokat, hogyha nem tartja be, akkor pedig helyben a fogyasztóvédelmi hatóságnál bejelentést tesz, hogy legyen szíves, verje ki ebből a cégből a kötelezést.
5: Egyébként azt mondtad, hogy mindig annak az országnak a fogyasztóvédelmi szabályai vonatkoznak a dologra, tehát a meghibásodás módjának kijavítására, talán vagy cserére, amelyik országba megvásárolták. Tehát akkor mondjuk egy ilyen nagyobb, drágább műszaki cuccnál is úgy van, hogy akár háromszor is megfuthatja ezt a, ugye mondtam, Bratislava, tehát Pozsony-Budapestet, és háromszor ki kell fizetni a szállítási költséget, mire negyedszerre hajlandó vagy a pénzt visszaadni, vagy...
0: A vállalkozások nem buták, vagy egy nagyon nagy részük nem buta, főleg a nagyobbak. Láttam most a számlát, ehhez kötődően ez egy viszonylag nagy cég, tehát online viszonylag ismert, hangszereket, zene, alkatrészeket kezdtek el értékesíteni, aztán utána a nevük is erre utal, aztán utána később egy kiszélesedett, lényegében teljes online portfóliót tudunk náluk elérni. Ez a cég nem kicsi. Ő náluk az teljesen természetes, hogy ki fogják számolni, hogy potenciálisan mivel járnak jól. Csak a csúnyán visszaélő ilyen, bocsánat, kimondom, ez a klasszikus telesopos, tévésopos cégek azok, akik arra állnak be, hogy annyira értéktelen ócska cuccokat adnak el,
5: de
0: hogy
5: jó,
0: ezeket a termékeket, igen, de ezeket a termékeket végtelen mennyiségben küldözgetik az újat, amikor valami hibát jelzel, és 26-szor is fognak küldeni egy újat, de biztos, hogy nem adnak pénzt vissza. Ezek a cégek pontosan tudják, hogy a szállítási költség, a panaszkezelési leterheltség, a minőségi kifogáskezeléshez kötődő emberi erőforrás sokkal drágább, mint hogy ő azon szórakozani, hogy most megúszta egy javítással, egy cserével, és ne a pénzt fizesse vissza. Pont, hogy az online minőségi kifogáskezelésben, ezt ki tudom mondani, bizonyos méretet kivéve alapvetően mindig egyszerűbb a pénz, vagy a pénz egy részének a visszafizetése.
5: Aztán még az is eszembe jutott, Máté, hogy ilyen esetben Magyarországon nem javíttathatja meg, ha egy éven belül van.
0: A jogszabályok változtak, és így egy ingóságot, ugye itt egy elektronikai műszaki cikkről beszélünk, ez ingóságnak számít. Ingóság esetében a polgári törvénykönyv már nem tartalmaz azt a lehetőséget a fogyasztók számára, hogy kijavíthatja, vagy mással kijavíthatja. Ez az ingatlanokra továbbra is érvényes, ingóságra nem. Ugyanakkor, ha egy kicsit okosan értelmezzük a polgári törvénykönyvet, van rá megoldás, hiszen azt mondjuk, hogy a vásárló megkérdezi az üzletet, hogy figyelj, én tudok itt egy szakembert, aki ezt meg fogja tudni oldani, kértem is tőle árajátot, 20 ezer forintért megcsinálja. Vállod, hogy ahelyett, hogy oda turnézzünk, visszaturnézzünk, kifizeted ezt a 20 ezer forintot, ha benyújtom a számlát? És ha ő azt mondja, hogy igen, abban az esetben elmehetünk és megcsináltathatjuk, ez technikailag, jogilag úgynevezett árleszállítás lesz, hiszen a termék nálunk marad, ő pedig ad nekem vissza valamennyi pénzt a hibáért cserébe, amiből én egyébként meg tudom javítani.
5: De ezt neten intézi, tehát e-mailben lelevelzi.
0: Így van.
5: A másik kérdés, ami felmerült még ugyanennek kapcsán, de szerintem minden, tehát ez nagyon aktuális, hogy például ha a Szlovákiából jön, de lehet, hogy más országból is, ugye mi hozzá vagyunk szokva a jótállási jegyhez, amit a köznép garancia jegynek hív, itt nem küldenek semmit, tehát itt az Európai Uniós szabályok szerint a számla számít a jótállásnak?
0: Nagyon jó a kérdés, és ugye a mondani valónk elejéhez csatoljuk vissza, bár nekik a magyarországi szabályokat kéne betartani Magyarországra szállítás közben, de azért valljuk be, nem olyan borzasztó egyszerű még az AI korában sem felderíteni az összes ország összes ilyen kis szépségét, és mint ahogy többször is beszéltük, a jótállási jegy kötelező jótállási jegy, kötelező formájú és tartalmú jótállási jegy, valamint önmagában a kötelező jótállás is egy magyar specifikum, amit csak Magyarországon érvényes.
5: De szokott ennek lenni ilyen garancia.
0: Azt önként adják. Azt ugye a gyártók önként adják maguktól, viszont annak a tartalma nem kötött.
5: Ja,
0: de az, hogy ő ad vagy nem ad, az teljesen rajta múlik. De Magyarországon kötelező lenne erre adni, ez egy műszaki cikk 50 ezer forint körül, tehát ez ugye a 2 éves kötelező jótállás kategóriába esik Magyarországon. Ő ezt a jogszabályt láthatóan nem ismerte, nem küldött jótásjegyet, de ettől még nekünk semmilyen jogunk nem veszett el, nem kell aggódni, hiszen a szerződéskötést tudjuk igazolni a számlával, sőt a megrendelés visszaigazolással is, sőt még a szájtólevéllel is akár. Aha. Tehát 3 olyan dokumentumunk van, amiből gond nélkül meg tudjuk mutatni, hogy ezt tényleg mi vettük, és ekkor vettük, és ezt vettük. Úgyhogy ezekkel lehet a reklamációt intézni. Webshopokban egyébként ez amúgy is egyszerűbb, hiszen bejelentem a nevemre, vagy a vásárlási számra, visszaigazolási számra rákeres, és pontosan tudja, hogy mit vettem. Ezzel nem szoktak ott vitatkozni.
5: Azért most sok embert megnyugtattál szerintem ezzel.
0: Én mindig ezért vagyok itt.
5: Köszönöm, vagy nem.
4: Facsipesz.
5: Ha már mindenkit meg tudsz nyugtatni, állítod, vajon meg tudod-e azokat nyugtatni? Nagyon tipikus eset az is, hogy veszel egy színházjegyet, egy koncertjegyet, vagy bármilyen programra befizetsz, aztán az elmarad, és akkor jön a körmérkőzés a bennmaradásért, vagyis azért, hogy hogy kapod vissza a pénzed, mert kifizetted, az gyorsan elveszik, de már vissza nem akarják adni. Vannak erre valami szigorú szabályok, amiket nagyon meg kéne, hogy mi is tanuljunk? Ügyfelek.
0: Ugye emlékezzünk vissza a nem olyan kellemes, COVID? De azért bizonyos szépségében mégiscsak emlékezetes COVID-ra.
5: Nekem is az is.
0: Igen, mert ugye ez volt az az időszak, amikor olyan töménytelen mennyiségben maradtak el rendezvények, hogy ott ezt a kérdést már nem lehetett megkerülni. Ha visszaemlékszünk rá, akkor arra emlékezhetünk, hogy a cégek egy része a merev, kemény, antipatikus kommunikációban hitt, senki nem válthatja vissza, később időpontban egy talán idei. Megjegyezzük, igen. És pont. A szimpatikusabb és korrektebb helyek azt mondták, hogy figyeljetek, valószínűleg tönkre megyünk, nem fogjuk kibírni ezt a 2 hónapos bezárást. Ha gondoljátok, természetesen váltsátok vissza egyet, hiszen kötelesek vagyunk visszafizetni, de ha ezzel támogatni tudtok minket, akkor ne váltsátok vissza. Volt ilyen kommunikáció is, és végén azért voltak állásfoglalt a Fogyasztóvédelmi Hatóság, az Európai Bizottság és az Európai Bíróság is, és ezekből egyértelműen kimutatható volt, hogy hiába írja a saját általános szerződési feltételeibe a rendelkezésre, rendezvényhelyszín, vagy a rendezvény szervező cég, vagy a jegyárusító, hogy ő nem fizet vissza pénzt, mert majd később időpontban felhasználható kupont tud csak adni, ez nem jogszerű. Felajánlhat ilyet a fogyasztónak, de ha a fogyasztó ezt nem fogadja el, akkor jogosult a rendezvény elmaradása, és vagy más időpontra helyezése esetén elállni a szerződéstől és visszakapni a pénzt. De van ennek jó oldala is. Én például rettenetesen szomorú voltam, hogy lemaradtam, mert nem voltam elég gyors és nem frissítettem elég jól, vagy nem tudom, a Pearl Jam koncertjéről, amit 2020-ban rendeztek volna, de végül ugye 2022-ben került megrendezésre. De a két év várakozás alatt annyi ember adta vissza a jegyét, hogy a legnagyobb természetességgel vásároltam meg egyemet 2021-ben, és rendkívül boldog voltam tőle. Tehát, hogy látni, hogy ez azért akitől elvesz egy lehetőséget, más fogyasztóknak lehet, hogy visszaadja. Ugye ezt a kérdést azért is érdemes körülírni, mert ugyan a nagyobb cégek a tapasztalatunk szerint egy korábbi bírósági ügy miatt ma már nem zárják ki a pénz visszafizetést az ASF-jeikben, de most megint pont találtam, egy olyan céget éppen gondban van egyébként.
5: A múlt hónapban volt.
0: Egy jazz rendezvényhez kötődően, igen.
5: Akik nem tartják meg.
0: Így van, akik kifejezetten azt írták az ASF-be, hogy ők nem kell, hogy visszafizessék a vételárat, csak ha elmarad, de hát az ugye, hogy elmarad, vagy később időpontban kerül megrendezésre, ez ugye egy eléggé képlékeny dolog, ez az ő őszinte kommunikációjukon múlik. Ráadásul még egy érdekes kérdés van, ez a csak 30 napon belül jelenthetem be a visszafizetési igényemet, és max. 90 napon belül fizetik ők vissza. Tehát a vita ma már nem arról folyik jogi szinten, fogyasztóvédelmi szinten, hogy elállhat-e a fogyasztó, mert elállhat, mindig is visszakérheti a pénzét, akár elmaradás, akár elhalasztás esetén. A vita inkább arról szól, hogy van-e joga a cégnek 30, 60, 90, 120 napokra elhúzni a pénz visszafizetést.
5: Értem. Azért még egy eszembe jutott ezzel kapcsolatban, ugye nyár, akkor fesztiválok vannak. Mi van akkor, ha meghirdetnek mondjuk egy fesztivált, és én azért váltok rá méreg drága jegyet, mert egy bizonyos előadót akarok megnézni. De az az előadó nem jön el. És ez már megvan a jegyem. Ilyen indokkal nem adják vissza a pénzem, és nem is kártérítenek, igaz?
0: Alapvetően az ASF-ekben ilyen ehhez hasonlókat tudunk olvasni. Hasonló egyébként például az útdíj használati jogosultság, ami mindig borzolja a tarajomat, hogy kifizetem a díjat, aztán lezárják az autópályát, meg átsorok sorba. Tehát azt az utat, amiért fizettem, azt nem használtam 100%-osan. Ott nem kell aggódni, kell jogszabályi háttérrel bebiztosították magukat, hogy ne kelljen visszafizetni semmit. A rendezvény szervezőknek azonban egy kicsit más a háttere. Itt azért arról beszélünk, ugye, hogy van egy polgári törvénykönyvünk, ami egy szerződés esetén, ugye veszek egy jegyet, kapok hozzá egy rendezvény használati jogosultságot, vagy rendezvény részvételi jogosultságot, azért vettem meg a jegyet, mert fellép rajta X és Y, és ha X és Y mégsem lép fel, erre is vannak egyébként jogesetek, ha fő előadóról vagy előadóról van szó, akit kicserélnek, akkor a fogyasztó jogosan kéri vissza a vételárát. Hogy most egy, nem akarok reklámozni egy fesztivált sem, mert sok van, és mindegyik jó, de ha most az egyiken nem egy headliner fellépő, hanem mondjuk egy második, harmadik színpadon fellépő együttes mondja le betegség vagy egyéb miatt a koncertjét, hogy ott vajon egy bíróság vagy egy békéltető testület megítélnie nekünk a pénzt, erre azért nem fogadék nagyobb összegekkel, de azt gondolom, hogy a fogyasztóvédelmi logika egyébként azt mondja ki, hogy igen, hát vagy legalább igen. Részben, hiszen nekem igenis lehet az az indokom és megalapozott hátterem, hogy én amiatt az együttes miatt jöttem volna erre a fesztiválra elsősorban, és nélkülük nem szeretnék menni.
5: Van-e biztosítás ezek mögött, a jegyek mögött? Ez engem már mindig is izgatott, mert most egy egészen más dolgot mondok, azt pontosan tudom, hogy a társasházaknál közös képviselő az, aki valamit ad magára, annak van viszont biztosítása. Tehát ha bármi baj jut be, akkor a biztosító helyette jót áll. Nem tudom, hogy jutott pont ez eszembe, de hogy ennek az analógián van-e a jegyek mögött biztosítás?
0: Hogy melyik mögött van és melyik mögött nincs, az nyilván üzleti titok, és nem tudom. Ritkán dicsekszenek egyébként vele, de tudom, hogy van, mert több biztosítót is ismerek, és több biztosítás közvetítőt is ismerek, aki színházak, filmek, rendezvények, koncertek mögé nyújt, vagy akár rendezvény helyszínek mögé nyújt felelősségbiztosításokat, vagy bármilyen más tartalmú biztosításokat. Tehát azt gondolom, hogy ez a szakma viszonylagosan biztosított, hogy ez most pontosan hova ér le, milyen produkciós szintre, és ki van inkább biztosítva a rendezvényhelyszínek, vagy a rendezvény szervezők, vagy maguk az előadók, ezt nem tudom, ennyire sajnos nem látom át, de tudom, hogy jelen vannak ezek a biztosítások a piacon, és nagyobb produkcióknál teljesen biztos, hogy van, nem lehet bevállalni azt a rizikót, hogy érkezik. Pont most nemrégiben, bocsánat, zárójeles megjegyzés, adott interjút Magyarország legrégebbi és legnagyobb fesztiváljának a kiötlője, és ő írta meg, hogy brutális, lényegében milliárdos nagyságrendben emelkedett a gázsia a főfellépőknek, tehát az európai vagy világszinten ismert előadók föllépésének. Tehát ha ott véletlenül bedől valami bármelyik oldalról, az egy olyan összeg, amivel senki nem rendelkezik a bankszámláján, mm-hmm. vagy kevesen. És erre nyilvánvalóan kell valamilyen mértékben biztosítást kötni.
5: De maga pont. A jegy mögött is áll a biztosítás. Tehát például azt, hogyha én elmegyek egy fesztiválra, én nem megyek, de aki elmegy egy fesztiválra, és ott mondjuk a fesztivál szervező hibájából eltörik a lába, mert mit tudom én, egyenlő, nem tudom miért, akkor kifizeti a révészt.
0: Erről nem tudok, hogy ilyen lenne. Ugye ez a nagy klasszikus a budapesti közlekedési vállalatnak az utastájékoztatója, hogy gyerekkorom mondta, tudom, hogyha ők nagyot fékeznek a sofőr hibájából, eltöröm a kezem, akkor hány forintot fog kapni, egész kis iskolás koromban ezt néztem.
5: Igen. De ma már nincs.
0: De van, most
5: de
0: is van.
5: Nem írják ki.
0: Az lehet, hogy nem írják ki, ezt nem tudom, de tudom, hogy megtendereztetik, és van mögötte, sőt, sajnos azt is tudom, hogy éppen legutoljára ki nyújtotta ezt a biztosítást, vagy biztosítás közvetítést, tehát hogy lehetett ezek a hírekben hallani és példát találni. Úgyhogy van ilyen, de a fesztiválokon nem tudok róla, és nem láttam még, hogy lenne.
5: Mindenesetre köszönöm szépen. Mindjárt folytatjuk.
1: Facsipesz.
5: Nem ördögtől való, és volt már ilyen, meg lesz is nyilvánvaló, mert a világban egy biztos a változás. Szóval beszélgessünk majd egy kicsit arról továbbra is Siklósi Mátéval, hogy mi van akkor, ha kivonul Magyarországról egy áruházlánc, vagy egy cég, mi lesz az ott vásárolt készülékekkel, mármint azoknak a szavatosság és jótállási helytállásával, úristen, ezt nagyon bonyolultan mondtam, tehát ilyenkor bukhatunk mindent, vagy kötelesek kijelölni valakit, aki átveszi ezeket a terheket, mert hogy ez most már, annak idején emlékszem, hosszú évek ezelőtt a Bricostore volt az első, ami meg is ütötte a magyar fogyasztókat, mert egyrészt nem volt megszervezve ott se a jótállási helytállás semmi, de azóta nem remélem, hogy már legalább 15 éve volt, már azért kicsit fölnőttünk a feladathoz.
0: Nagyon-nagyon kedvemre való és jó a kérdés, főleg azért, mert hogy három példával menjünk szerintem az egészen jó. Végig, és ebből rásul kettőben részt vettem, a Bricostore-osban még fogyasztóvédőként.
5: Tényleg?
0: Pontosabban akkor légében mind a háromban részt vettem, ha számít, hogy fogyasztóvédőként részt vettem az egyikben. A Bricostore a tragédia, tehát hogy ott az történt minden jogszabállyal szembe menve, hogy bár végelszámolással szüntették meg a céget és zárt be az áruházlánc, ugye ez a 2008-13-as válság idején volt. Ettől függetlenül ők nem rendelkeztek semmilyen segítségről, semmilyen jótárs és szavatossági kötelezettség teljességéről. Hát így, hogy nem tudom, ki mennyire lépett rá a lábukra, de úgy tűnt, hogy megtehetik, mert vagy legalábbis következmények nélkül megtehették, mert hogy tény, hogy tulajdonképpen bárki az üzlet bezárása után szeretett volna visszavinni egy meghibásodott, akár két hete vásárolt terméket, erre nem volt lehetősége.
5: Igen. És tehát akkor nagy botrány kell, mondjuk, is volt ebből annak
0: így van.
5: Idején.
0: Botrány volt, jogsértő, most nem tudom, hogy konkrétan a bíróság, ugye a cégbíróságnak van joga fellépni, nyilván a károsultaknak van joga fellépni, tehát nem tudom én, hogy mennyire érvényesítették ezeket a jogokat, mert ez nem lett nyilvános. De ezzel szemben egy viszonylagos jó példa volt a Baumax pár évvel későbbi bezárása.
5: Azok menekülnek tőlünk, mert ez egy másik barkácsáról.
0: Igen, az egyik egy francia, a másik egy osztrák, más volt a háttér. Az osztráknak a hátterét elég jól ismertem ott. Egyébként én voltam annak a cégnek a vezető, akit megbíztak ezeknek az ügyeknek az intézésével.
5: Hát akkor tessék elmagyarázni.
0: Tehát láttam, az osztrákoknál szerintem egy rossz gazdálkodás, illetőleg a nagyon-nagyon sűrű osztrák piac. Tehát mi azt hiszük, hogy nálunk a csúcson sok barkácsáruház volt. Ausztriában egy 20 000-es kisvárosban van 4 barkácsáruház.
5: De a Baumax létezik még meg, vagy ott is megszűnt?
0: Nem, a Baumax mindenhol megszűnt, csak van, ahol átvette az Obi tulajdonosa, és más országokban pedig teljesen megszűntek, és később az áruház épületeket értékesítették másnak. A Baumax eléggé korrektül félre rakta, én három országot láttam, Ausztriában, Szlovákiában és Magyarországon azt az összeget, ami kalkulálható volt, hogy emberek elromlott készülékekkel, szavatossági jótás igényekkel
5: a céghez fordulnak. Magyarországon is céget, aki ezt...
0: Így van. Mi voltunk azok Ausztriában és Magyarországon is, Szlovákiában végül más csinálta, de ott is sokáig segítettük ezt a folyamatot, és ténylegesen az emberek írtak, jöttek a fúrógépekkel, jöttek a hidromasszázskádakkal, jöttek a lécekkel, és ezeket elbíráltuk, és amennyiben ezt alaposnak láttuk, akkor visszafizettük a vételárat, a panaszügyintézést pedig szintén toltuk alá, hiszen nyilván ez egy aktív levelezésről
5: szól. Hány év alatt bonyolódik le egy ilyen bezárás után? Kettő?
0: Fél egy év az igen erős, azt mondom, fél év nagyon erős volt. Az első évben még azért számottevő feladatok voltak, fél év után is. A második évben még érkeztek, de jelentősen elcsendesült az igény, tehát azt kell látni, hogy ott azért már a fogyasztók talán kicsit elfelejtették, talán már nem figyeltek rá, talán már nem is gondoltak arra,
5: magába,
0: hogy nyugta.
5: Azt mondta, már nincsen.
0: Persze, nincs nyugtám, nincs jótársjegyem, meg Baumax sincs, akkor most minek szórakozzak. És a harmadik egy fájóan aktuális kategória, ez ugye a fizz.hu, amiről igen, beszélgethetnénk.
5: Ami gyorsan jött, gyorsan megy.
0: Így van, lényegében két év működés után zárt be. Nagyon fontos
5: de
0: kiemelni.
5: De ez egy marketplace.
0: Az előző kettővel szemben, hogy ez egy marketplace, tehát neki nem volt saját terméke, amit eladott volna, hanem az ő felületén értékesítettek kereskedők. Vagyis nincsen olyan szempontból nagy probléma, mert hogy nem az szűnik meg, vagy lesz kevesebb ügyfélszolgálati lehetősége, akinek vissza kéne fizetnie nekünk a pénzt, hanem ilyenkor nekünk mindig az egyedi kereskedőhöz kell fordulnunk, aki eladója a számlánkon, ugye föl van tüntetve ez a cég, vagy a visszaigazoláson, aki a számlánkon, az eladó cég, vele kell rendezni a szavatosság és jótási problémákat, és teljesen függetlenül attól, hogy a fizz.hu, mint értékesítési platform bezárt, ez az adásvételi szerződés él érvényes a kereskedő és a fogyasztó között, vagyis neki a szavatossági jótási jókat ugyanúgy kell teljesítenie, igényeinket ugyanúgy kell teljesítenie, mint hogyha nem történt volna semmi. A ügyfélszolgálat lesz egy kicsit nehezebb, mert a fizz.hu és a marketplace-ek nagy többségének az a hozzáadott értéke, hogy egy központi ügyfélszolgálaton segíti a fogyasztókat, és ez ugye nyilván a bezárás vagy bezárás bejelentése utáni egy-két hónapban még itt-ott jobbára működik, vagy teljes erővel működött az elején, utána viszont kénytelenek leszünk megkeresni azokat a boltokat, ahonnan igazából vettük a terméket.
5: Tehát akkor én egy kicsit összefoglalom, nagyon jó, hogy behoztál egy ilyen webest is, mert a mai világban már az sem ritka, hogy jön és megy, de szerencsére ez egy magyar volt, de egy külföldi webes áruház hal belesérüléseibe, azt először is mi nehezebben tudjuk meg, igaz?
0: Hát nyilván nem úgy jutnak el ide a hírek, bár azt gondolom, hogy a nagyon hamar meg fogják találni az újságírók, a hírhozók és a véleményvezérek azt, hogy valami probléma van egy nagyobb Magyarországra is szállító külföldi áruházzal, de ettől függetlenül nyilván nehezebben tudjuk meg, nehezebben fogunk kommunikálni. Én elnézést kérek mindenkitől, hogyha ez nem igaz, de még mindig azt látom, hogy sajnos angolul, magyarul, még itt az AI-jal a kezünkben sem feltétlenül nagyon kommunikatív minden magyar ember, tehát nehezebb a reklamáció, hozzáteszem egyébként, tényleg az AI fantasztikusan fordít, és fantasztikusan
5: igen,
0: lehet. Zseniális. Tehát egyik ismerősöm pont a múltkor mesélt, hogy jogi szakcikket írt 16 oldalt, lefordítatta a Microsoft saját márkás AI-jával, majd utána kijavított két kifejezést, amit mindig elront az AI, hozzáteszem, ez a jótárs és a szavatosság, csak hogy már is saját körben mozogjunk, ezeket kijavította és helyreírta, majd átadta a nyelvi szaklektornak, aki 6 darab javítást eszközölt benne, 16 oldalon.
5: Mindösszesen a 16 oldalon.
0: A magyar-angol, azt mondom, hogy a magyar-angol megy, nyilván nagyon jó minőségben tud szlovákra, németre, spanyolra is, de jobb és előrébb áll ebben az egészben az angol és bármilyen más nyelvre történő fordítás színvonala. Tehát az a lényeg, hogy akkor írunk neki, ő pedig valamilyen megoldást kínál, vagy nem kínál. A nehézség az, hogyha nem kínál, akkor ugye hogy rohangálok utána? Az Európai Fogyasztói Központ segíteni fog, amennyiben a kereskedő még elérhető az Európai Unión belül, de ha nem figyeltem, és egy Európai Unión kívüli helyről vásároltam, amire mindig figyelmeztetünk, hogy magam részéről csak akkor vásárolok, hanem nem zavar, hogyha nem jön meg, mert hogy lényegében ezzel sajnos számolni kell, vagy hogyha elromlik és nem tudom kicseréltetni.
5: Meg ha van 5 euró most már arra, hogy távol-keleti cucc plusz 5 euró filéres cuccoknál.
0: Amivel csendben kell mondjam, hogy azt figyelembe véve, hogy a távol-keleti országok egy jelentős része nagyon durván államilag támogatja ezeket a kereskedőket és cégeket. Igen. Abban, hogy piacot foglaljanak az Európai Unióban, hogy ezt ellensúlyozzuk, én ezzel kivételesen teljes mértékben egyetértek, nem szoktam szubjektív véleményalkotásokat nyomni itt a
5: mi műsorban. Aki tőlük rendel, az még 5 eurót fizessen?
0: Így van, hát tulajdonképpen tönkre tesszük a saját kereskedőinket.
5: De nem ez lesz annak a vége? Na jó, erre azt mondom, hogy egy fogyasztó az nem tud kereskedői szemmel gondolkodni, vagy fejjel gondolkodni, nem ez lesz annak a vége, hogy még 5 euróval olcsóban fogadni mindent, és egyszer nem lehet mit csinálni?
0: Kérdés, hogy tudja-e? Ugye, hogyha ő annyi szubvenciót kap Kínából, mondjuk, hogy olcsóban tudja adni a terméket egy szlovák, egy lengyel, vagy egy magyar kereskedőnél, akkor kérdés, hogyha ez a differencia beépül, akkor ad-e még támogatást? Hogyha ő támogatást kap, akkor a magyar kereskedő ennek a támogatásnak a hiány versenyhátrányba kerül, és így azt van. Gondolom, hogy az nem jó nekünk fogyasztóknak, hogyha lényegében az összes hazai vagy régióbeli kereskedő elbukik.
5: De ezen nem gondolkozik az, aki az például egy óratokot akar. Egyébként tudod, mi jutott még eszembe, nem ide tartozik csak egy kicsit, hogy a múltkor tönkrement egy 3 éve vásárolt sarokkanapé a barátnőmnek. Egy nagyon olcsó volt, a Jüszkbe vásárolta, és én nagyon okosan mondtam neki, hogy én ismerek olyan kárpitust, aki ragyogóan rendbe fogja hozni. El is szállítatta egyik városból a másikba, majd a kárpitus felhívott, és azt mondta, hogy most mondok egy számot, 350 ezer forint. A barátnőm része volt, és megnézte a Jüszkbe, mennyibe kell egy vadonatúj. 190 ezerért vett egy vadonatújat. Tehát most csak arra akartam kiukadni, hogy sajnáljuk a magyar kereskedőket, én a magyar szolgáltatókat, a mestereket, az iparosokat is sajnálom, mert most senki se hülye, és amit 190 ezerért meg tud venni, azt nem 350 ezerért fogja javítatni. Tehát, hogy másfele megy már sajnos, nagyon ez a világ.
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, de azt azért látni kell, hogy akár mondjuk egy nekünk nem szimpatikus kereskedő, szolgáltató, vagy bárki más bezárása után az a 20 kötője 200-2000 ember, aki az utcára kerül, annak is kell valamit csinálni, ha ő nem termel, nincs lehetősége ugye vásárolni sem, a mi piacunk omlik egyre beljebb, tehát azokat a folyamatokat, hogy nekünk jó-e vagy nem jó, hogyha magyar tulajdonunk Magyarországon dolgozó kereskedők, gyártók, cégek, szolgáltatók vannak, azt egy nagyon nagy marhaság úgy gondolom, hogy mellékes, ez nekünk egy borzasztó fontos kérdés.
5: Persze.
0: Ettől függetlenül én azt is elfogadom, hogyha valaki nagy megszorult pillanatában egy távol-keleti termék mellett dönt egy európaival szemben, mert X-el olcsóbb, az persze nekem, az egy értelmezhető kérdés.
5: Engem egy dühít ebben az egészben, mindig megnézitek a telefonomnak, vagy mi az órámnak a széját, most speciál nincs rajta, és a múltkor is a Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvője, na Norbert mondta, hogy ezt az izén vetted, de mondom ki, na az lehet, hogy nem is olyan jó ez, mert de amikor ugyanezt a óra szíjat meglátom, úgy mondták régen, kiskereskedőnél, GSM boltba, és éppen 10-szeres áron, akkor egyrészt elgurul a gyógyszerem, másrészt azt mondom, hogy figyelj, akkor én továbbra is innen fogom rendelni, miért fizessek neki? Ő semmi más nem csinált, ugyanúgy megrendelte, mint én.
0: Ezért mondjuk ugye mindig, hogy a fogyasztói tudatosság az egyik legfontosabb lépcsőfok, hiszen mondjuk ki, számtalan kereskedő gazdagodott abból az elmúlt években, hogy a ma ezeken az óriás kínai szájtokon, Temon, Sinen található műanyag, elnézést, gazokat, kacatokat, egyebeket, el tudta itthon adni sokkal többért, mint amennyiért megvette. Tehát egy nagyon komoly margin tudott ráhelyezni. De ez azért volt így, mert azok a fogyasztóik ezt megvették, nem néztek szét azokon a szájtokon, akkor még Alibaba vagy egyéb más, ahol ezek megkaphatóak voltak ennyiért. Tehát azért mondom, hogy nyilván a tájékozott fogyasztónak nincs párja, úgyhogy próbáljunk meg mindig körbenézni, és mindig megnézni, hogy van-e olcsóbb, van-e másik alternatíva, és ezzel annyit akarok csak mondani, hogy szerintem akkor is volt magyar kereskedő, aki ezeket a termékeket nem extra profittal, használjuk, bár gyűlöm, hogy a politika elhasználta ezt a kifejezést, de egy visszafogottabb, korrektebb profittal értékesítette Magyarországot.
5: Igen, csak milyen alapon érted, ő ugyanúgy megrendelte, mint én, és ugyanúgy jött neki a zacskóba, nem tett érte semmit. Na jó, ez már messze vezet, és nem akarok ebbe elmélyülni, csak hogy azt akartam mondani, hogy a mai világban már nem lehet kibogozni ezeket, meg nyilván fogyasztói tudatosságról, meg hazai piacvédelemről kell beszélni, de az nem ez a műsor, de azért egyáltalán nem bánom, hogy erről beszéltünk. És köszönöm szépen, hogy eljöttél. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő volt, akit ma aztán tényleg alaposan kikérdeztem. Jövő héten folytatjuk.
4: Facsipesz.
5: Azt mondják, hogy az ördög a részletekben rejlik, és milyen igazuk is van. Én is azzal szoktam nyaggatni a hallgatókat, hogy olvassák el az általános szerződési feltételeket. Én tudom, hogy ez egy középkori kínzó módszer, mert sajnos ezek hosszúak, kisbetűkkel vannak írva, nagyon messze vagyunk még Amerikától, ahol ezt már nem tehetik meg, és ilyen véget nem érő apróbetűs listákat írnak, de mégis azt mondom, hogy olvassák el. Főleg a webáruházas vásárlásoknál nagyon-nagyon fontos, mert nagyon ráfizethetünk. Ezzel is kezdtem a műsort, és ezzel is fogjuk folytatni. Azt ígértem, hogy alaposan körbejárjuk. Vendégem Szújó Szandra, a Fébész munkatársa. Köszönöm, hogy eljöttél. Szia!
6: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
5: Ti évek óta vizsgáljátok ezt a, hát hogy mondjam, ingoványos területet. Jól látom, ugye, hogy nagyon gáz ez az egész.
6: Igen, fogyasztóvédelmi egyesületként fontosnak tartjuk, hogy ezek a szerződéses feltételek ne tartalmazzanak elavult szabályokat, tehát hatályon kívüli jogszabályi kötelezettségeket.
5: Például? Olyan is van még, ami... 23-ban nagy télvíz ideje jó volt, és még mindig benne van.
6: Igen, még a tavaly előtti vizsgálatunk során, igen, találtunk még olyan webáruházakat, ahol még például a kötelező jótállás szabályainak a módosítását mondjuk nem vezették át. Ugye korábban egy év volt a kötelező jótállás, igen. Ugye most már 2, illetve 3 év, ugye a termékvétel árától függően. Most ezek tekintetében nem tapasztaltunk már olyan kirívó problémákat. Itt ugye most legfőképpen arra fókuszáltunk, hogy az elmúlt hónapokban ugye mik azok a főbb változások, amik ugye itt érinthetnek bennünket fogyasztóként. Ugye itt meg is említenék egy nagyon fontos változást. Múlt hét péntektől, tehát június 19-től él az a módosítás, miszerint a webáruházaknak a honlapjukon jól látható helyen el kell helyezniük egy úgynevezett online ilyen elállási funkciót, vagy úgynevezett elállási gombot, ha úgy tetszik. Ez gyakorlatilag azt szolgálja, hogy
5: tehát egy külön ablakot, ugye? Jól látható külön ablakban.
6: Hát igen, vagy linként elhelyezi. Aha. Tehát az a lényeg, hogy könnyen elérhető legyen, észrevehető legyen, és gyakorlatilag erre rákattintva a fogyasztó könnyedén tudja jelezni az elállási szándékát a vállalkozás felé.
5: Tehát most már lassan egy hónapja. Mik az elsődleges tapasztalatok?
6: Alapvetően én azt gondolom, az évről évre történő vizsgálatok során mindig akadnak jókora problémák. Tehát most is azt látjuk, hogy a 12 vizsgált webáruházból talán egy-kettő az, aki minden vizsgálati szempontnak eleget tudott tenni.
5: Ez elég szomorú.
6: Hát elég szomorú, igen. Tehát itt konkrétan tudok is számokat mondani, tehát itt ezt az elállási gombot megnézve azt látjuk, hogy ugye a 12 webáruházból gyakorlatilag 5 oldalán még nem volt elérhető ez a funkció. De gyakorlatilag ők nem tudom, hogy milyen formában, hogy mikor fogják ezt pótolni. Aha. Illetve ugye vannak még március óta hatályban lévő változások, ami ugye a kötelező jótállás szabályait érinti. Itt is gyakorlatilag már azért eltelt több mint 3 hónap, és elég elenyésző arányban tudták ezt átvezetni, ezeket a változásokat.
5: Egyébként alapvetően az általános szerződési feltételekben azért sokan nagyon furcsa kikötés tud lenni, ti ezeket végigböngészitek, végigolvassátok? Tehát azon kívül, hogy nyilván figyelemmel kíséritek a prompt aktualitásokat, tehát amik változások, de azért amikor sok türelmem van, én szoktam ilyeneket olvasgatni, és néha felakad a szemem.
6: Igen, tehát alapvetően nyilván ezekre a szempont, arra a szempontrendszerre fókuszálunk első körben, ami ugye a vizsgálat alapját képezi, de természetesen persze végigolvasgatjuk. mert mindig találunk benne érdekességeket, tehát itt ki is gyűjtöttem párat, hogyha szabad puskázni.
5: Amiknek ne higgyünk, igaz ez?
6: Igen, mik azok, amiknek ne higgyünk. Mondjuk az, hogy a jótállási igény a termék eredeti csomagolásával érvényesíthető, ez egy klasszikus kikötés volt az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy ezt már, mivel ezt jogszabály is rendezte, tehát hogy nem köthető ki az, hogy én igenis rakjam el évekig mondjuk a hűtőszekrénynek a csomagolását azért, hogyha mondjuk majd egyszer mégis meghibásodik, akkor abba tudjam visszavinni.
5: Tehát ez
6: abszolút nem igaz. Tehát most már egyébként ezt bele is veszik az ASF-be, hogy nem köthető ki az eredeti csomagolásnak a megléte. De ugye voltak még olyan kikötések, például hogy ugye mik nem tartoznak bele a garanciába. Tehát volt egy cég, akik nagyon szépen levezették azt, hogy mondjuk a kisebb hibákat ők úgymond kizárták a jótállási igényérvényesítésből, és nagyon szépen leírták azt, hogy például a 3 centinél kisebb, meg az 5 milliméternél nagyobb, meg a nem tudom milyen pici hibákra nem érvényesíthető jótállás. Tehát ugye ilyen ez kikötések, ezek tisztességtelenek, tehát hogy ez abszolút...
5: És tudod mi a baj, hogy hány ember föl is ül ennek, mert nincs tisztában a fogyasztói jogaival. Egyébként ez, tehát én mosolygok rajta, de azért felháborító. És ilyenkor mit tudtok tenni? Mint egyesület, vagy valahova tudtok fordulni? Tehát mondjuk,
6: persze, a hatóság felé tudunk jelzéssel élni, igen, és ők pedig jogosultak ellenőrizni ezeket a webáruházakat, és adott esetben bírsággal sújtani, mert hogy ezek tisztességtelen kikötések, tehát gyakorlatilag nem is válnak ezáltal a szerződés részévé, hogyha mondjuk vásárolunk ezektől a webáruházaktól.
5: Tehát akkor játsszuk le. Mondjuk én veszek valamit ennél a webáruháznál, és mondjuk 2,5 centis hasadás van azon a nem tudom, mondjuk egy fürdőruhám, mert most nyár van, meleg van, és én ezt visszaküldöm, illetve érvényesíteni akarom a fogyasztói jogaimat, akkor ő hiába hivatkozik arra, hogy ez 3 centinél kisebb.
6: Nem, ilyen nincs. Tehát,
5: ilyen nincs. Akkor ilyen
6: tehát minden esetben kezelnie kell a minőségi kifogást, hogyha ezt jelezzük felé, és ugye megvannak azok a szavatossági jogok, ugye, amit ilyen esetben érvényesíthetünk, ugye akár javítás, csere, árleszállítás, vagy vételár visszafizetés, tehát elutasítani, így egy teljes mértékben nem utasíthat el, illetve nem tehet ilyen kikötést, hogy ez nem egy jelentős hiba, és ugye miatt mondjuk nem kezeli az én panaszomat.
5: De én azt gondolom, hogy ők ennél csavartabban gondolkodnak, és azt fogják mondani, hogy az általános szerződési feltételekben az ASF-ben benne van. Erre mit kell mondani?
6: Az teljesen mindegy, mert ha a jogszabállyal ellentétes az általános szerződési feltétel, akkor ugye az gyakorlatilag semmi is. Tehát ők nem határozhatnak meg olyan kikötéseket, ami az adott kormányrendelettel vagy egyéb jogszabályokkal ellentétes.
5: Tehát általában most ugorjunk vissza a ti vizsgálódásotokra, ugye ezt minden évben csináljátok.
6: Igen, most már 6. éve.
5: És mennyit változott? Jobb lett, vagy, hogy mondjam, romlott? Én élek a gyanúval, hogy főleg ott a Covid környéke után, hát hogy fogalmazok, merészebbek lettek a webáruházak. Jól gondolom?
6: Én azt gondolom, hogy rengeteg jogszabály módosult az elmúlt időszakban, és én nyilván azt is látom, hogy a vállalkozásoknak nehéz ezt nyomon követni, mert most már nem azt az időt éljük, hogy elkészítettek egy ASF-et, bár volt ilyen példa egyébként, 2015 óta hatályban lévő ASF van feltöltve az egyik baba áruháznak a honlapjára. Hozzáteszem egyébként, egy szempontnak sem felelt meg, amit mi vizsgáltunk. Tehát ez már nem elfogadható, hogy egy 10x éve elkészített dokumentumot feltöltenek, és akkor az gyakorlatilag nem nyúlnak hozzá, és nem is tájékoztatnak bennünket a jogszabály változásokról.
5: De gyakorlatilag minden évben fölül kéne vizsgálniuk önként és dalolva a saját általános szerződési feltételeiket a webáruházaknak? Hogy gondolod?
6: Hát amikor jogszabályváltozás történik, akkor igen, kötelességük ezeket átvezetni és frissíteni, persze. Azért vannak olyan országos bolthálózattal rendelkező mondjuk műszaki áruházak, barkácsáruházak, akiknek én azt gondolom, hogy van erre szokosodott jogász kollégájuk, aki ezeket felül tudja vizsgálni. Tehát volt ilyen negatív példa talán a 2 évvel ezelőtti vizsgálatnál, ugyanilyen barkácsáruháznál, és gyakorlatilag semmilyen feltételnek nem tettek eleget, tehát egy 2 vagy 3 éve már nem hatályos ASF volt közzétéve a honlapjukra, és ahogy elkészítettük a vizsgálatot, nyilván ebben mi ezt ki is emeltük, hogy ők miért rosszul teljesítettek, élen jártak, igen, és pozitív példa egyébként ugyanakkor, hogy a tavalyi évben már tökéletesen hozták a változásokról szóló tájékoztatást, tehát ez javították a hibákat. Ez a pozitívum,
5: és
6: igen.
5: És ez a cél, nem?
6: Igen, abszolút. Igen.
5: Egyébként készültem én erre a beszélgetésre, és ezzel szórakoztam, hogy ASF-ekbe belenéztem, hogy nagyjából tudtam, mit kell nézni. Hangosan felnevettem, mert az egyik ASF-be az volt, hogy én elküldhetem telefaxon is. Jó, hogy nem galampostával, szóval azért az ma már nem létező elem. Tehát én nem vizsgáltam meg alaposan, tehát én nem néztem meg, hogy miben felel meg miben nem. De élek a gyanúval, hogy ez még 2015-nél is öregebb.
6: Hát lehetséges. Igen. Mondjuk ilyennel nem találkoztam.
5: Na majd akkor átküldöm nektek, hogy vizsgálódjatok, vagy nevessetek, de az az igazság, hogy én tényleg nevetek rajta, de ez azért egy nagyon szomorú tény, mert egyre többen ugye a weboldalakról vásárolnak, főleg én már emlegettem a Covid óta, aztán meg még jobban. Ez is volt a céljuk, ezt is szerették volna, hogy üljünk a fotelbe és költsük a pénzt, de akkor tisztességesnek kellene lenni. Egyébként külföldi, tehát unión belüli webáruházaknak nem szoktátok vizsgálni az ASF-jét, mert hogy ott aztán...
6: De ezek között van jó több külföldi székhelyű is, igen.
5: Tehát,
6: akik a magyar piacon működnek, aha, de ugye nem magyar székhelyen rendelkeznek, tehát van bőséggel.
5: Azt a saját tapasztalatom, illetve van nekünk egy e-mail címünk, ahova küldhetik a hallgatók a kérdéseiket, észrevételeiket, ez a 2025, facsipesz2025@gmail.com, és tudod, melyik ország irányába panaszkodnak a legtöbbet webáruházas vásárlásnál? Csehország.
6: Ország.
5: Nem, igen. Lepődtél meg?
6: Nem lepődtem meg, mert ez a babaáruház is cseh. Úgyhogy igen, ahol 2015 óta hatályos a ASF, ami fel van töltve. Igen, de egyébként azért én a beérkező panaszokból egyértelműen kijelenthető, hogy nagyon sok a probléma a külföldi cégekkel. Ami még probléma, és ezt így szeretném kiemelni, meg ezt próbáljuk így hangsúlyozni a fogyasztók irányába is, amikor bennünket felhívnak, hogy az, hogy interneten vásároltam, az kevés információ ahhoz, hogy mondjuk ha problémám van, akkor tudjunk igényt érvényesíteni. Tehát nagyon sokan random Facebookon felugró hirdetésre kattintva adnak le rendelést. Ugye nem tudják, sajnos van, hogy visszaigazolás sem kap a megrendelésről, tehát rengeteg ilyen probléma van, és ugye sajnos én nem tudok neki akkor tanácsot szolgálni, hogy hová forduljon, ha azt sem tudjuk, hogy honnan vásárolt. Ugye a másik kör pedig az, ahol meg tudja nevezni a webáruház oldalát, viszont azon semmilyen információ nincs a vállalkozásról. Tehát rengeteg ilyen kínai, vélhetően kínai áruház, vagy hát nem is tudom, oldal működik, tehát nem is tudom megállapítani róla, hogy vállalkozás működteti-e, vagy ki áll mögötte, mert semmilyen információ, csak mondjuk egy kínai cím van az oldal alján. De tehát, hogy azzal szemben, kínai céggel szemben pedig tehát nem fog tudni sajnos igényt érvényesíteni.
5: Tehát akkor el lehet mondani, hogy először is a Facebookon fölugró ablakokkal nagyon óvatosan,
6: nagyon
5: nekünk
6: óvatosan,
5: is rengeteg
6: igen.
5: panasz érkezik ezzel kapcsolatban, mert azt hiszik, tehát a fejükbe analóg a hivatalos webáruházakkal, pedig nem. Ugye, jól gondolom.
6: Igen, illetve ami még megtévesztő, félrevezető, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogyha a webcím.hu-ra végződik, akkor az mindenképpen magyar cég, holott abszolút nem. Tehát, hogy nem. Tehát tökéletesen le tudják már fordítani ezeket a weboldalakat, ezek a külföldi cégek, és nyilván ez is egy picit félrevezető, de azért, aki egy kicsit is szemfüles, meg alaposabb végigböngészi, azért látszódik a magyartalan megfogalmazás, meg az, hogy ugye milyen a termékkínálat is sokszor árulkodó. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy amikor egy volt egy ilyen idősebb panaszos, aki szegény porszívót akart rendelni, és ami pár ezer forintba került, és ugye egy játékporszívót kapott meg a néni, és ugye behozta az ügyfélszolgálatra hozzám, hogy hát mit csináljon ezzel. Tehát, hogy ez is egy tipikus példája annak, és ő is egy ilyen kínai áruházból rendelt ezt a terméket. Aha. Tehát, hogy azért itt a termékeknek a minőségével is ugye nagyon sok a panasz. Ugye ezért is próbáljuk minél többször elmondani, hogy magyar cégtől, tehát első körben magyar cégtől, vagy ha külföldi is, legalább ismert webáruház legyen az. Mert azért tudunk a köztudatba, sajtóból ismerünk azért jó, olyan például webáruházakat, akik tényleg jól teljesítenek. Tehát, de alapvetően azért ezeket az ismeretlen cégeket érdemes elkerülni.
5: Mm-hmm. Igen, és azt mondtam ugye, hogy nincs is egyszerű, mint otthon a fotelból ülve rendelgetni, de hát ha az ember otthon a fotelból ül, akkor legyen arra ideje, hogy alaposan körül néz, megvizsgálja az adott webáruházat, és csak utána rendel, csak sajnos az emberek java meglát valamit, és akkor, igen, akkor már kattingat is, és aztán megszaladgál fűhöz, fához. Egyébként jövőre is meg fogjátok csinálni ugyanezt, és mindig más cégeket is vizsgáltok, mert azt mondtad, hogy vissza is tértek arra, ahol nagy probléma volt.
6: Igen, de vissza is térünk mindig, tehát hogy azért az elmúlt években, akiknél jelentősebb problémát érzékeltünk, azokat mindig újra-újra uh-huh. megvizsgáljuk. Tehát, hogy azért az elmúlt években, akiknél jelentősebb problémát érzékeltünk, azokat mindig újra-újra uh-huh. megvizsgáljuk, de vannak igen most is újak a kalapban.

0: érdemes vásárolni, vagy ott nagyobb biztonságban vagyunk, de azért tudjuk, hogy az Európai Unión belül az Európai Fogyasztói Központ is aktívan tud nekünk segíteni. Azért örülök, hogy te is vásárolsz, és itt a sok rosszat látva, meg tapasztalva nem rémülsz meg attól, hogy websájton keresél magadnak terméket. Ezt ugye utána úgy lehetne összefoglalni a hallgatóknak, hogy vásárolj okosan.
1: Vásárolj tudatosan.
0: Tudatosan, jó? Igen.
1: És akkor megragadhatom még az alkalmat, hogy a Facebook oldalunk, ami Megfontolt Vásárlók Klubja néven fut, nagyon hasznos információkat tartalmaz, és ugye minden elkészült, havi rendszerességgel elkészült tesztünket, illetve szakmai anyagunkat ide feltöltjük, és az ingyenesen bárki számára elérhető. Illetve a megfontoltvásárlók.hu weboldalunkon szintén elérhetik ezeket a szakmai anyagokat visszamenőleg is.
0: Érdemes tehát ezt böngészni, megfontoltvásárlók.hu, illetve megfontoltvásárlók klubja a Facebookon. Én meg megfontoltam, nagyon szépen megköszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm. Nem utoljára vagy itt, várlak majd a következő témákkal is. Szújó Szandra, a Fébész munkatársa volt a műsor vendége. És ezzel a mai műsorunk végére is értünk. Gyorsan elmondom, még facipesz2025@gmail.com, ez az a cím, e-mail cím, amire várjuk panaszaikat, észrevételeiket, illetve megoldandó problémáikat, és hogy látom, nagyon sokan várakoznak az elmúlt hetekben, dömping érkezett, ígérem, folyamatosan föl fogjuk dolgozni, szakértő vendégeim segíteni fognak önöknek. A mai műsort is, mint eddig mindegyiket Bicó Tomival készítettem, aki nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, viszlát a jövő héten.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
4: Hogy miért?
3: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: Balaton Rádió.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad, köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymáról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól. Szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az INA horvát és a Petrol Szovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az INA szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. A korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi

0: nyáron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az év eddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma. A további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
0: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon is a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
1: Kezdődik a magyar zenei műsor.
2: Kezdődik a magyar zenei műsor.
1: Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Elindult a Hallgass hazait című magyar zenei műsor mai adása. Köszöntök mindenkit, Ruskó Eszter zeneszerző, énekes itt van, és nem sokára kezdjük a beszélgetést, utána a műsorban majd a Nem kijárat zenekar kapcsán is érkezik Csigó Tamás. Én Molnár Szabolcs, jó rádiózást kívánok!

0: Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, köszöntelek Eszter, és kérdezem, hogy jól vagy a nyár ezen szakaszán?
1: Jól vagyok, igen, köszönöm.
0: De és milyen jó, kirobbanóan mondtad egyébként, valószínűleg tele vagy erővel és energiával. Mondd meg kérlek először, hogy az erőd és az energiád az miből fakad, megmondod, vagy egyáltalán tudod?
1: Azt hiszem a napsütésből, szeretem a napsütést.
0: Hát ez jó, csak aztán amikor majd nem lesz, akkor pedig lehet, hogy jönnek majd a letargikus dallamok és mindenféle melankólia és szomorú dalok és keserűség. Lehet, hogy a felhőkkel együtt az következik majd, ahogy vége a nyárnak.
1: Hát lehetséges, ezt észrevettem magamon egyébként, hogy télen, illetve akkor, amikor még nem sütött annyira a nap, inkább szomorú dalokat írtam, most nyáron meg inkább vidámakat.
0: Na de most én annyit mondtam rólad itt a felvezetőben, hogy Ruskó Eszter zeneszerző, énekes, de egyébként szívesen beavatod a hallgatóságot, hogy Eszter világába?
1: Igen, hát a zeneszerzés az annyiban merül ki nálam, hogy elektronikus zenével foglalkozom. Tehát nem egy olyan klasszikus zeneszerző vagyok, aki szimfonikus zenekarra hangszerel műveket. Azzal kezdtem egyébként még 10 éves koromban, jártam zeneszerzés órára a zeneiskolában. Aztán megismerkedtem az elektronikus zenével, és most már csak ezzel foglalkozom. 3 éve kezdtem ezzel foglalkozni, és az éneklés az 2 éve van jelen az életemben.
0: És mondtad a zeneszerzés órát, egyébként lehet, hogy úgy igazán téged ott találtál először az, hogy zeneszerzés, ez 10 éves korodban lehetséges, hogy ott kezdődött úgy legbelül?
1: Igen, abszolút.
0: Na tessék.
1: 12 éves, azt hiszem 12 éves vagy 13 éves voltam, amikor elkezdtem ezt tanulni Nagykanizsán a Farkas Ferenc zene és aranymetszés művészeti iskolában.
0: És lehet, hogy volt egy olyan tanárod is, aki egyszerűen elültette a magokat?
1: Igen, Barát Zoltánnak hívták ezt a tanárt, most már nyugdíjba ment, de nagyon sokat segített nekem a zeneszerzésben.
0: Ott indult el. Meg egyébként én azt tudom is rólad, hogy volt zongora is az életedben, meg bőgő is, meg fuvola is.
1: Igen.
0: Egyébként hangszerek érdekelnek mostanában a hangszerek téged, vagy most már egyszerűen ráálltál arra, hogy elektronikus zeneszerzés?
1: Nagyon érdekelnek a hangszerek, de mostanában azt csinálom, hogy az elektronikus zenékbe felveszem az akusztikus hangszereket, és így elegyítem a kettő irányt. Ez úgy nagyon érdekel.
0: Folytatjuk nem sokára Ruskó Eszter zeneszerző, énekes.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Csak magadnak szerzel zenét?
1: Mostanában igen.
0: Bár ez így, most így, hogy kimondtam, így egész furcsa kérdés, hogy magadnak, hát a közönségnek tulajdonképpen, de úgy értettem, hogy mondjuk nincs olyan, hogy kinézel magadnak egy előadót. Bár hát ez van. Van ilyen, hogy kinézel magadnak egy előadót, és azt mondod, hogy egyeztetsz vele? Hogy...
1: Volt ilyen régen, igen. Mostanában nagyon dominál az életemben az, hogy én éneklem el a számokat, de korábban, amikor még nem voltam ilyen szinten az énekben, akkor felvettem a kapcsolatot énekesekkel, és próbáltam együttműködéseket létrehozni így. Tehát úgy, hogy megírtam a számokat, és átadtam egy énekesnek, hogy ő adja elő, és ő

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Azt te mindig tudtad amúgy, hogy énekesként is meg fogsz jelenni?
1: Nem, abszolút nem. Ez onnan jön nekem, hogy nagyon sok zene volt a fejemben, illetve nagyon sok történet, amit zenén keresztül szerettem volna elmondani, és próbáltam olyan énekeseket keresni, akik ezt így elvállalnák, de nem mindig vállalták el, meg nem mindig találtam meg a megfelelő énekest, és aztán egyszer csak gondoltam egyet, és úgy döntöttem, hogy jó, akkor megtanulok énekelni, és én fogom előadni ezeket a számokat. Úgyhogy így került az ének, mint eszközbe, így a zenei eszköztáramba.
0: Akkor tulajdonképpen tiszta szerencse, hogy nem akarták elvállalni azok, akiket megkértél, és az ember kénytelen volt megtanulni énekelni.
1: Hát igen.
0: Szerencse, hogy ez így alakult, de akkor ez most már így marad, és akkor ez a forma, ez is marad, hogy szerzed is a zenét, énekled is a zenét, így ez marad most már a forma, ez így megtetszett?
1: Megtetszett, igen, szeretem, de biztos, hogy fogok még más énekesekkel is együttműködni. Nagyon sok énekes barátot szereztem az elmúlt pár évben, illetve mindig felfedezek valakit magamnak, akinek a hangja nagyon megtetszik, és néha egy-egy közreműködést így megcsinálunk. Uh-huh. És én ennek nagyon örülök, hogy ez is van, tehát hogy mindkét irány van most már.
0: Nem sokára folytatjuk, Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na és a szövegek kapcsán avasd be minket egy picit, kérlek, a szövegek világába is, hogy az hogy néz ki a szövegezés.
1: Igen. Tehát egy először, amikor még a zeneszerzéssel elkezdtem foglalkozni, nem nagyon írtam szöveget, instrumentális számokat készítettem. Aztán egy idő után megjelent bennem az igény az, hogy arra, hogy énekeljek, illetve hogy ének is legyen ezeken a számokon, és próbáltam magam is szöveget írni, illetve megismerkedtem egy dalszövegíró lányjal, akit Sütő Fanninak hívnak, és ő nagyon jó szövegeket tud írni, olyan ötletei vannak, hogy öröm vele dolgozni, és az elmúlt egy évben elég sok számot írtunk közösen. Tehát egy én magamnak is írok sokszor szöveget, de mással is. Tehát hogy ebben is két irány van.
0: Azt még köszönöm, hogyha megmondod a hallgatóknak, hogy milyen néven keressék egyébként az emberek a dalaitokat.
1: Az én alkotói nevem a Spotify-on Girl in the Mirror, vagyis azt jelenti, hogy lány a tükörben. Ez egy angol név. Én azért választottam angol nevet, mert akkor, amikor elkezdtem zenét írni, még nem foglalkoztam magyar számokkal. Ez később jött be az életem.

0: vegyük elő most, én azt mondom, az eső című dalt. Megmutathatjuk most ezt?
1: Igen.
0: Jó, akkor ezt megmutatjuk, és utána van kedved mesélni a dal kapcsán?
1: Igen.
0: Jó, oké. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes itt van, akkor mutatjuk az eső címűt, és utána visszajövünk, folytatjuk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Eső címmel szólt a dal. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És akkor visszaadom neked a szót, kérlek, a dal kapcsán, ami csak belőled kikívánkozik, mondd, kérlek.
1: Jó, tehát ugye egy elektronikusan hangszerelt dalt hallhattunk, amiben felvettem egy pár másik hangszert is, illetve énekeltem is rajta. Ez a dal úgy készült, hogy először a zenei anyagot írtam meg, majd utána a szöveget. Felvettem benne azt, ahogy zongorázok. Erre viszont rátettem egy kalimba hangszintet, nem zongoraként hallhatjátok a számban. Illetve használtam elektronikus elemeket, például elektronikus dobokat, elektronikus effekteket. Ugye egy elég melankolikus számról van szó, és a szövege ugye arról szól, hogy egy szereplő az eső esésért fohászkodik, tehát mint egy esőtánc. Szerettem volna természeti elemeket megjeleníteni így a szövegben, és a dal végén el is ered az eső, tehát ugye az eső hangszint is betettem a végére.
0: Folytatjuk nem sokára. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Vannak

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Színpadra tervezed vinni mostanában a produkciót?
1: Igen, jó is, hogy kérdezed, szeptember 22-én, viszont ezt nem úgy képzelem el, mint az én saját egyszemélyes koncertemet. Fannival fogunk fellépni, és erre külön műsort írunk, tehát olyan dalok lesznek, amiknek a többsége nem szerepel még az interneten, hanem most dolgozunk ezeken, és ez egy olyan fellépés lesz, ahol a zene és a versek alkotják majd ugye az egész előadást, tehát nem kimondottan koncert lesz, hanem ugye a költészet és a zene egyvelege, és nagyon izgulok, hogy milyen lesz. Kicsit olyan musicales nekem, mert egy történet köré írtuk ezt az egészet.
0: Hát egyébként itt tulajdonképpen Fannival olyasmit is csináltok, ami egy kicsit olyan szinte, mint egy rajzfilm világ.
1: A videókra gondolsz, hát, amiket igen, YouTube-ra feltöltök? Hát ez úgy van, hogy nemrég elkezdtem megtanulni animálni. Ez a hobbi nekem egy éve jött. Nagyon szeretem az animációs klippeket, és nagyon szerettem volna, hogyha az én zenéimhez is készülnek ilyenek, de nem találtam senkit, aki ezt megcsinálná, úgyhogy úgy döntöttem, hogy belevágok. Úgyhogy leültem a számítógép elé, és sokat kattintgattam, és aztán most már tartok valahol. Elkezdtem most egy animációs tanfolyamra is járni, úgyhogy reméljük majd azért egyre jobb leszek benne. Egyébként nagyon nehéz az animáció. Úgy szokott lenni, legalábbis eddig úgy volt, hogy más emberek készítették el a grafikákat nekem, én pedig animáltam őket.
0: Csak azon tűnődöm, hogy ez milyen érdekes amúgy, hogy kerestél korábban énekesnőket, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni énekelni, aztán kerestél valakit, aki tudna az animációban segíteni, nem találtál, hát muszáj volt megtanulni ezt.
1: Hát igen, hát sok mindent muszáj.

0: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. A szervezést, azt kiadtad a kezedből, vagy kiadtátok a kezetekből, vagy azt is inkább szívesen intézitek ti, hogy mikor, hova mentek?
1: Még nem jelentkezett senki, aki elvállalná ezt a feladatot, úgyhogy egyedül csinálok mindent, tehát az, hogy a számok hogyan kerülnek fel az internetre, vagy hogy a koncertek kapcsán, hogy mikor, hova tudok menni, azt én szoktam leszervezni az adott helyekkel.
0: De tulajdonképpen lehet, hogy jobb is ez így. Mindent megoldasz.
1: Én ezt nagyon szeretem, tehát én nem vágyok arra, hogy legyen egy külső cég, vagy egy külső menedzser, aki így megmondaná, hogy mit csináljak, hogy hogyan lenne jó. Nagyon sok időmet elveszi ez a szervezés, de én jól érzem magam benne.
0: Jelöljünk ki most akkor egy második dalt. Egyébként mi megjelöltük már a Nemesis címűt.
1: Igen.
0: Jöhet most akkor ez, és utána mondasz
1: Igen.
0: róla pár szót.
1: Igen.
0: Akkor ezt megmutatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Utána visszajövünk.

0: Nemesis címmel szólt a dal. Roskó Eszter, zeneszerző, énekes, itt van. Na hát, és akkor a dal kapcsán mondasz egy pár szót erről a dalról is?
1: Hú, ezt a számot nagyon szeretem, remélem ti is szerettétek. Nemesis ugye egy ismert név, ugye a görög mitológiából, akinek a neve összekapcsolódott az ősellenség fogalmával. Na hát ebben a számban pont az ősellenségekről van szó. Tehát egy férfi és egy női karakter jelenik meg a dalban. Ennek a szövegét Sütő Fanninak köszönhetem. Egy nap, nem tudom, olyan február környékén Fanni leírta ezt a szöveget, és elküldte nekem, hogy ez tetszik-e, és mondtam, hogy igen, nagyon tetszik, és így született meg a dal, hogy utána megírtam hozzá a dallamot, és az elektronikus zenei alapot elkészítettem, majd felvettem, illetve ezen a számon énekel egy amerikai ismerősöm, akit Samuel Kimnek hívnak, és ő énekli el a férfi szerepet benne, és nagyon örülök, hogy elvállalta, mert nagyon szuper hangja van.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Izzad a tenyér, dogos kéz az, ami valamit elér. Alulról kezd, amit felépítenél. Ha nem es a cél, legyél nem

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Egyébként lelkiekben milyen fajta terápiát okoz neked a saját zenétek? Ezt így lehet megfogalmazni szavakkal, vagy tudod te ezt?
1: Hát én csak leülök és csinálom. Nem tudom. Nagyon fontos dolog az életemben a zene, tehát hogyha nem lenne, akkor valószínűleg hiányozna valami az életemből, és lehet, hogy feszültebb lennék, és így jobban ki tudok adni, és

0: Hallgass hazait! Magyar dalok mindenkinek! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron, Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Folytatódik az állami vállalatok átvilágítása. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Hétfőn az ország nagy része szárazon marad. Köszöntöm a hallgatókat, Lakossi Gabriella vagyok. Folytatódik a gazdasági és energetikai minisztériumhoz tartozó állami vállalatok átvilágítása, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán szombaton. A politikus azt írta, hogy az Exim Bank után egyenként alaposan, minden esetben dokumentumok alapján vizsgálják meg a szerződéseket és a korábbi döntéseket. Közlése szerint rendet tesznek, mert erre kaptak felhatalmazást, amit pedig feltárnak, azt továbbítják az illetékes hatóságoknak. Onnantól ez már az ő feladatuk, hogy megtegyék a szükséges lépéseket, fogalmazott. Augusztus 1-től tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, Budapestről még több település irányába lesz könnyebb az eljutás, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán szombaton. Vitézi Dávid bejegyzésében azt írta, a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívek, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. Közvetlen éjszakai kapcsolat jön létre Budapest és Biatorbágy térsége között. Solymárról is több település válik könnyebben elérhetővé augusztustól.

0: szintén újdonság, hogy Újpest városkaputól egészen Visegrádig lehet utazni néhány nap múlva éjszakánként. Az Ina Horváth és a Petrol Szovén olajipari vállalat átmenetileg 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét horvátországi töltőállomásain a nyári idegenforgalmi szezonban megnövekedett kereslet miatt, közölték pénteken a társaságok. Az Ina szerint az intézkedés célja a helyi ellátási zavarok megelőzése, az üzemanyag egyenletes elosztása és annak biztosítása, hogy minél több vásárló hozzájusson az üzemanyaghoz. Korlátozás nem vonatkozik az autópályák töltőállomásaira és a hajókra. Az intézkedést az üzemanyagok hatósági árának várható emelkedése előtt vezették be. A horvát kormány hétfőn dönthet a következő két hétre érvényes legmagasabb kiskereskedelmi áron, ami majd kedden lép hatályba. Több mint három évtizedes rekordra emelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban az éveddig eltelt időszakában, derül ki a Szövetségi Járványügyi és Betegségmegelőzési Központok pénteken megjelent adataiból. Tavaly több mint három évtized után emelkedett ismét 2000 fölé a kanyaróval megfertőződött amerikaiak száma, a további romlást pedig elsősorban a Dél-Karolina, Utah és Arizona államokban kialakult, százakat érintő járványos gócoknak tulajdonítják a szakemberek. Az Egyesült Államokban 2000-ben megszűntnek nyilvánították a kanyaró jelenlétét, ugyanakkor az elmúlt években a lakossági átoltottság 95% alá csökkent, ami kedvez a betegség ismételt terjedésének.
1: Időjárás.
0: Hétfőn több órára kisüt a nap, ám megnövekvő gomoly felhőkből több helyen is előfordulhatnak záporok, zivatarok. A nyugatira, északnyugatira forduló szelet élénk, erős, északon és a zivatarok környezetében viharos lökések kísérhetik. Hajnalban 15-20 fok várható, míg a csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
1: Hallgass hazai! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: mert az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Folytatjuk a beszélgetést. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy másik kérdést hozok, hogy te az az ember vagy, az a nő vagy, aki tanulod sokáig a dolgokat, és utána elkezded csinálni, és ha már jól kitanultad, akkor csinálod, vagy pedig elkezded csinálni, és menet közben alakul, tanulod, kitanulod menet közben?
2: Hát szerintem megváltoztam, mert amikor még fiatalabb voltam, akkor az első kategória voltam, és most már inkább a második, mert például az animáció kapcsán is, hát folyamatosan tanulok dolgokat, most is járok erre az animációs képzésre, és én úgy érzem, hogy nagyon sokat segített az, hogy elkezdtem csinálni, ugye semmiből nulla tudással, de az is nagyon sokat segít, hogy a kurzusra járok, mert így folyamatosan fejlődhetek. A zenében is, hát amikor a zenét elkezdtem, akkor azért folyamatosan tanultam ugye a zeneiskolában, hogy hogyan kell ezt jól csinálni, és mindig fejlődtem, de most már ugye nem tanulok, és most már inkább csak kísérletezgetek, úgyhogy ez egy másik kategória nekem.
1: Akkor te tulajdonképpen a kettő között vagy, aki tanulod is, csinálod is, és közben lényegében formálódik az egész.
2: Igen.
3: Hallgass hazai, a magyar zenei műsor.

0: folytatjuk. Itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Backpack.
1: Back.
0: A lemez címe, ami megjelent, nemrég jelent meg, mesélsz erről egy picit, Eszter?
1: Igen, ez egy 6 számot tartalmazó kis lemez, és nagyon vidám nyári dalok vannak rajta, szerelmes dalok például, és nagyon örülök, hogy ez végre elkészült, mert 2 éve kezdtem el dolgozni rajta, és ezt mégpedig a párommal csináltuk, aki Johnnak hívnak, és ő amerikai, és amikor elkezdtünk dolgozni rajta, akkor kiinültünk Minnesotába, és egymás mellett ültünk a számítógép előtt, és így mondogattuk egymásnak, hogy na most ide ezt tegyél, oda azt tegyél, úgyhogy ez ilyen közös munka, és ezen a lemezen, illetve kislemezen egy számot éneklek, a többihez felkértünk énekeseket, például az előző szám, az előző bemutatott számból Szemet, úgyhogy ő is énekel rajta, és nagyon remélem, hogy azok, akik hallják ezt a kislemezt, azokban egy ilyen jó, boldog érzés kerekedik majd újra, ahogy hallgatják, mert tényleg így az előző 2 szám, amit így a műsorban bemutattunk, azok inkább szomorúak, most pedig már így a nyári vidámságba beléptünk.
0: Összességében tényleg jó hallgatni, hogy olyanok vagytok, mint a boldog emberek, akik zenélnek.
1: Hát köszönöm, igen.
0: De tényleg így vagytok. És lényegében, igen. Hogy ez hová fog majd formálódni, azt te tudod egyébként legbelül, vagy van benned egy kijelölt irány, hogy oda kellene eljutni, és tudod a célt, vagy nem?
1: Hát most kisebb céljaim vannak egyelőre. Tehát én nem szeretnék világsztár lenni, aki több ezer ember előtt énekel.
0: Nagy baj lenne, hogyha mégis ez történne?
1: Hú, nem is tudom. Biztos meg lehetne szokni. Egyébként biztos nagyon stresszes lenne, hogyha ez megtörténne. Tehát, hogy annyi ember előtt előadni, sok elvárás. Én mondjuk jól érzem magam így, hogy évente egy pár kisebb koncert van, illetve folyamatosan írom a számokat. Nagyon jó lenne, hogyha sikerülne például egy amerikai kiadót szerezni, aki szeretné kiadni a számaimat, vagy aki úgy fantáziát lát bennem. Illetve jó lenne az, hogyha minél több hallgatót tudnék szerezni így az internetes térben, mert ugye abból is származik bevétel, amiből lehet, hogy akár el is éldegélhetnék. Az egy jó élet lenne.
0: Na tessék, most még álmodozol róla, aztán könnyen lehet, hogy egyszerűen bele is sétálsz.
1: Hát reméljük.
0: Vagy bele sétáltok együtt. Csak tulajdonképpen tényleg vigyázni kell, hogy az ember mit kíván. Kívántál olyat is, hogy egy amerikai társaság esetleg, hogyha kiadná a dalokat, vagy egy kicsit mögé állna, hát ők aztán adhatnak nagy lendületet is a dolognak, mert ők gondolom, hogy azt szeretnék, hogy akkor jó sok emberhez eljuss, és akkor az egy kissé felforgatná a mostani életedet.
1: De hát ez lehet.
0: Mehet
1: ebben a... Na? Egyébként van egy kiadó, akivel beszéltem már, egy kisebb amerikai kiadó, aki érdeklődött a zeneim kiadása iránt, úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
0: Na hát akkor most egyenlőre mi ott tartunk, hogy akkor készítjük a Lepkefény című dalt.
1: Ez egy nagyon vidám szám, ami arról szól, hogy 2 szerelmes összetalálkozik, és azt a pillanatot jeleníti meg, amikor még nem tudják egymásról, hogy ők valaha összejönnek-e vagy sem, csak így tetszenek egymásnak, és itt sétálgatnak a tóparton. Ezt nagyon szerettem, ezt a számot. Ezt én éneklem, és a szöveget Fanni írta, és igen, a zenei alapot, ezt az elektronikus zenei alapot, amit majd hallhattok, ezt közösen csináltuk a barátommal, Johnnal.
0: Akkor ezt megmutatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, utána visszajövünk.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Lepkefény címmel szólt a dal, és itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. Na hát, és emlegetted Fannit többször is a műsorban, aki egy szövegíró társ neked.
1: Igen, igen. Fanni nem foglalkozik zenével, csak szöveggel, de azzal nagyon jól foglalkozik.
0: Beavatsz minket egyébként egy kicsit Fanni világába?
1: Igen. Tehát Fanni Párizsban él, és ő költő, illetve író, tehát egy regényen dolgozik, amellett meg angol tanár, és nemrég találtunk egymásra a zeneszerzés terén. Akkor, amikor a Sedna című számomon dolgoztam, ez úgy készült ez a szám, hogy készítettem egy zenei alapot, és megírtam egy dallamot rá, de nem volt meg az ihlet a szöveghez, és akkor jutott eszembe, hogy nekem van egy nagyon tehetséges költő ismerősöm, Sütő Fanni, és felkerestem őt, hogy van-e kedve esetleg írni egy szöveget erre a számra, erre a meglévő dallamra, és azt mondta, hogy igen, és nagyon hamar megcsinálta, és nagyon tetszett az, amit csinált, és azóta már többször dolgoztunk együtt.
0: Egyébként ő tényleg mindenféle másfajta írásokkal foglalkozott, novellás kötete is jelent meg, sőt, hogyha jól tudom, akkor még gimnáziumi felvételi feladat is volt az egyik verse Fanninak.
1: Igen, igen, azt hiszem tavaly. Ez egy annyira jó dolog, hogy betették az ő versét. Ő magyarul és angolul is ír, és természetesen a magyar tették be a magyar felvételibe. De annyira jó, hogy ilyen dolgokat elért.
0: Nem sokára folytatjuk. Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes a műsor vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Folytatjuk, itt van Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes. És egy záró gondolatként jut eszembe, hogy egyébként, ha szövegekre gondolsz, dalszövegekre, akkor te mit mondasz, hogy milyen fajta dalszövegek tennének jót az emberekkel szerinted? Vagy mi lehet egy jó dalszövegnek a célja? Te mit mondasz?
1: Én szeretem azt, amikor egy történetet elmesél egy dalszöveg, és valamilyen tanulságot le lehet belőle vonni. De nem mindig csak az ilyen szövegek jók, tehát hogy egy olyan szöveg is jó, ami bemutat valamit, és amiből nem lehet úgy külön tanulságot levonni, hanem csak egy érzést ad át, ahol amit mondjuk az ember nem érez úgy a mindennapokban. Vagy például itt a Lepkefénynél, nekem nagyon tetszik a Lepkefény szövege, amit Fanny írt, és az egy olyan szöveg, ami bemutat egy pillanatot, ami aranyos, és ez olyan jó érzéssel tölti el az embereket. Szóval szerintem sokféle szempontja lehet a jó szövegnek.
0: Akkor lehet, hogy te tényleg igazán a történeteket szereted.
1: Igen, egyébként. Én úgy érzem, hogy ez a zene, ez egy történetmesélést nálam, amit az animáció is úgy egészít ki, hogy van egy dolog, amit el akarok mondani, és akkor ahhoz keresem az eszközöket, hogy mivel lehetne jól megjeleníteni.
0: Na hát akkor én mondom még egyszer a dátumot, szeptember 22, Budapest. Igen. És itt Fannival közösen, ugye?
1: Igen, hazajön Párizsból, és fellépünk.
0: Hát akkor ehhez is, meg úgy amúgy is a további munkákhoz is, meg az egész életre is minden jót kívánok nektek.
1: Köszönjük szépen!
0: Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes volt itt. Köszönöm én is.
1: Köszönöm.
2: Mit

0: mélységgel, van az, amit én se bírok. Zuhanok a mélységgel, de a fénybe bízok.
1: A nem kijárat projekt, vagy akár zenekar kapcsán. Itt van Csigó Tamás, köszöntelek Tamás. Projekt vagy zenekar, de hát tulajdonképpen projekt is, zenekar is. Nem kijárat, felült a csend című dal, és klip is jelent meg. És te is megjelentél tulajdonképpen eddig egy kicsit csendben voltál, és aztán így is lehet mondani, hogy megjelentél. Előjött Tamás, és hozott valamit.
2: Igen.
1: De egyébként a csendesség, az most így kellett neked, az életednek volt egy olyan szakasz, ahogy így lecsendesedett.
2: Abszolút.
1: Minden.
2: Igen. Igen.
1: Igen. Lehet, hogy túlzásba vittél előtte mindent, az is lehet.
2: Hát az is lehet, bár ezt a túlzást, ezt nagyon jól zártam, úgy érzem. Egy New York-i kis utazással, ahol volt egy hét állomásos kis turném ott az államban. Ez egy ilyen elektronikus zaj zene volt, egy saját magam gyártott a kis analóg hangszerekkel játszottam, és utána, ahogy onnan hazaérkeztem, rá egy-két hónappal költöztünk el Budapestről, a budai hegy nyugati végébe, Biatorbágy mellé, és egy erdő mellett lakunk most, és ez tart most már 4 éve, és igen, erre így szükség volt, erre a csendre, erre a nyugalomra. Úgyhogy semmiféle ilyen rossz érzésem nincsen a múltammal kapcsolatban, tehát semmi gond nem volt, semmi
1: hát
2: probléma
1: igen,
2: nem volt.
1: Egy kicsit
2: sok volt, kellett a váltás, kellett egy nyugodt környezet, ahol dolgozni tudunk és élni.
1: De ez érdekes, tényleg én is most így hangosan gondolkozom, hogy elmentél a világ végére, a nagy Amerikába, és igen, akkor ott valami történt, egy nagy hatás, lehet, hogy sok hatás alá került.
2: Nem
1: tudom. Nagy hatás.
2: Igen. Nem, akkor már tudtuk ezt, tehát igen, előtte egy-két hónappal már Enikő is jött velem egyébként, ő is énekelt.
1: Hodosi Enikő.
2: Igen, igen ezeken a kis klubkon fellépéseken, de előtte már ugye mi 9 éve együtt vagyunk, és tehát előtte már megnéztük a házat, tehát tudtuk, hogy hova fogunk visszajönni.
1: Mint pár, vagytok egyébként boldog
2: igen,
1: pár.
2: Igen, igen.
1: Egyébként milyen csodálatos tényleg, ha zenész emberek összetalálkoznak.
2: Hát van benne vicces, igen.
1: Viccesség is biztos.
2: Tehát nagyon fura volt először, most visszakanyarodva nem kiárat projektre, hogy együtt próbálunk itt a kis családi fészkünkben egy közös fellépés apropóján, és együtt találgatjuk ki a dolgokat, hogy ének témák és részek, hogy verze jöjjön, refré jöjjön. Szóval egy nagyon érdekes és fura dolog ez, de jó.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem Kijárat zenekar kapcsán beszélget.

0: Shetland lámpak.
1: Folytatjuk a beszélgetést a Nem Kiárat zenekar, vagy a Nem Kiárat projekt kapcsán. Itt van Csigó Tamás. Na hát és akkor a Nem Kiárat projekt az így összeállt. Egyébként ez mikor állt össze végül is? Én nem is tudom, hogy a Nem Kiárat. Ez az a dolog, ami már nagyon régen, ez az, ugye? Ami
2: igen.
1: Nagyon-nagyon-nagyon régen.
2: Nagyon régen elkezdődött már így fejben. Igen, de hát akkor, tehát akkor még az volt, hogy nem volt rá idő és erő, kapacitás, de aztán itt élesedett, úgymond, tehát elővettem a dolgokat, és meghallgattam, mert már volt, tehát a szövegek már megvoltak, és volt egy-két dalkezdemény is, és aztán itt készültek el végleges formájukba. Úgyhogy igen, ez budapesti koncertezős, klubozós időszakban már valahol, nem emlékszem pontosan, mindegy is teljesen, valahol belvárosban találkoztam Lórival.
1: Kabai
2: Lórival, igen, akivel már Bidis koncerteken megismerkedtünk, talán ő írta az egyik, az első között volt, aki kritikát írt rólunk egy a Családneves Fesztiválos fellépésünkről, 2004 körül, a Beatles-ről, igen, köszi, és aztán utána találkoztunk egy következő koncerten itt már Budapesten, akkor hozott egy könyvét, aztán beszélgettünk a dolgokról, akkor mesélte, hogy vannak dalszövegei is, nem csak versei, és akkor oda nyújtotta a Nem Kiárat című kötetét, ami aztán a projekt neve lett. De ez már ott eldőlt, és hogy majd valamit csinálunk belőle, és szerintem akkor utána eltelt szerintem 10 év biztos, és aztán most előkerült megint ez a dolog, és szerencsére nem állt meg, hanem most ott tartunk, hogy készülnek a dalok, videoklip készül évvégén, lemez jelenik meg Mit tudok én címmel, és 8-10 dalt fog tartalmazni ez a lemez. Beszállt két kedves régi beatdiszes zenésztársam is, Gergács Gábor és Rozmán Zoltán, illetve Enikő Manoja. Úgyhogy így vagyunk most 4-en, és külső tagként, természetesen szövegíróként Kabai Lóri az 5. tag.
1: Folytatjuk nem sokára, itt van Csigó Tamás, a Nem Kiárat zenekar kapcsán beszélgetünk.
3: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor!

0: Folytatjuk a beszélgetést a Nem kijárat zenekarból. Itt van Csigó Tamás. Majd mindjárt megmutatjuk a dalt, Felült a csend címmel. Egyébként már ez is fülbemászó dallam, szinte lehetne mondani, hogy egészen szinte slágeres dallam, de még az is lehet, hogy a későbbiekben is majd még jönnek direkt további fülbemászó dallamok.
1: Persze, tehát amikor elkezd az ember élni egy dalt, akkor direkt próbál fülbemászó dallamokat írni, bár én nekem szerintem, nem feltétlenül, de szerintem nekem van egy elég erős popérzékenységem, tehát én azért szeretem ezeket a könnyen emésztető fülbemászó dalokat, tehát én ezeket nagyon csípem, és az egyszerű dallamokat, akár hangszeres vagy szemplingekkel összerakott dolgokból, ami hatásos és akár monumentális, nem tudom, komoly zenében is nagyon szeretem azokat, amik nincsenek túl variálva. Szeretem, amikor egy kicsit ilyen repetitív dolgok jönnek, az okos zenéket is nagyon szeretem, az elgondolkodást. Főleg például ez a zajzen, amit csináltam, ez teljesen improvizatív, tehát az meg a másik véglet. De hogy szeretem, amikor rá lehet ülni egy hangulatra, és azzal lehet így hömpölyögni előre. Tehát igazából jellemzően ezek a dalok nem túl írtak, kevés akkordból állnak, és inkább érzelmi töltetőek szerintem, mint technikai, már hogy most így zeneileg. Ez egyébként ez volt a leggyorsabban elkészülő dal, a Felült a csend. Ez egy olyan versre íródott egyébként, amit Lóri, mikor átküldött, akkor mondta, hogy hát most figyelj, küldtem egyet, de ebben nincs sok rím. Tehát készülj föl rá. És ez nagyon megtetszett. Egyébként meg is jelent, meg nem jelent versek címen, azt hiszem, ez több vers mellett meg is jelent most. Ja, bocsánat, nem. Tehát be nem fejezett versek. Nem biztos, hogy már megjelent, de meg fog versként, tehát ennek ez a többivel ellentétben ez a különlegessége, hogy ezt nem dalszövegnek írta Lóri, hanem ez egy verse. Az összes többi, az pedig dalszöveg.
0: Megmutatjuk, mit szólsz hozzá.
1: Oké.
0: Felült a csend. A címe a Nem kijárat projekt, vagy a Nem kijárat zenekar dala következik. Benne Csigó Tamás, Hodosi Enikő Manoja és Kabai Lóránt szövege. Jön a dal, Tamás, örülök, és köszönöm szépen.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

0: Az elmúlt két órában a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor szólt. Itt volt a műsorban Ruskó Eszter, zeneszerző, énekes, illetve a Nem Kiárat zenekar kapcsán Csigó Tamással is beszélgettem. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: Hallgass Hazait!
2: Hallgass Hazait!
1: Magyar dalok mindenkinek. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt. Ez volt a magyar zenei műsor. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egy

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

sonja, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maratoni love story, ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon.